0: fogott engem a víz, örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam. És én mondám, elvettettem a te szemeid elől, vaj, ha láthatnám még szentséget templomát. Körülvettek engem a vizek lelkemig, mély ár kerített be engem, hínár szövődött fejemre, a hegyek aljáig süllyedtem alá. Bezárodtak a föld závárjai felettem örökre. Mindazáltal kiemelted éltemet a múlásból, ó Uram, Istenem. Eddig az Istennek ígéje. És hogy ezt a történelmi képet, ezt a bibliai igazságot milyen szépen és milyen szívhez szólóan és milyen megrendítően állítja elénk nagy költőnk Babits Mihály, azt hallgassuk meg figyelemmel.
1: És így jutott a szönnét belsejébe, vakringások eleven bölcsejébe, és lakozik három nap, három éjjel a Cet hasában, hol éjfél a déllel egyforma volt. Csupán a gondolatnak égre kígyózó lángjai gyulladtak, mint fulladt mélyből pincetűz, ha támad. És könyörge Jónás az ő urának a halból.
0: Jónáson végrehajtották az ítéletet. A tengerbe vetették. A tenger kisímult, és a hajó nyugodtan, biztonságosan siklott tovább az utasaival, a pogány emberekkel. Akik viszont nagy félelemmel kezdték félni az Urat. Kedves hallgatóim, ez ennek az ígerésznek egyik sarkalatos evangéliumi mondani valója. Amikor az ember, aki addig nem ismerte Istent, nem tudott róla, de kapcsolatba jön vele, valamilyen eseménynek folytán, és az ő lelkében félni kezdi az Istent. Ezek az emberek is most már áldozatot mutattak be az igaz Istennek, és fogadalmakat tettek Jónás Istenének. Nagy dolog, testvéreim, elfordultak a bálvány istenektől. És Jónás az igaz Istennek szolgálja, még mindig úgy tűnik, semmit nem tanult. Igen, ma is megismétlődhetik ez a történet, hogy a világ buzgóbbnak bizonyul, imádságosabb szívűnek bizonyul, mint mi keresztények. Ez történt azon az emlékezetes napon, a viharzó tengeren, amikor Jónást a saját kérésére tengerbe vetették. De az Úr, aki a tengert is teremtette, Jónástól sem feledkezett meg. Hiszen ő nem azt akarta, hogy a próféta élete árán szabaduljon megbízatásától, az üzenettől, annak hirdetésétől. Ezért olvastuk, ekkor egy halat rendelt oda az Úr, hogy nyelje le Jónást. És így volt Jónás a hal gyomrában három nap és három éjjel. Kedves testvéreim, nagyon jellegzetes ez a jónási helyzet. Isten kegyelme Jónáson egy jellegzetesen isteni bizonytalan biztosíték volt. Isten megoldása ott és akkor Jónás számára a hal gyomra volt. Bennünket is. Sokszor ilyen csodával határos módon. Egy kisebb nagy baj által Isten megóv egy nagyobb bajtól, sokszor egy tragédiától. És mi készek vagyunk zúgolódni azért a kis bajért, kelemetlenségért, amely ért. Nem nyílnak meg szemeink, hogy meglássuk, hogy ezzel a kisebb nehézséggel Isten milyen nagy tragédiától védett meg, óvott meg bennünket. Mert a hal gyomra az ember számára nem megoldás. Ezért ez a csoda is, mint minden olyan eset, ahol Isten túllépi a természet megszokott rendjét, törvényszerűségét, ez a hitnek a csodája. Ezért csodálatos dolog a hit, kedves keresztény testvéreim. Mert hitáltal olyan dolgok történnek velünk és általunk, amelyekben Isten túllépi a természeti törvények határait, és így születik meg a csoda az ember életében, vagy az ember életéért. Ne keressük itt a választ arra, mert nem ez itt a kérdés, hogyan élhetett egy ember 3 nap és 3 éjjel a cethal gyomrában. Aki csak ezt keresi, az nagyon keveset keres, és az nagyon keveset értett meg az isteni íge kijelentéséből. Először is Istennél semmi sem lehetetlen. Másodszor pedig, annyi példa van erre a tengeri feljegyzések között, hogy valóban megtörtént, hogy így hatalmas halak által elnyelt emberek, matrózok élve kerültek ki napok múltán a kifogott hal gyomrából. De nem ez érdekes most. Nem ez érdekel bennünket, hogy lehetséges-e vagy sem, hogy a természeti törvények ezt megengedik vagy ellentmondanak. Hiszen amikor csoda történik az ember életében, akkor az mindig úgy van, hogy Isten túllépi a természeti törvényeket, azokat a törvényeket, amelyeket tulajdonképpen ő, a teljhatalmú, teremtő és fenntartó Isten tart a kezében és irányít. Mit jelent ez a csodás, szokatlan esemény Jónás hite szempontjából? Ez a fontos kérdés. Ez ennek a szakasznak a döntő kérdése. A helyzet bizonytalan. És Jónásnak csak azért nincs oka a nyugtalankodásra, mert Isten kegyelme áll a történések mögött. Igaz, ő ezt akkor még nem tudta, és nekünk az a nagy kegyelem jut ma, hogy az evangéliumokból, Isten ígéből, az Ó és az Új Testamentum történeteiből, Isten csodálatos tetteiből mi már tudjuk, hogy a jónási történés mögött Isten kegyelme állott. A hit kockázatvállalása adja ennek a helyzetnek igazi értelmét. Isten ma is és mindig a megváltási terv során így próbálja meg az ember hitét. Nem ad előre biztosítékot,

sokszor a mi lehetőségeinket is egyetlen szűk lehetőségre, hogy ne meneküljünk már Isten elől, hogy tanuljuk meg, hogy szolgáljunk Istennek, mert az üdvösség szempontjából más lehetőségünk, más választásunk nincs. Ez történt a tanítványokkal is, akik a küldetés színteréről, a zsidóktól rettegve bezárkoztak a felházba. A tanítványok számára a felház volt a cethal gyomra. Félelemből zárkoztak be. Kik? Azok, akik később szembe mertek nézni a vadállatokkal, a felbőszült császárokkal, és bátran vállalták a mártír halált Krisztus keresztjéért, hitükért. Miért történt mindez? Mert a felház bezárt lehetőségei között tanulták meg az egyetlen lehetőséget. Az egyetlen lehetőség számukra a halottakból feltámadt és dicsőségben mennybe ment Krisztus volt. Jónásnak is meg kellett tanulnia ismét Istenhez kiáltani. Amit nem akart megtenni, míg szabad volt, amit megtagadott a hajón, amikor tombolt a vihar, és amikor a pogányok, kiki a maga Istenéhez kiáltozott, amit megtagadott, hogy az ő testvéreiért, embertestvéreiért, felbarátaiért imádkozzon a hajón, most meg kellett tegye itt, ebben a különleges fogdában, ebben a különös börtönben, a cett gyomrában. Hogyan imádkozott Jónás? Először is a maga helyzetét tárta Isten elé. Ezt nem azért tette, hogy végre Isten észrevegye őt, az ő szenvedő egykori szolgáját, és essen meg a szíve rajta. Tudta, hogy neki semmi érdeme nincs. Tudta, hogy az ő része és érdeme csak az ő orcájának pirulása. Hanem itt Jónás arról vallott, hogy énjének és önzésének biztosítékai vesztek el. Önző volt, és minden biztosítéka ennek az önzésnek oda veszett. Ennek az imának éppen az a tanulsága, hogy az imán keresztül Jónás úgy ébred öntudatra, hogy életében, sorsában Isten kezét kezdi meglátni. Hát ez a mi megtérésünknek is a momentuma. Amikor kezdjük felismerni, hogy Isten volt ebben a próbában, Isten volt ebben a csapásban, Isten volt ebben a történésben, kezdjük felismerni Istennek életeket és történelmet alakító kezét. És Jónás még valamit felismert. Ő ugyan menekült Isten elől. El akart menekülni feladata elől. És most szégyenkezve kell belátnia, hogy Isten viszont nem menekül el.

0: mint ahogy egykor ő akart elmenekülni Isten színe elől. És mert őszintén imádkozott. Ezért Isten meghallgatta szolgájának könyörgését, imáját, és válaszolt. Úgy, amint ezt a Jónás könyvében találjuk.
1: Szorultságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő válaszolt nekem. A sehol méhéből kiáltottam, és meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál, a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Körülvettek engem a vizek a torkomig, a mélység körülzárt engem. Sás fonódott a fejemre, a hegyek alapjáig szálltam alá, bezárult a föld örökké mögöttem.
0: Jónás itt a hal gyomrában, ebben a bűzös sötétben, vak sötétben, távol mindenkitől, és ebben a fizikai vakságban csodálatos módon látni tanul. Testvéreim, mi is sokszor csak itt, csak ilyen helyzetben tanulunk meg látni. A Jelenések könyvében Isten felkínálja ennek az utolsó keresztény nemzedéknek, Laodíciának a szemgyógyító írt. De nekünk is nagyon sokszor ebben a vak sötétben énünk, önzésünk, bűneink, kísértéseink sötétjében használ csak a szemgyógyító ír. Csak itt tanulunk meg sokszor mi is igazán és tisztán látni. Jónás ebben a vak sötétségben is a látásról vallott.
1: Azt mondtam, elűzöl szemeid elől, csak még egyszer megpillanthatnám szent templomod.
0: Az, ami a halgyomrában történt Jónással, az egy alapvető hitbéli kérdés. Ez a látni akarás. A mai emberének is legnagyobb nyomorúsága az, hogy nem akar látni. Jónás végre eljutott oda, hogy látni akart. Felismerte, hogy ez a sötétség nem hoz semmi változást az ő életében. Ez csak tragédiát, ez csak halál szülel. És Jónás ott ebben a különös fogdában, börtönben, a cethal gyomrában látni akart. Testvéreim, a mi helyzetünknek is ebben a látni akarásban van az egyetlen kulcs. Amíg nem akar az ember látni, amíg szándékosan becsukja szemét Isten kinyilatkoztatásai előtt, vak marad, fizikailag is, és mi még nagyobb tragédia, lelkileg is. Meg kell tanulnunk nekünk is, mint Jónás megtanulta, Isten templomára nézni. Nekünk is csak itt, ebben van a megoldás. Sokszor életünk tengerén, lehetetlen lehetőségeink között hányodva, azért látjuk tragikusnak, rettenetesnek helyzetünket, mert eltűnt szemeink elől Isten temploma. Testvérem, mikor láttad utoljára Isten templomát? Nem kívülről, belülről. Mikor hallgattad utoljára Istennek ígéjét? Mikor estél térdre utoljára Istened előtt? És mikor imádkoztál buzgó imádságban Istenedhez? Jónás kívánva kívánta meglátni még egyszer Isten templomát. Te miért mész el annyi közömbösséggel Isten háza előtt? És miért kerülöd, hogy oly ritkán jut időd arra, hogy ajtaját benyissad? Babits Mihály is észrevette Jónás tapasztalatának ezt a lényegét, és nagy költői erővel így fogalmazza meg ezt a jónási helyzetet.
1: Bezároltattál, Uram, engem, sarak aljába sötétségbe tettél, ragyogó szemed elől elvetettél, mindazonáltal szemeim vakodva nem szűnik nézni te szent templomodra. Sóvárt tekintetem nyillát kilőttem, s a feketeség meghasadt előttem. Éber figyelmem erős lett a hitben, akárhogy elrejtőzöl, látlak, Isten. Rejteztem én is előled hiába, utánam jöttél tenger viharába. Engedetlen szolgádat meggyötörted, magányos gőgöm szarvát letörted. De mennél csúfabb mélybe hull le szolgád, annál világosabb előtte orcád. Most már tudom, hogy nincs mód futni tőled, s ki nem akar szenvedni, kétszer szenved. De te se futhatsz, Isten, én előlem, habár e halban sós hús lett belőlem.
0: És most tegyük fel a kérdést. Mi lett Jónás jákobi küzdelmének a végeredménye? Mi? Ugyanaz, ami történt Jákobbal, a csalóval, ott Jabbok révénél, amikor elmenekült a szülői háztól, mert megcsalta, mert becsapta testvérét, Józsuét. És lefeküdt, és álmodott, és felébredt, és megrendült, és elmondta a hitvallás tételét. Jaj, bizony az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Nem egyéb ez a hely, mint Istennek háza, a mennynek kapuja. És mi történt tulajdonképpen azon az éjszakán? Jákob álmában, látomásában, valóságban harcolni kezdett valakivel, aki rátámadt, úgymondva. És amikor a hajnal közeledett, az időzőjelbe tett ellenfele azt mondta, most bocsáss el engem, mert közeledik a hajnal. És Jákob felismeri, hogy ez Istennek angyala. És akkor ragadja meg igazán utolsó erejét összeszedve, és elmondja az ő döntését, nem bocsátlak el addig, míg meg nem áldasz engem. Jónásban így győzött az Isten. Sokszor a mi életünkben is ez a jákobi küzdelem. Küzdünk Istennel, küzdünk az ő akaratával, harcolunk az ő törvényével. Ilyen jónási módon ismétlődik. Legyőz végül is az Isten. Mert emberileg minden reményünk porba omlik. Mégis van mód arra, hogy reménytelenségünkben győzzünk. Legyőzöttségünk nyomorúságában könyörögjük el Jákobbal együtt, ma is testvéreim, átkarolva üdvözítünk lábait mondván, mint egykor Péter a csónakban, a Genezáret tavon. Uram, nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz engem. Jónás akkor győzött, amikor a halgyomrában nem az ítéletet, nem a börtönt, nem a fogdát látta, hanem Istennek kegyelmét.
1: De te kiemelted életemet a sírgödörből, ó Uram, Istenem! Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra emlékeztem, imádságom eljutott hozzá, szent templomába.
0: A hit, ma is testvéreim, úgy ér célba, ha megtanul ellátni Isten templomáig. Nem is annyira a kövekből kézzel csinált templomig, mint a mennyei templomig. Ha megtanulunk ellátni addig a templomig, amelynek szentek szentjében ma közben járó nagy főpapunk, Jézus Krisztusunk esedezik mi érettünk. De ez a látás bármennyire is szép, bármennyire is a mennyei templomra vonatkozik, mégiscsak elmondható, hogy ennek a meglátásnak vannak földi vetületei is. Mert ebben a látásban Jónás megtanulta önmagát is másképp látni, másképp nézni, másképp ismerni, mint ahogy eddig látta, eddig nézte, eddig ismerte. Engedetlensége törvényszerűségére is rádöbbent. Elmondta, hogy tulajdonképpen miben is áll az emberi engedetlenség.
1: Akik hiába való bálványokat őrizgetnek, megtagadják hűségüket.
0: Halljátok? Talán azt mondjátok, ó, milyen jó, hál' Istennek, én nem vagyok bálványimádó. Nekem nincsenek hiába való bálványaink. Bárcsak, ne siessd el. Vagyis Jónás, amikor a hűséget megtagadta, hiába volt Isten prófétája, hiába mai nyelvezettel mondanám, hiába vagyok keresztény, ha én megtagadom Isten iránti engedelmességemet, megtagadom Istennek parancsolatát, megtagadom Istennek akaratát, de azzal áltatom magam, én Isten gyermeke vagyok, de a magam törvényei szerint élek. Hát ez történt Jónással. Amikor a hűséget megtagadta, amikor az Isten iránti engedelmességet megtagadta, hiába képzelte magát Isten prófétájának, az Istent sem látta igazán. Ő az Isten neve alatt hiába való bálványt és bálványokat őrizgetett. Kedves keresztény testvéreim! A mi mai bálványimádásunk nem abban nyilvánul meg, hogy talán képek előtt hajlongunk és imádjuk a képet, vagy szobrokat imádunk, hanem abban, hogy úgy gondoljuk, hogy Isten olyan kicsi, hogy olyan erőtelen, hogy olyan jelentéktelen, hogy van mód elmenekülni és elrejtőzni az ő színe elől. Mert valljuk csak meg, mennyi mindent el nem követnénk, ha tudnánk azt, hogy Isten hatalmas, ő mindent lát, ő mindent tud. Gondolj csak a magad cselekedeteire. Hány cselekedeted maradt volna el, ha ebben a szent meggyőződésben éltél volna, lát az Isten. Ismer az Isten. Szemmel követ az Úr. De mint Jónás, mi is erről feledkezünk meg sokszor keresztényi életünkben. És feltesszük a kérdést, mi volt tehát Jónás számára a megoldás? Meg kellett tanulnia ott a furcsa börtönben, a sötét fogdában, a hal gyomrában Istent dicsőíteni.
1: De én magasztaló énekkel áldozom néked.
0: Mit vall Jónás az imádságának a végén? Magasztaló énekkel áldozom néked. Isten ezt nem azért kérte Jónástól, mert neki feltétlen szüksége lett volna erre a nyomorult jónási magasztalásra, hanem azért, hogy ebben a magasztaló énekben, imádságban Jónás öntudatra ébredjen, öntudatra döbbenjen. Azáltal a megvallás által, amelyben megvallja Isten hatalmas voltát. Rá kellett döbbennie a prófétának, hogy nem lehet Isten elől, nem lehet az ő akarata elől, nem lehet az ő parancsolata elől kitérni, elrejtőzni, elmenekülni. Nem lehet Isten küldetését megtagadni. Vagyon azt Babics fogalmazza meg, nem lehet nem menni, ahová te küldtél. Jónás tulajdonképpen a hal gyomrában tanult meg igazán prófétának lenni, és prófétaként cselekedni. Imádságát ezzel a fogadalomtétellel zárja.
1: Teljesítem, amit megfogadtam.
0: A cselekvésre való rádöbbenésnek az volt az alapja, hogy tudatosult benne, ami vele történt, az tulajdonképpen ő élete is történt. Kedves testvéreim, Istennek mai küldetése is érettünk. Nem csak azokért, akikhez küld. Ezért az az igazi szószékszolga, az az igazi íge hirdető, aki minden prédikációját először önmagának írja. Önmagának mondja, saját lelkének prédikál, nem pedig a templomhajónak. Jaj annak az íge hirdetőnek, aki prédikációit a hallgatóságnak szánja, és nem először önmagának. Nekem van szükségem először az ígére, mert én is olyan rászorult gyermeke vagyok az égnek, mint amilyen te, kedves keresztény testvére. És minden íge hirdető meg kell tanulja ezt az aranyszabályt, hogy csak az lehet az eredményes prédikáció, amelyet a prédikátor először önön lelkének mond, és majd csak másodszor a gyülekezetnek. Ezt tanulta meg Jónás. És ezt kell megtanuljuk mi is, hogy a próba, a szenvedés, és sokszor a csapás is érettünk van. A mi érdekünkben engedi meg Isten. Ezt a gondolatot így adja Jónás ajkára nagy költőnk Babits Mihály.
1: Csapkodj hát, csapkodj, ostodozva bölcsen, hogy amit megfogadtam, ne felejtsem, mert aki éltét hazugságba veszti, a boldogságtól magát elrekeszti.
0: S mivel Jónás készen volt most cselekedni, és most eszembe juttatja az egyik nagyon szép ószövetségi hitvallástételnek, fogadalomnak, tulajdonképpen a Mesiásnak szavait. Jövő atyám! A könyvtekercsben írva van felőle. Jövök, hogy cselekedjem a te akaratodat. A te törvényed az én keblemnek közepette. Ez volt Jónásnak legmagasztosabb tapasztalata. Ez Jónás lelkében történt meg. Megtanulta a próféta másképpen látni Istent, mint ahogy eddig látta őt. Hite most már arra is elég volt, hogy imádsága végén így valljon.
1: Az Úr ad szabadulást.
0: Az Úr ad szabadulást. A börtön vak sötétjében, a fogda kilátástalanságában el tudod mondani ezt a hitvallást? Az Úr ad szabadulást. Jónás a hal gyomrában elmondta ezt. Tudta hinni, hogy Isten, ha akarja, megszabadíthatja őt ebből a fogdából. De tudjátok, miért volt ez lehetséges? Azért, mert Jónás tulajdonképpen nem a szabadulásban hitt, hanem az Úrban, a szabadító Istenben. Mi sokszor itt tévedünk nagyon, testvéreim. Inkább hiszünk a szabadulásban, mint a szabadítóban. Elképzeljük a megoldást a magunk elképzelése terve szerint, és elvárjuk, hogy Isten aszerint járjon el. Nem, Jónás most már megtanulta. Nem a szabadulásban hitt, hanem a szabadító Istenben. Megtanulta azt, hogy Istennek terve van vele. Ezt kell megtanulnod neked is, keresztény testvérem. Hogy Istennek terve van vele. Miért ne helyeznéd életedet az ő terveket formáló kezébe? Hogy használjon fel az ő neved dicsőségére, a te lelked üdvösségére. Azt írja White Helen, a bűnbánat és Isten megmentő hatalmának elismerése szabadulást hozott. Mi hozott szabadulást Jónás életében? A bűnbánat és Isten megmentő hatalmának elismerése. Mi hoz szabadulást az én életemben? Mi hozhat szabadulást a te életedben? A bűnbánat és Isten megmentő hatalmának az elismerése. Kedves testvérem, börtönben vagy még? Sötét fogdában vergődsz? A cethal gyomrában vagy még? A kilátástalanságok bűnbörtönében? Vagy megszabadultál te is a szolgálatra. Megszabadultál, hogy dicsőítsd életeddel Istent. Megszabadultál azért, hogy szolgálatoddal örvendeztesd meg embertestvéreidet. Mert ha nem, lehetsz olyan igaz, mint volt egykor Jób, de akkor is meg kell tanulnod, mint Jób is megtanulta, hibáztatni magadat és bánkodni a porban. De ha Jónáshoz hasonlóan meglátod Isten templomát, és nem annyira a szabadulásban, mint a szabadító Istenben hiszel, akkor, ha Isten el is visz bennünket olykor-olykor a próbák tüzébe, ezt azért teszi, hogy megtanuljuk Istent közelebbről is ismerni, Istent szabadítóként megismerni. Ez a mai leckénk, ezért imádkozzunk. Ezt a leckét pecsételje meg Istennek szent lelke elménkben és szívünkben. Gyertek, imádkozzunk Istenhez. Imádságot meghallgató Isten, szeretetben oly gazdag mennyei édesatyánk, ismételten könyörgésünk szavát emeljük kegyelmi trónusodhoz, és tesszük ezt üdvözítő Jézus Krisztusunk nevében és az ő golgotai vérének jegyében. Köszönjük Istenünk a mai tanulmányunknak tanulságait. De bűnbánattal kérünk bocsánatot tőled, ha sokszor azért kerültünk saját engedetlenségünk cethal gyomrába, sötét fogdába, a bűnnek börtönébe, mert engedetlen módon menekültünk előled a szeretetben oly gazdag és megbocsátásban oly kegyelmes Isten elől. Kérünk Istenünk, nyisd meg a mi szemünket, hogy meglássuk a te templomodat. Kérünk Istenünk, adj a mi szívünkbe több vonzalmat és szeretetet a te templomod iránt, a te ígéd iránt, hogy megvalósuljon életünkben Jézus Krisztus főpapi imádsága, amikor azt kérte tőled, atyánk, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Ó, kérünk, ezzel az ígével szabadíts meg minket is engedetlenségünk sötét börtönfalai közül. Irányíts a tekintetünket a mennyei templom felé, ahol drága üdvözítő Jézus Krisztusunk most éppen érettünk jár közben te előtte. Köszönjük ezt a nagy előjogot, köszönjük szemünk megnyílását, köszönjük az igazság felismerését, és most imádkozunk ezért a helyiségért. Ennek a helyiségnek minden lakójáért, ennek a helyiségnek határaiért, amelyet kérünk, hogy őrizzél meg minden elemi csapástól. A helységnek lakóit áldjad mennyei áldásod kettős mértékével. A gyermekeket növeljed, a jövő nemzedéket áldjad és őrizzed. A szülőket és nagyszülőket erősítsed és bátorítsad. És mindannyiunk tekintetét fordítsad a te szent templomod, a te szent ígéd, a te szent igazságod, a te változhatatlan parancsolataid felé, hogy életünk és életünk gyakorlata legyen egy tiszta Isten tisztelet a Jézus Krisztus által.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én le!

0: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja Rádió hallgatóit a Lépésről lépésre című műsorunk keretében. Jézus szeretete minden emberre kiterjedt. Szeretete miatt volt képes arra, hogy eljöjjön, hogy ne üljön tétlenül a mennyben, és onnit kövesse az ember nyomorúságát. Helyette eljött emberré lett, és megváltóként életét adta az emberiségért. Jézus szeretete teljes volt mindenki felé. Az evangéliumok beszámolójából mégis azt látjuk, hogy voltak hozzá közel álló emberek, akikhez különlegesen gyengéd kapcsolat fűzte. Ilyen volt a Betániában élő háromtagú család, Lázár, Mária és Márta családja. Róluk fogunk ma beszélgetni állandó meghívottammal, Filip Lukács Istvánnal, a kolozsvári magyar hetednapi adventista gyülekezet lelkipásztorával, akit újra sok szeretettel köszöntök a stúdióban.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, a meghívást. Szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót.
1: Nagy áldás az, hogy alkalomról alkalomra újabb és újabb epizódról elmélkedünk, tanulmányozunk az Úr Jézus életéből, és köszönöm azt, hogy eljössz és elfogadod a meghívást. Ha a betániai családra gondolunk, Lázár, Mária és Márta családjára, mit tudunk, hol és mikor találkozott Jézus először ezzel a családdal, és mitől volt különleges ez a család? Hol kezdődött, hogyan kezdődött a történetük a Szentírás leírása alapján?
2: Habár az emberek általában Lázár kapcsán az ő feltámadására gondolnak, és ez a legismertebb történet talán a családdal kapcsolatosan, és a legnagyobb csodáját Jézus valóban ebben a családban végezte el. Mégis azt kell mondanunk, hogy az ő kapcsolatuk sokkal régebbi, hiszen Jézus már megfordult ebben a családban. Betánia Jeruzsálemtől nem messze van, ha az Olajfák hegyén átmegyünk, akkor egy néhány kilométerre van Betánia, és ebben a kis faluban, félreelső kis faluban, sőt ennek egy csendes hajlékában, a három testvér hajlékában Jézus nagyon sokszor nyugalmat és békét talált. Állandó vendég volt, állandóan szeretett, szívesen fogadott vendég volt Jézus egy családban, bárcsak úgy volna minden családban, minden kedves hallgató családjában is.
1: Hadd idézzünk fel egy rövid részletet egy család életéből. Egyik alkalommal, kimerítő gyalogút után Jézus és tanítványa épp megérkeztek Jerikóból. Márta mindent megtett, hogy kényelembe helyezze őket. Jó háziasszonyként tett, vett, sürgött, forgott, az ételt készítette. Majd Jézushoz fordult a következő panasszal. A Lukács evangélium a 10. rész 40. verse számol be erről. Azt mondja Jézusnak: Uram, nincs-e arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért néki, hogy segítsen nékem. Tehát azt látjuk, hogy Márta egyedül munkálkodott a konyhában, mialatt Mária ott volt az Úr Jézus közelében, jelenlétében, és hallgatta az ő tanításait, vele beszélgetett. A Márta panaszára Jézus szelíd, türelmes hangon így válaszol, ugyancsak a Lukács evangélium a 10. részében olvasunk róla, a 41-42. versben. Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel, de egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik ő tőle. Mit akart Jézus itt Mártának elmondani? Mi az az egy dolog, amit Mária helyesen választott, és amire Mártának is szüksége volt, csak talán elmulasztotta? Mi az az egyetlen dolog?
2: A kapcsolat. a Jóisten az embert és az egész világ mindenséget kapcsolatra teremtette, és abban teljesíti minden teremtett lény, és főként az értelmes teremtett lények a szándékot, amelyre teremtettek, amelyekre a mindenható, a teremtő alkotta őket, hogy megfelelő kapcsolatot tartanak, ápolnak fönn azokkal, akikkel a mindenható Jóisten őket körülveszi. Ha visszaemlékszünk az elhivatás, amelyet Jézus a tanítványokhoz intézett, különösképpen Lukács evangélium a 3. fejezet 14. versében találjuk a gondolatot, hogy Jézus azért hívta el a tanítványokat, hogy vele legyenek. És Jézus utolsó ígéret ezen a földön, mielőtt a mennybe megy, az, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Tehát az első és az utolsó tanítványokhoz intézett szava, illetve ígérete, kérés és elvárás ez volt, hogy vele legyenek. Vele legyenek, együtt legyenek vele. Tulajdonképpen Mária ezt értette meg, hogy a Jézussal a legjobb dolog, amit tehet, az az, hogy vele van. Hogy együtt vannak. Márta tett Jézusért, Jézus nélkül. Mária viszont hallgatta Jézusnak a beszédét. Vele volt. És ma is, kedves hallgatóink, a legjobb az, és a legsürgesebb az, hogy elcsendesedjünk, érzékeljük Jézusnak a jelenlétét, hagyjuk, hogy az ő gondolatai a miénkek legyenek, sőt, már reggel ezt kellene az első dolgunk legyen, hogy ne csak elejébe álljunk és elmondjuk a mi imáinkat, hanem ahogy Ézsaiás proféta könyvében találjuk a Jézusról való proféciát, a messiás proféciát, hogy minden reggel felserkentett őt az Isten, hogy hallgasson. Jézusnak az első dolga reggel az volt, hogy hallgatott. Érzékelt az Istennek a jelenlétét. Most nekünk is ez kellene az első dolgunk legyen, hogy az Isten jelenlétében érzékeljük őt. Még mielőtt valamit teszünk, előbb legyünk ott a megváltóval. És végül, de nem utolsó sorban, hadd jegyezzem meg azt is, hogy tulajdonképpen az emberi kapcsolatainkban is ez a legfontosabb. Szaladunk, rohanunk, teszünk, veszünk, mint Márta, de amikor Jézus azt mondja, hogy a jobb részt válasszuk, nem csak azt jelenti, hogy vele legyünk, hanem azt is, hogy az emberekkel is válasszuk a jobb részt, hogy megálljunk és velük legyünk. Kapcsolatra teremtettünk.
1: Tehát a tenni és lenni kérdés között, hogy a lenni a fontosabb ezek szerint, ne elégedjünk meg azzal, hogy teszünk valami jót egymásért, hanem legyünk is egymással. Ne elégedjünk meg azzal, hogy teszünk valamit Jézusért, hanem legyünk Jézussal, ahogy a Márta is Jézus jelenlétében volt, és Jézussal töltött az időt. A bibliai beszámolóban később bánat ülte meg a békés otthont, ahol Jézus megpihenni szokott. Lázárt hirtelen betegség sújtotta, és nővérei üzentek a megváltónak. A történetet a János evangélium a 11. fejezetében találjuk lejegyezve. Ez volt az üzenet, amit küldtek Jézus felé, Jézushoz. Uram, ímé, akit szeretsz, beteg. Ők ott voltak, látták, hogy betegség támadta meg testvérüket, de azt is tudták, hogy Jézus képes mindenféle betegséget meggyógyítani, már volt erre példa korábban. Nagyon természetesnek tűnt az, hogy Jézusnak fordulnak a gond bánat idején. De hadd időzzünk ennél a megfogalmazásnál, akit szeretsz, beteg. Létezik ilyen, hogy akit Isten szeret, az beteg. Nem menti ki őt minden bajból. Aki átadja életét Krisztusnak, nem részesül egy különleges oltalomból, ami megvédi őt mindenféle betegségtől. Nem volt ilyen ígéret az Ószövetség idején, hogy ha a nép engedelmeskedik Istennek, akkor elkerülik őket az Egyiptomban látott betegségek.
2: Isten ígérete áll, és valóban ezek a népet érintő ígéretek fennállnak ma is, hiszen nem Izrael népe őrizte meg az Istennek törvényét, hanem a törvény őrizte meg a népet. Az, hogy nem pusztultak el, hogy a legrégebbi nép, amely létezik ezen a földön, ugye a kínaiak mellett, amely számban összehasonlíthatatlan a kis zsidó néphez, közösséghez viszonyítva, hasonlítva, az is az bizonyítja, hogy igenis a törvények megóvták, megvédték a népet. Isten a népnek adta ezt az ígéretet. Nem feltétlen az egyéneknek is minden esetben. Mi hozzászoktunk talán ahhoz, hogy az individuum a figyelem központja, és valóban Isten minden emberre odafigyel. De arra is figyelnünk kell, hogy ezeket az ígéreteket a nép egészében kapta. És ezen kívül nyilván, illetve ezen belül nyilván voltak olyan személyek, akik szenvedtek Izrael idejében is, voltak királyok, betegek, akik voltak Isten kedves emberei is, akik megbetegedtek, sőt a zsidó nép előtt, ugye, hogyha jobbra gondolunk, akkor azt látjuk, hogy megbetegszik a leghűségesebb embere Istennek ezen a földön, nem érti, hogy miért. Nem is érteti meg vele a mindenható jó Isten, hanem az ő végtelen nagyságát, amikor megmutatja Jobbnak, akkor Jobb elhallgat a kérdéseivel. Rádöbben arra, hogy az Isten annyival nagyobb, mint ő, hogy az ő bölcsesség az ember számára felfoghatatlan. Ezért summázza, hogy a lényeg az, hogy féljük az Istent, bízzunk a Teremtőben, akitől az életet kaptuk. Vagy a bölcs Salamon így fogalmazza, hogy az Isten féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek a fő dolga. De minden kérdést nem tudunk megválaszolni az életben. Csak annyit tudunk, hogy ez a szenvedés soha nem Istentől származik, valamely ellenség vetette el a rossz magot, találjuk a példázatban. Tehát nem Istentől van a szenvedés, de ő megengedi a gyermekei esetében is a szenvedést. És hogy miért, az sokszor nem érti meg Isten gyermeke sem.
1: Említetted az ószövetségi példákat, és többek között Jobot. Eszembe jut az, hogy még próféta is volt, aki betegségben halt meg. Ott van Elizeus próféta, aki nagy csodákat művelt Isten által, vagy Isten művelt által a nagy csodákat. Mégis azt olvassuk életének végéről, hogy megbetegedett egy halálos betegséggel, és ebbe halt meg. Viszont a Lázár esetében Jézus azt mondja a tanítványoknak, küldötteknek, hogy ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék által az Istennek fia. Majd két napig ott marad, ahol addig tartózkodott. Nagyon rejtélyes ez a viselkedés. Így szokott viselkedni Jézus, hogy hívják, a segítségére van szüksége, ő meg helyben áll, nem reagál, mintha nem érdekelni. Látszólag hűvösen fogadta a szomorú hírt, és nem sietett barátja megsegítésére.
2: Igen, ha Jézus szavában bízunk és bízhatunk, akkor nagyon elgondolkoztat ez a kifejezés, hogy ez a betegség nem halálos, és egy néhány nappal később mégis Lázár meghal. Én hiszem azt, hogy az a betegség, amelyben Lázár szenvedett, valóban nem volt halálos. Jézus különben nem mondta volna. És akkor adódik a kérdés, hogy miben hal meg Lázár. Az a betegség nem halálos. És hajlok arra, hogy egy az isteni különleges beavatkozás folytán szakadt meg Lázárnak az élete. Azért, hogy később majd a csoda még inkább felmagasztalja Jézus Krisztus nagyságát és istenségét. Meg is nyugosznak a testvérek, ugye? Ebben a gondolatban, ha Jézus ezt mondta, akkor az úgy van. Szóval itt azért van egy misztérium, amit ebben a történetben, ebben a kérdésben meg kell értenünk. Sokszor az emberek úgy gondolják, hogy egy betegség halálos. Isten meg azt mondja, hogy nem halálos.
1: Köszönöm szépen, hadd tartsunk most egy kis szünetet, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: A János Evangélium a 11. rész 7. verse szerint két napi várakozás után Jézus ezt mondja a tanítványoknak, menjünk ismét Júdeába. A tanítványokat meglepi ezzel, és nem értik, miért akar Júdeába menni. Így válaszolnak, Mester, most akarnak vala téged megkövezni a júdabeliek, és újra oda megy? Mi történt, úgy röviden, zárójelként, Júdeában? Mi történt, mitől tartottak a tanítványok?
1: Tehát ugye János evangéliuma úgy szerkeszti meg a Jézus történetet, hogy Jézus felmegy Jeruzsálemben, mint aki Galileában lakik, ugye felmegy Jeruzsálemben, az evangélium zöme Jeruzsálemben, vagy Jeruzsálem körül íródik, és minden alkalommal egy-egy viszály merül fel Jézus és a megromlott vallásos vezető között. Az első, amikor megtisztítja a templomot, utána meggyógyítja a bénát a Betesda partján, a 9. fejezetben a vakot gyógyítja meg, visszaadja a látását, és ezek a jeruzsálemi látogatások egyre hevesebbé tették a Jézus és a vallási vezetők közötti viszonyt. Olyannyira, hogy már meg akarták őt ölni. És a tanítványok tudják, hogyha most Jézus visszamegy, akkor ennek valóban az lesz a kimenetele. Legalábbis ettől tartanak, hogy Jézust megölik. És okkal óvják Jézust, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe, vagy Jeruzsálem környékére, bár ők is szeretik Lázárt, és csodálkoznak is azon, ahogy Jézus viszonyul a Lázár betegségéhez.
0: Egy beszélgetés alakul ki közvetlen ezután, a tanítványok és Jézus között, amiben újra előkerül Lázár helyzete. A 11. versben olvassuk, ezeket mondá, és ezután mondanékik, Lázár, ami barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem őt. A következő versekben pedig ezt olvassuk, mondának azért az ő tanítványai, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus annak haláláról beszélt, de ők azt hitték, hogy álomnak alvásáról szól. Mi történt Lázárral a várakozás alatt? Miért mondja Jézus Lázárról azt, hogy alszik, hogyha már halott volt?
1: Valahol az egyik legmegnyugtatóbb kép az ember számára, a halál, az elmúlás fájdalmáról, az, hogy Jézus alvásnak nevezi. Ugye az alvás az a csendnek, a megnyugvásnak a jelképe. De nem feltétlen a végső elmúlásnak. Amíg az ember alszik, addig abból lesz ébredés. Ha a halál is egy álom, akkor abból lesz ébredés. Tehát ez a legmegnyugtatóbb kép. Szép volna, ha nyelv használatunkban ez inkább meghonosodna, hogy, vagy inkább használnánk, hogy valaki elaludt, és várja az ébredést.
0: Nagyon szép kép ez, és valóban vigasztaló tudni azt, hogy az, aki meghalt, az megpihent, szokták még mondani, elaludt, és ebből lesz ébredés. Amikor Márta és Mária elvesztette Lázárt annak tudatában, hogy Jézus meggyógyíthatta volna, nem próbálta ez meg az ő hitüket? És nem próbáltatik meg minden hívő ember hite, amikor elveszítenek egy szeretett családtagot betegségben, annak ellenére, hogy Jézushoz fordulnak segítségért, annak ellenére, hogy imádkoznak a gyógyulásáért, mégis halnak meg emberek, halnak meg betegek, és ez fájdalommal tölti el az emberek szívét. Nem rendül meg ilyenkor a hívő embernek a hite?
1: A 15. Zsoltárban van egy csodálatos ígérete Istennek. És elmondja, hogy a hívő ember nem rendül meg soha örökké. Nem rendül meg úgy, hogy eldőljön és ne tudjon felállni. Súlyos próbák érik ugyan az embert, de az a tudat és az az ígéret Isten részéről, hogy nem engedi a hívő embert fölöttébb megrendülni. elveszíteni az ő reménységét. Ez a legcsodálatosabb ígérete Istennek. És Jézus nagyon is jól tudja azt, hogy mekkora próbát jelent az ember számára minden egyes próba, főként az elmúlásnak, a halálnak a próbája, a megélése, szerettek családtagok elveszítése. Mindenki mélyen fájdalmat érez, aki szerettét veszíti

0: legyen. Szenvedés az egyetlen út, amely által a mindenható Jóisten az ember életében az ő akaratát vissza tudja állítani. Isten nevelő eszközeinek egy része a szenvedés. És ezt megengedte úgy az igazaknak, mint a gonoszoknak a szenvedést. De az igaz embernek ott van az ígéret, hogy nem fog megrendülni felettébb. És a szenvedés közepette is láthatja ezt a gondolatot maga előtt, hogy az Isten megígérte, hogy nem fog szétesni. Be fogja tölteni a küldetését ezen a földön, amire az Isten elrendelte, és megmarad örökké az Istennel. Tulajdonképpen kétféle ember létezik. Van olyan, akinek az élete ebben az ígéretben belekapaszkodik, és olyan, mint egy mennyezetre függesztett tárgy, legyen mondjuk a csillár, amelyet kimozdítanak egyensúlyából, de visszakapja egyensúlyát. Ezzel szemben vannak olyan emberek, akiknek az életük a földhöz van rögzítve, és kibillennek az egyensúlyból, és soha többé fel nem tudnak kelni. És a kérdés az, hogy hova van rögzítve az én reményem, az én hitem, az én bizodalmam. A földiekkel foglalkozok, ez a mai úgynevezett keresztényeknek a legnagyobb tragédiájuk, hogy a földhöz kötötték az életüket. És kevesebben ugyan, de a mennyhez kötötték, az eljövendő élethez az ő reménységüket, és az ilyen nem rendül meg soha. Megélik ők is a fájdalmat, és erről beszélnek Mária és Márta, hogy ők hittek az eljövendő végső megoldásában Istennek.
1: Nagyon szép, hogy ezt a hitet látjuk család életében. Amikor Jézus Betániába érkezett, nem ment a gyászoló családhoz, hanem Márta ment ki a fogadására, és fájdalommal mondta neki a 21. versben olvassuk szavait: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Majd hozzátette, de most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten. Igazat mondott Márta, valóban így lett volna, ha Jézus ott lett volna, nem halt volna meg Lázár. Milyen Jézust ismert addig, aki a beteget meg tudja gyógyítani, de a halottat nem tudja feltámasztani?
0: Jézus úgy mutatkozik be, hogy ő a feltámadás és az élet. És itt újból a kapcsolatra kell figyelnünk, hogy ahol Jézus ott van, ahol az ő jelenléte állandó, ott maga a halál nem tud uralmat venni. Nem láttunk soha senkit Jézus jelenlétében meghalni az evangéliumokban. Tehát ez nagyon, nagyon elgondolkoztató, hogy annyi minden lezajlik Jézus jelenlétében, de egyetlen ember sem hal meg, ahol ő van. Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, minden bizonnyal. A halál tulajdonképpen az a hely, ahol nincs Isten. Ahol meg Isten jelen van, ott jelen van az élet. És én vagyok az élet. Tehát ahol én vagyok, ott nem lehet halál. Tulajdonképpen ezt mondja Jézus. Nagyon jó teológiai dolgokat fogalmaznak meg ezek a nők. Ugye általában a férfiaktól várják el a nagy teológiai megfogalmazásokat a világban. A férfiak voltak azok, akik az évezredek folyamán teológusok voltak. Viszont itt ez a két nő olyan alapigazságokat fogalmaz meg, hogyha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem meg. Tudom, hogy feltámad majd az utolsó napon, amely nagyon mély ismeretekről, hitvallásokról tesz bizonyságot.
1: Meglepő, ahogyan Jézus válaszol a Márta kifejezésére, a Márta kijelentésére, és talán a hallgatóink közül sokak számára meglepő, még inkább az, hogy Jézus nem azzal vigasztalta Mártát, amivel ma sokan vigasztalják egymást, hogy ne szomorkodj, Márta, mert Lázár a mennyben van, és onnit megboldogultan néz alá a földre, hanem Jézus Mártát a feltámadás vigasztalására

0: mondásával vigasztalja, és azt olvassuk a 23. versben, hogy feltámad a te testvéred. Melyik a jobb vigasztalás tehát annak, aki gyászol? Ha valakinek azt mondják, hogy kedvesed a mennyben van már, és onnit néz le megboldogult állapotban, vagy kedvesed fel fog támadni. Melyik vigasztalás biblikus, melyik vigasztalást használjuk, amikor egy gyászoló személlyel találkozunk?
1: Nemrégiben elbeszélgettem egy kedves személlyel, aki elveszítette egy szerettét, ráadásul vallásos az illető. És elmondta azt, hogy neki tulajdonképpen ez nyújt vigasztalást, hogy ő azt tudja, hogy ott van valahol az ő elhunyt szerette, és ő ezzel beérte. Tehát ő azt az utat választotta, amelyik számára kedvesebb. És mellőzte az Isten igényének az útját. Tehát vannak ilyen emberek, hogy tulajdonképpen nem azért gondolnak erre a képre, mert biblikus volna, hogy Jézusnál vannak már megboldogultan a szerettei, nem is foglalkoznak azzal, hogy mit tanít a Biblia. Nekik egy kép a fontos, az, hogy ők megvigasztalódjanak ebben a pillanatban. Most az ilyen embereknek nem igazán van mit mondanunk, mint azt, hogy akkor el kell dönteni azt, hogy az Isten igéjét meghagyjuk az életünkben, vagy pedig kitalálunk egy vallást, amiért mi elképzelünk magunknak, és annak az alapján akarunk gondolkozni. Ha viszont mégis az Isten igéjénél maradunk, akkor figyeljük meg, hogy az íge mindenhol a feltámadás reményével bátorít. A Tesszalonikai levél, az első levél, 4. fejezetében Pál apostol arról beszél, és arra inti a keresztényeket, akik eltemették a szeretteiket, hogy vigasztalják egymást a feltámadás reménységével. A feltámadás reménységével. Most itt azért egy rövid zárlatra is hadd figyeljünk fel. Vannak hitvallások, amelyek beszélnek a feltámadásról. Az egyetemes apostoli hitvallás is arról beszél, hogy Jézus eljön a mennyből feltámasztani a holtakat. Hisszük a testünknek a feltámadását. Akkor miért kell a test feltámadjon, ha amúgy is új testet kap a hívő ember, és amúgy is Jézusnál van? Akkor miért nem találkozik ott az úgynevezett, vagy a hiedelem szerint a halhatatlan lélek a mennyben az ő új testével, és ez az egyesülés által lépjen be az örökké valóságban? Miért kell feltámadjon a test? Tehát itt egy megoldatlan probléma van a teológiai tanításokban, nem megoldatlan ugyan a Biblia számára. Mert a Biblia azt tanítja, hogy a halottak nem tudnak semmit, és a tudat akkor ébred újra, amikor az élet és a test újból találkoznak. Vagy úgy tetszik, a lélek és a test újból egyé válik. Tehát a Biblia tanítás ez. És Jézus nem ámíthatta egyébbel, és ezek az asszonyok sem remélhettek egyebet, mint amit az Isten mondott. Most a kérdésem csak az, hogy miben akarok reménykedni. Olyan dolgokban, amelyeknek van bibliai alapja, a feltámadásban reménykedek, vagy pedig olyan dolgokban, amelyeket az ember elképzel magának, és amelynek semmi biblia alapja nincsen. Erre az utóbbira viszont azt kell mondanunk Csokonaival együtt, hogy ez földiekkel játsz égi tünemény. Istenségnek látszó csalfa vakremény. Tehát megcsalja az embert az a fajta reménység, amely nem a Bibliára alapozódik.
0: Márta jól ismeri ezt a bibliai igazságot a halál és feltámadás kérdéséről, mert azt látjuk az ő beszédében, a 24. versben határozottan mondja Jézusnak, hogy tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Tehát Márta tudja, hogy mi történik Lázárral, az ő testvérével, aki meghalt. Hadd kérdezzem, mikor lesz a halottak feltámadása? Mit jelent az utolsó nap, amit Márta is említ?
1: Szintén a Tesszalonikai levélben találkozunk ezzel a gondolattal. A 4. fejezet 15. és 16. verseit hadd olvassam. Ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak, mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával, isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban. Tehát Jézus Krisztus eljövetele, második eljövetele, amikor visszatér az ő dicsőségében, jelenti a halottaknak a feltámadását. Addig szeretteink pihennek a porban. Viszont Jézus eljövetelekor, amikor ő visszajön a maga dicsőségébe ebbe a világba, ahol ő megjelenik, ott maga a feltámadás és maga az élet jelenik meg.
0: Köszönöm szépen, egy rövid zenei szünet után folytassuk a beszélgetést.

0: Azzal folytatódik maga a történet, hogy Márta oda hivatja Máriát, majd Jézus kérésére megmutatják a helyet, ahova Lázárt eltemették. Együtt mentek a sírhoz, egy tragikus jelenet volt. Lázárt nagyon szerették, nővérei megtört szívvel síratták. Látván gyászukat, Jézust is megindította az emberi bánat, és a 35. vers azt mondja, hogy könnyekre fakadt Jézust. Hogyan lehetséges ez? Hiszen Jézus tudta, hogy nem sokára feltámad Lázár. Miért sírt Jézus?
1: Tehát valóban nagyon elgondolkoztató ez, hogy Jézus tudja, hogy nem sokára feltámasztja Lázárt, és mégis sír. És meg is jelzik a zsidók, hogy mennyire szerette őt, és arra gondoltak, hogy őt síratják. És Jézus előrelátása alapján tényleg ez teljesen alaptalan, hogy Lázárt síratta volna, vagy akár Máriát és Mártát. Viszont gondoljunk bele a történetnek, menjünk előre egy kicsit a történet végéhez. Jézus elvégzi a legnagyobb csodáját, feltámasztja Lázárt. Azért nagyobb ez a feltámasztási csoda, mint a másik kettő, amit Jézus végzett a Jairus leánya feltámasztása, ugye az egy szűk körben történt, a zárt körben. Sokan megkérdőjelezték, hogy egyáltalán halott volt, vagy nem, meg Jézus támasztotta fel, vagy nem, tehát nem volt egy nyilvános csoda. A másik feltámasztás, a Naini özvegy fia esetében aznap történt, tehát nyilvánosan történt ugyan, de aznap történt, amikor meghalt a fiatal. Tudjuk ugyanis, hogy a zsidó szertartásban, illetve bevett szokásban aznap temettek, amikor meghalt az illető halott. És elvitatták azt, hogy aznap halt meg, és tényleg feltámadás történt, feltámasztás. Itt viszont egyrészt nyilvános a csoda, rengetegen oda jöttek a jeruzsálemi zsidók közül, másrészt már negyednapos Lázár, már szaga van. Tehát ezért a legnagyobb csoda ez. És annak ellenére, hogy Jézus ezt elköveti, a zsidók Jézus megölését tervezik. Most Jézus ezért sírt. Tehát kiválasztott egy nemzetet, egy népet. Elvégzi a legnagyobb csodát előttük. Bemutatja azt, hogy a föld és a halál se tud véget vetni az Isten uralmának. Ő maga az Istennek fia. Ő egy az atyával, együtt végzik el ezt a csodát, az atyától kéri a csodát. És mégis készek megölni őt. Jézus ezt síratja. Ez a dráma vonul végig a szeme előtt. És ma is igazából nem a halottakat kellene nagyon siratnunk, hanem ezt a halálias konokságát, keménységét az emberiségnek, amelyet a Jézus szeretete és csodája nem tud végig feltörni az életben. Néha az élőket jobban kellene siratnunk, mint a halottakat. Ott, ahol Jézusnak ez a hatalma és ereje nem tud helyet találni magának, ott nagyobb a baj, mint a halál.
0: Valóban elgondolkoztató gondolatok ezek, és Jézus jelenléte meg tudja oldani még ezt a szomorú állapotot is, ugye, ahogy megoldotta pillanatnyilag ugye ott az adott helyzetet, de egyesek számára nem tudta megoldani konokságok miatt. A történetben azt olvassuk tovább, hogy amikor a sírhoz érnek, Jézus megparancsolja, hogy vegyék el a követ. Ahogy említetted, Lázár már 4 napja halott volt, majd miután ez megtörténik, Jézus szemét az égre emeli, és így szól: Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Ez volt Jézusnak az imádsága. Milyen imádság volt ez? Hiszen úgy tűnik, semmire nem kéri az atyát. Megköszöni azt, hogy a Jóisten, hogy az atya meghallgatta őt.
1: Ha Jézus ima élete szempontjából kielemeznénk a János evangéliumát, az is feltűnő lenne, hiszen azt látjuk, hogy a János evangéliumában Jézusnak vannak személyes imádságai, ilyen a János 17-ben a főpapi ima, ami hosszú terjedelmes, nagyon sokat mondó, és vannak nyilvánosság előtt elmondott imák, ilyen a kenyér megszaporításakor, ilyen ez az alkalommal is a nyilvánosság előtt. Az ilyen imái nagyon rövidek, tárgyhoz szólóak és bizonyságtételiek. És tulajdonképpen Jézus ezt az imát nem az atyának mondja el, hiszen valószínű, hogy ő vele már az előző napokban átbeszélt az egész történetet. Ez bizonyságtételi módon mondja el, hogy köszönöm, hogy te meghallgattál engem, vagyis, hogy vegyenek tudomást erről a feltámasztás által a zsidók, hogy az, aki előttük van, az Isten választottja, az Isten szentje, akit az Isten küldött, akit meghallgat, és akiben, hogyha reménykednek, ha meghalnak is élnek. Én vagyok a feltámadás is élet, ha valaki hisz én bennem, meghal, de még mindig él, mondja Jézus Krisztus. Tehát ez önmagáról és az atyáról való kapcsolatról szól ez az imádság.
0: Majd azt olvassuk, hogy amikor ezeket mondá, fennszóval kiállta, Lázár, jöjj ki! János evangélium a 11. rész 43. versében. Újra egy meglepő felszólítással találkozunk. Ha Lázár a mennyben lett volna, mint ma a keresztények között sokan hiszik, hogy a halott a mennybe megy, nem azt kellett volna mondja Jézus, hogy Lázár, jöjj le! Vagy ha netán bűnei miatt elkárhozott volna, és a pokolba lett volna, nem azt kellett volna mondja Jézus, hogy Lázár, jöjj fel? Jézus mégis azt kiáltja, Lázár, jöjj ki! Miért ezt kiáltja, és nem mást?
1: Hát ugye egészen nyilvánvaló az, hogy ezekben a kérdésekben ott húzódik a válasz is, hogy a Lázár ott volt, Lázár a sírban volt. Lázár éppen ott volt, ahonnan Jézus megszólítja őt. Hadd elevenítsek fel egyébként egy másik homiletikai megfigyelést is a történet kapcsán, és pedig azt, hogy nevén szólítja Lázárt. És valaki ezt úgy értelmezte, hogyha Jézus ekkor nem Lázár szólítja, hogy Lázár, jöjj ki, nem ejti ki a nevet, akkor az összes halott kijött volna a sírból, és valóban Jézus, amikor a végső feltámadás alkalmával annyit fog mondani, hogy halottak, támadjatok fel, akkor mindazok, akik Jézus Krisztusban hittek, feltámadnak az ő szavára.
0: Lázár föltámadt, kijött a sírból, Jézus parancsára levették a köteleket róla, amivel be volt kötve, borítva. Hogyan fogadták az emberek ezt a csodát? Jobban hittek Jézusban? Többen hittek benne, mivel most előttük bebizonyította az ő istenségét és nagy hatalmát? Segített a hitetlen embernek, hogy higgyen ez a hatalmas csoda?
1: Az utolsó vers, a János evangélium a 11. fejezet 45. versében a történetből megfogalmazza azt, hogy sokan hittek azért ő benne a zsidók közül. Tehát ez a nagy csoda mégis sok ember számára hitet gerjesztett. Mindenkit elgondolkoztatott. Jézus csodája az olyan jellegű, hogy nem lehet előle kitérni. Tehát ő feltámasztotta a holtat. Ezzel nem lehetne foglalkozni. A kérdés csak az, hogy ennek nyomán az ember mit tesz, hisz, vagy teljesen elutasítja Jézust észszerűtlenül, és választja a hitetlenségnek az útját, ahogyan egyesek tették. Emlékezzünk a János evangéliuma megírásának a céljára. János azért írta meg az evangéliumot, így fogalmazza az írásának végén, hogy ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyetek az Isten fiának nevében, és hitáltal életetek legyen ő benne. Most ez a nagy kérdés, hogy 2000 év után, ahogyan a feltámadás valóságát végighallgattuk, és nyilvánvalóan a hit az gerjedt a mi szívünkben, mit teszünk ezután? Hiszünk Jézus Krisztusban, az Isten fiában, aki életet adott Lázárnak is, aki életet tud adni nekünk is, vagy pedig a hitetlenség útjára indulunk el. Aki a hitetlenség útján indul el, nem azért teszi, mert nincs elég oka a hitre, hanem azért, mert Jézus Krisztust, az Istennek fiát az életében úrként és királyként nem akarja befogadni. Aki pedig hisz Jézus Krisztusban, az befogadja őt úrként, királyként, erőként, hatalomként az ő életében. És ugyanazt az erőt, és ugyanazt az élményt élheti meg, amit Lázár megélt, hogy Jézus Krisztus ő benne élő valóságként feltámasztja a szunnyadó erőket. Ahogy az Efézusi levélben Pál apostol fogalmaz, hogy ti is holtak voltatok a ti bűneitek miatt, de megelevenedtetek együtt a Krisztusban. Ez már most lehetséges, hogy megelevenedjünk együtt a Krisztusban. A Lázár feltámasztása mi feltámasztásunknak az előképe kell legyen. Aki hisz én bennem, azt mondja Jézus, ha meghal is, él. Ha meghalt is, már a lelki dolgaiban, vonatkozásaiban, akkor is, ha Jézus Krisztusba veti az ő reménységét, akkor él. Bízunk Isten fiában, hogy életünk legyen ő benne.
0: Valóban erre a bizalomra és erre a hitre van szükségünk mindannyiunknak. Jézus parancsára azt láttuk, hogy Lázár előtt a sírból, nem betegen, nem legyengülten, nem remegő végtagokkal, hanem mint élete teljében levő férfi, nemes férfi korának erejében. A szemtanúknak a szava is elállt a csodálkozástól. A nővérek visszakapják testvérük életét. Szemükben örömkönny. A barátok örvendeznek, átölelik egymást. Újra együtt a család. Ez a történet előrevetíti figyelmünket arra az ígéretre, amikor ugyanez a tapasztalat meg fog ismétlődni Jézus dicsőséges második eljövetelekor. Amikor a sírok újra megnyílnak, és a megváltott halottak előjönnek azokból, családok egyesülnek majd. Az arcokon öröm és boldogság sugárzik. Attól a naptól kezdve örökké együtt lesznek. Isten országában nem fogja elválasztani őket hirtelen halál, hanem örökké élnek, boldogan. Kedves rádióhallgató, ha az ön családjában is gyászos lepel fedi lelküket, az elhangzott történet után forduljanak Jézushoz, aki most is megvigasztalja önöket, és egy nap, a feltámadás napján örömteli viszontlátásban részesítheti. Köszönöm szépen a kedves figyelmüket, köszönöm István a beszélgetést. Istennek áldását kívánom a te életedre, szolgálatodra, ugyanakkor minden kedves rádióhallgató életére. Jézus nem sokára eljön, nem sokára újra látjuk szeretteinket. Maranatha, jöv el Uram Jézus, a viszonthallásra.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mindestéig. Mi számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérd!

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Örömmel köszöntöm újra a kedves nézőket és a kedves hallgatókat a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában. Mit teszik a jövő generációja? Ez a mai adás kérdése. Amikor a gyermekek táplálkozásáról beszélünk, sokszor azonnal a cukorra, a gyorsételekre vagy a vitaminokra gondolunk. Pedig a kérdés ennél sokkal tágabb. Az étkezési szokásokat nem csak a testet formálják, hanem a családi légkört, az érzelmi kapcsolatokat, és hosszú távon a gyermek önképét is. Ma egy olyan generáció nő fel, amelyet egyszerre vesz körül bőség, reklámzaj és állandó inger áradat. Mindeközben sok család próbál egyensúlyt találni a rohanás, az időhiány és az egészséges életmód között. De vajon mitől lesz egy gyermek kapcsolata egészséges az étellel? Hol kezdődik a jó példa? És mit lehet tenni akkor, amikor a környezet szinte mindenben az ellenkező irányba húz? Ezekről a kérdésekről beszélgetek ma kerekasztal vendégeimmel, akiket nagyon nagy szeretettel köszöntök újra. László Anita, Szilágyi Karola és Rémán Enikő dietetikusokkal, táplálkozási szakértőkkel beszélgetek ma. Örülök, hogy újból itt vagytok a stúdióban, és hogy folytathatjuk a beszélgetésünket.
1: Mi is örülünk.
2: Köszönjük szépen a
1: nézőket és hallgatókat.
0: Legutóbb a várandóság ízeiről beszélgettünk. Próbáltuk boncolgatni azt a témát, hogy milyen felkészülni a várandóságra, milyen szerepet kell vállaljon ebben a nő, milyen szerepet kell vállaljon ebben a férfi, és hogy mennyire befolyásolják az életmódbeli változtatások a várandóság egészségének a kérdését. Ma azonban tovább haladunk időrendi sorrendben, és a gyermekekről fogunk beszélni, arról, hogy mi az, ami egészséges számukra, mi az, ami nem egészséges számukra táplálkozási szempontból, és a téma kapcsán indításként megfogalmazok 4 bevezető kérdést, amire nagyon rövid válaszokat várok vissza. Aztán ezután rátérünk még az elmúlt adásra egy picit, hiszen a szoptatásról egy néhány perc erejéig elbeszélgettünk, de még van néhány részlet, amit kifejezhetünk és megoszthatunk a nézőkkel és a hallgatókkal, és utána visszatérünk konkrétan a gyermekek táplálkozására. Úgyhogy kezdem is az adást és a kérdések és a válaszok sorozatát a kvíz kérdésekkel, így nevezem őket. És az első ilyen kvíz kérdés a következőképpen hangzik. Több kárt okoz a túlzott cukorfogyasztás, vagy a folyamatos szülői kontroll?
2: Én úgy gondolom, hogy egyik se túl pozitívum, de inkább, hogyha az egyiket ki kellene választom, akkor a folyamatos szülői kontroll.
0: Kellene szigorúbban szabályozni a gyermekeket célzó élelmiszerreklámokat?
1: Határozottan igen.
0: És van-e összefüggés a képernyőidő és a túlevés között?
1: Van.
0: Gyerekeknél is és felnőtteknél is?
1: Van, sajnos nálunk is.
0: És a negyedik kérdés, a gyermekek azért tesznek rosszul, mert nem tudunk főzni, vagy mert nincs időnk együtt enni?
1: Szerintem itt mindkettő hangsúlyos.
0: Köszönöm szépen, hogy ilyen röviden válaszoltatok ezúttal ezekre a kérdésekre. Most már részletesebben fogunk beszélgetni arról, hogy mit teszik a jövő generációja, de ez igazából onnan indul el, amikor a kisbaba megszületik, és anyatejre van hagyatkozva, vagy az anyának a bölcsességére és a táplálkozási választásaira. És itt még egy néhány percig szeretném, hogyha koncentrálnánk először az anyára, arra, hogy mire van szüksége az ő testének, annak érdekében, hogy a regenerálódás jó legyen az ő életében, hiszen a szülés egy olyan esemény a nőnek az életében, ami igénybe veszi a testét. Hogyan tud a nő regenerálódni szülés után? Mik azok a faktorok, amik segíteni tudnak rajta ilyen téren?
1: Úgy gondolom, hogy a szülés az legyen az spontán módon történő, vagy császármetszés, mindenképp egy óriási dolog a nő életében, és ilyenkor nem csak egy új élet jön a világra, hanem az anya szervezetében is akkora a változások történnek, amik azelőtt nem voltak jellemzőek, egy teljesen új állapotról beszélünk, és főleg amiatt is, mert ilyenkor indul el a tejtermelés is. Tehát azelőtt ez a várandóság időszakában nem jellemző, illetve csak nagyon kis mennyiségben, hogyha beindul a tejtermelés, de azoknál, akik túl vannak a szülésen, az, hogy a szervezete elkezdi az anyatejet termelni, ezzel azt jelenti, hogy bizonyos tápanyagokat, illetve folyadék mennyiséget be kell vinni a szervezetbe, annak érdekében, hogy ez zökkenőmentes legyen. Tehát nem elég az addig bevitt mondjuk vízmennyiség, vagy egyéb teák, hanem itt sokkal többről van szó. A másik dolog, hogy a fehérjeigény szintén magas marad, amiatt is, hogy a regenerációs folyamatokat segítsük vele, és az anyatejnek is megfelelő összetétele legyen. Itt, ahogy a múlt adásban is talán egy mondat erejéig volt szó az egészséges zsírokról szintén, és ne feledkezzünk el a kalóriamennyiségről sem, ami szintén még egy plusz néhány száz kalória annak érdekében, hogy az anyatej termelést fedezze, ezt az energiaköltséget, ami ezzel jár. A másik rész az pedig a pihenés. Tehát erről sajnos olyan kevésszer esik szó, és nem elég hangsúlyos az anyák életében, akik frissen adtak életet egy gyereknek, hogy igenis ebben az időszakban nagyon fontos az, hogy ki tudja pihenni magát, ami, ha tényleg őszinték vagyunk, nagyon nehéz, mert ott van egy síró baba, aki nem alszta át az éjszakát, oda kell arra is figyelni, egyéb fájdalmak vagy gyógyulás folyamat van, ami miatt lehet, hogy nem zavartalan a pihenéssel, lehet, hogy emellett ott vannak akár a nagyobb gyerekek is, akikre szintén kell figyelni, a háztartás és egyéb tennivalók, amik nem könnyítik meg a friss anyukáknak az életét. És emiatt fontos szerintem az is, hogy a partner, a férj az, hogy áll hozzá, és a családnak a többi tagja. Ugye régen nagyon szép szokás volt, hogy vittek ételt olyankor az anyának, és ezáltal biztosították azt, hogy tudjon pihenni, és a pihenés többek között nem csak a regenerációhoz járul hozzá, hanem a megfelelő mennyiségű tejtermeléshez is. Tehát fáradtan, stresszesen, nem úgy működik a tejtermelés, ahogy ezt elképzeltük, és ezért fontos, hogy az anyának ezeket a megfelelő körülményeket megteremtse a szűkebb család, főként, mert ők tudnak ehhez hozzájárulni, annak érdekében, hogy a baba is jól legyen, és az anya is. És nagyon érdekes módon a babák nagyon rá vannak hangolódva az édesanyákra, és érzik azt, amikor stresszesek az anyák, amikor nincs türelmük, amikor már elegük van mindenből, és amikor fizikai fájdalmaik is vannak, és ezért fontos az, hogy tényleg az anya ilyen szempontból vigyázzon magára azokat a például, hogyha szülés után vérzés, nagyon mennyiségű vérzés is előfordul, akkor a vasraktárakat is visszatöltsük ezáltal, a megfelelő antioxidánsokban gazdag étrend jellemző legyen továbbra is, tehát nem csak a várandóság hónapjaiban is, hanem a szülés után is, annak érdekében, hogy azok a negatív hatásokat lehessen semlegesíteni, és elinduljon újra a felépítés ennek az egészséges anyai szervezetnek.
0: Egy nagyon érdekes dolgot mondtál még az elmúlt adásban, az volt, hogy a csecsemők megszoknak bizonyos ízeket már az anyamékben, abból adódóan, ahogyan táplálkozik az édesanya. Hogyha valaki nagyon rendetlenül, nagyon egészségtelenül táplálkozik, lehet ez már egy probléma, ami felüti az orrát, amikor egy szülő nem a csecsemőt, hanem a már nagyobb gyereket egészségesen próbálja táplálni. Lehet ez egy kiinduló pontja a mai beszélgetésnek és a mai témának?
1: Igen, abszolút így gondolom. Ezt nem tudták mindig, a tudósok sem. Nemrég, hát az elmúlt években mutatták ki ezeket az összefüggéseket, hogy igenis amit fogyaszt az édesanyja, azok a, akár brokkoli, káposzta, stb., azokat könnyebben elfogadja majd a gyerek, amikor a hozzátáplálásról lesz szó. Ezekkel az ízekkel már találkozik az anyaméhen belül, és... Ugyanez van például sajnos, hogyha a negatívokat akarjuk említeni, a cukormennyiséggel is, tehát ez is hat a gyerekre, és nem is gondolnánk, de akár évekkel később is megnyilvánulhatnak olyan étkezéssel kapcsolatos viselkedései a gyereknek, ami ide vezethető vissza. Tehát nagyon-nagyon nem mindegy az, hogy milyen minőségű ételeket visz be az édesanyja a várandóság és a szoptatásnak az időszakában.
0: Szakmátokból adódóan láttok ti egy gondot a gyermekek táplálkozásában, ami egyre jobban fokozódik, vagy súlyosbodik?
2: Nagyon sok gondot láthatunk szerintem, tehát onnantól kezdve, hogy ugye a kutatások is kimutatták, hogy a gyermekeknek az étkezésének lassan az 50%-a ultrafeldolgozott élelmiszerekből származik. Innentől kezdve a válogatóság, úgymond a szülők nem figyelnek eléggé oda a gyermek táplálkozására, nagyon sok problémával találkozhatunk.
3: Igen, főleg szerintem ez is, hogy nem fogadják el, hogy a zöldségeket, indulhat akár az anyuka hasiából.
1: Így az egész, hogy nem volt elég változatos az étkezése.
3: És sokkal könnyebben elfogadják az édességet, a ropikat, mind a főleg a zöldségeket, legalábbis így a...
1: És maga az, hogy hogyan kezdjük a hozzátáplálást, ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi az, amivel megismertetjük az első években, mert sokkal könnyebben fogadja, ugye ő nulláról indul szinte, és amit akkor bemutatunk neki, és megkóstoltatjuk vele, azt még könnyebben elfogadja, mint később, amikor minden új ételtől vonakodik, és visszautasítja, és lehet, hogy sokat gyára fogadja csak el, hogyha elfogadja, mint abban az időablakban, ami a legelején adott.
0: Ebben az időszakban érdemes inszisztálni a szülőknek különböző gyümölcsökkel, zöldségekkel, hogyha a gyerek visszautasítja?
3: Nem, igen. Sok-sok türelemmel, más formában, esetleg más alakban.
1: Játékosan. Szintén a kulcsa szerintem, hogy megkedveltessünk bizonyos alapanyagokat, élelmiszereket a gyerekekkel.
0: Mi az a tévhit, amit gyakran hallotok a szülőktől, és a gyermekek táplálkozását érinti?
3: Én is ettem cukrot, mama ugye adott nekünk cukrot, és nem lett semmi probléma.
1: Nem is halltál bele.
3: Vagyunk túl súlyosak. Tehát, hogy ilyen úgymond tévhitek szerintem elég gyakran előfordulnak.
0: Mi egyéb szokott még előfordulni?
2: Én azzal szoktam sokszor találkozni, hogy nem probléma, hogyha nem eszik zöldséget, mert pótolom vitaminnal az étkezésében.
0: Uh-huh. Anita, te mivel szoktál találkozni?
1: Olyanokat is sajnos sokszor hallok, hogy kicsit megvonom tőle a gyümölcsöket, nehogy zsírmáj alakuljon ki a gyerekek esetében. Tehát van egy ilyen nagyon komolyan vett tévhit egyesek által, hogy azért csak nagyon-nagyon korlátott mennyiségbe fogyasszanak a gyerekek gyümölcsöt, mert az még zsírmáját okozhat.
0: Régen azonban sokkal kevesebb volt az elhízás, és annak ellenére is, hogy szegényebbek voltak a körülmények, tehát nem volt bőség, mint a jelen időben. Ma több az információ, lehet rengeteg fajta gyümölcsféléből, rengeteg zöldségféléből válogatni, főzni, elérhetőek, nagyon sok bolt van a közvetlen lakóhelyeinken is, és ott van az információ is, amit említettem. miért történt ez a változás a rossz irányba, és nem a jó irányba?
2: Szerintem ide is a nyugati életmód és az étkezés rakta rá a bélyegét arra, hogy nagyon könnyen elérhetőek a cukorban, zsírban, sóban, gazdag élelmiszerek, és lassan olcsóbban elérhetőek, mint az egészségesebb élelmiszerek. A szülőknek ugye nincs idejük főzni, mert szerintem nem feltétlenül a tudásról van szó, mert meg kell értsük azt, hogy egy egészséges ételt egy pár perc alatt is összeállíthatunk. Nem kell ahhoz bonyolult ételekre gondoljunk. Valószínűleg az, hogy ugye nagyon mozgásszegény életmódot folytatunk, és folytatnak a gyermekek is, nagyon sok órán keresztül ott ülnek az iskolába, a szülők féltik a gyermekeket engedni, gyalog menni, tehát vagy autóval, busszal közlekednek, a táskák nehezek, tehát én nem mondom, hogy nincsenek reális kifogások arra, hogy egyre mozgásszegényebb az életmódjuk. Ugye délután nagyon későn érnek haza, az őszi-téli időszakban már sötét van, nincs hova kiengedni őket játszani, ahhoz, hogy a szülő úgymond rááldozzon időt ebbe a nagy forgalomba, főleg ami Kolozsváron van, nem könnyű beiktatni a rendszeres mozgást a gyermek életébe. Plusz nagyon sok stressz éri a mai gyermeket, és ezek mind-mind olyan tényezők, amelyek hozzájárulnak ehhez az életmódhoz.
1: És akkor itt kapcsolódnék még én is bele azzal, hogy a szülői példa és a közös étkezések. Tehát volt az, hogy ugye lehet, hogy nem tudnak főzni, vagy nincs idejük főzni, de van a másik része is, hogy nem töltenek elég időt a gyerekekkel, példát mutatva. Tehát sok anyuka, aki mondjuk elviszi dietetikushoz a gyereket, kér a gyereknek tanácsadást, viszont ő úgy ki akar maradni ebből, hogy majd a gyerek szépen normalizálódik a testsúlya, ők köszönik, nem kérnek belőle. Holott ez egy családon belüli folyamat, tehát nem az van, hogy akkor szegény gyereket akkor fogyókúráztatjuk, vagy tőle megvonunk mindent, és közben mi nyugodtan malszoljuk a csokit esténként, érzelmérvés vagy egyéb okok miatt. Tehát nagyon fontos az, hogy igenis rendszeresen üljünk le a gyerekekkel együtt, és együnk olyan ételeket, amik a testet is táplálják, és legyen egy egészséges kapcsolat annak a gyereknek az étellel. Ne azt lássa például, hogy a szülő is időközönként fogyókúrázik, vagy ellenségként tekint az ételre. Nem kell démonizálni se bizonyos ételeket, mert akkor, vagy megtiltani túlságosan, mert akkor ez azzal társul, hogy nagyobb vágy lesz iránta, és ezért én mindig azt mondom, hogy a végletekig azoktól óvakodnunk kell, mert azok olyan hatással járnak, amik nem feltétlenül előnyösek a gyereknek a táplálkozása szempontjából. Viszont a példamutatás és az egészséges étkezési szokások, viselkedés, hozzáállás az nagyon fontos szerintem abban, hogy a gyerek megfelelően étkezzen.
0: Mit okoz hosszú távon az olyan mondat, ami a szülők részéről hangzik el, hogy ha jól leszel, akkor kapsz édességet?
3: Hát már gyerekkortól megszokják azt, hogy ugye olyan, mint egy prémium, valahogy úgy tekintenek arra, hogy ügyes vagyok, finomat kapok, vagy ha. És egy idő után ugye egy ilyen rossz kapcsolat tud kialakulni az étellel, vagy akár megvonnak tőle valamit, ha nem eszed meg a leves, nem kapsz édességet. Tehát ugye a leves, a zöldség, akkor ugye rossz irányba társítják valahogy azt, ami esetleg nem tűnik annyira finomnak. Úgyhogy valahogy mindegyiknek meg kellene legyen a helye a tányéron, ne legyenek ezek a nagyon nagy különbségek akár.
1: Ne alakuljon ki ez, hogy jutalom vagy büntetésként tekint az ételre. Mert akkor itt már az érzelmi többlet is ott van, ami már nem csak egy testi szükségletnek a kielégítése, hanem ez már sokkal többet jelent, és emiatt felértékelődik az adott étel, vagy akár annak a negatív hatása, következménye, és ezért ez már sokkal veszélyesebb.
2: És a jövőben bármilyen jó dolog fog történni, akkor jutalmazásként fogja megélni, és megtörténhet az is, hogy ez egy nagyon rossz szokássá fog kialakulni. Tehát minden, hogyha valami jó dolog történt a munkahelyen, akkor annak is az eredménye az lesz, hogy valamilyen cukros, finom étellel fogja jutalmazni magát felnőtt korában. És tudjuk, hogy a legnehezebb, amin változtatunk, azok a berögzött szokások gyermekkorból. Tehát ezért nagyon fontos a kommunikáción felül, tehát hogy a szülő kommunikáljon a gyermekkel, de a példamutatás az, amit csinál a szülő, az fogja a gyermek is, az lesz neki a normális, az a normalitás.
0: Mit tegyen a szülő, ha a gyermek csak 4-5 fajta ételt hajlandó megenni? és azok sem biztos, hogy az egészséges kategória, lehet, hogy gyors kajákat kedvel inkább, és a 4-5-ből 2 olyan, ami egészséges.
2: Én azt gondolom, hogy legyen türelmes nagyon. Nagyon fontos, hogy ne mindig dőljünk be a gyermek igényeinek, úgymond. És például, hogyha szereti, van az a 4-5 étel, amit mondtál, hogy esetleg szeret, akkor próbáljunk belecsempészni, hogyha szereti a csirkehúst, akkor abba legyen 90% csirke, abba a fasírba 10% brokkoli, vagy 5% brokkoli. Tehát ilyen apró lépésekkel, cselekkel indítani, ami ugye nem szép a szülőtől, de hosszú távon hasznos lehet. Nagyon sok türelem kell, és legalább 10-szer, 15-ször fel kell kínálni azt az élelmiszert. Tehát mondjuk azt a brokkolit, egy brokkoli fasírtként, egy brokkoli levesként, egy nagyon sok fajta képpen kipróbálni, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy periódikusan

0: azt a stratégiát alkalmaz, hogy majd megeszi, amikor éhes lesz. Ha ezt a stratégiát alkalmazza, ez egy jó dolog, vagy nem? A szülő részéről. Helyes, vagy sem?
1: Szerintem nem a leghelyesebb. Nem biztos, hogy enni fog később. Tehát, hogy főleg, ha nincs, amiből válogatnia.
2: És ehhez megint társul egy olyan negatív érzés, ami akár a szülő-gyerek kapcsolatban is éket verhet, és úgy érzi, hogy akkor most számon kérik, vagy büntetik, vagy... Mm-hmm. Tehát nem ez az egészséges hozzáállását támogatja a gyereknek az étkezéshez. És azért tudnunk kell, hogy ezek a válogatósabb időszakok, vagy korlátozottabb, sokféleségű ételbevitel, ez jellemző a gyerekkornak bizonyos periódusaira, és teljesen normális, akkor van ezzel gond, hogyha ez hosszú távon fennmarad, amikor már esetleg hiánybetegségek lépnek fel, vagy akár elhízás, vagy egyéb testi következményei vannak, de ehhez valóban több időre van szükség, nem csak átmeneti néhány hónap, és ilyen periódusoknál az a fontos, hogy Karola is mondta, hogy fokozatosan próbáljunk belecsempészni akár az ételekbe, és hogy többször kínáljuk, és mindig ott legyen a konyhába, az asztalon, a hűtőbe, és csak találkozzon, nem is kell megkóstolja, de lássa, tudja azt, hogy igenis, ez a családi étkezésnek a része. Lehet, hogy én most nem kérek belőle, de lehet, hogy mondjuk 3 hónap múlva, ha még mindig lesz az étlapunkon, az otthoni étlapon ilyesmi, akkor megkóstolom. Uh-huh. Vagy a testvérek hatására is nagyon sokszor ez alakulhat, hogy hát a tesóm megeszi, akkor nem lehet olyan rossz, kóstolja meg én is.
0: Ezek olyan trükkök voltak, amiket a szüleink alkalmaztak talán, vagy lehet, még most is alkalmazzák, mert nem volt más mód, ahogyan rávegyenek bennünket, hogy együnk. Azonban vannak olyan trükkök, vagy tanácsok, amelyek kevésbé ártalmasak, és jobban rá tudják venni a gyermeket, hogy egészségesen táplálkozzon.
3: Én úgy gondolom, hogy nagyon jó variáns lehet meseszerűen bevonni a gyereket az étkezésbe, és mindenképpen megnézni, hogyha egy gyermek azelőtt megevett valamit, és attól a naptól kezdve már nem eszi meg, akkor leülni és megbeszélni vele, hogy miért nem. Azért, mert éppen a legjobb barátja az iskolában, az óvodában nem eszi meg azt az ételt, vagy látott egy rajzfilmben valamit, ami miatt nem eszi meg, mert nagyon-nagyon sok esetben arra a konklúzióra juthatunk, hogy ez történik. És hogyha időben, még akkor időt fordítunk arra, hogy megbeszéljük ezt, és a gyermeknek a szintjén, amelyen ilyen éppen van, elmagyarázni, hogy milyen egészségügyi pozitívumot hozhat a szervezetének az a bizonyos élelmiszer, akkor nagyon sok esetben korrigálhatjuk ezeket a problémákat.
2: És erre vannak ilyen kis könyvek is akár, amik különböző gyümölcsök, zöldségek, egészséges életmódról mesélnek a gyerekeknek, és ezekből érdemes felolvasni, vagy vannak ilyen a bélflórával kapcsolatos, a bélbaktérium, jó bacik, rossz bacik, és akkor, hogy mi mire való, és ezeket érdemes szerintem a szülők eszközként felhasználják, mert egyhogy fejlesztik a gyerekek biológiai tudását is, de hozzájárulnak ahhoz, hogy a ételekhez való viszonya és a gyereknek megváltozzon. Mert valóban ez fontos, hogy kiderítsük, hogy milyen okok állnak amögött, hogy a gyerek valamiből nem kér. És sajnos olyan eset is volt, hogy a gyereket megbélyegeztek amiatt, mert egy nagyon egészséges ételt vitt uzsonnára, vagy 10 óraira, az óvodába, vagy iskolába, és a többi gyerekek, mivel nem ehhez voltak szokva, úgy kinézték, hogy de, az micsoda, az mi az a trutyi ott, vagy mi az a furcsa színe barnába kenyér, vagy az a krém nem olyan élénk színű, mint például egy
0: csokoládé.
2: Igen, egy üzleti, vagy nem annyira színes. És ezek a gyerekben nagyon mély nyomot tudnak hagyni, és ezeket tényleg meg kell beszélni. És akár nem csak a gyerekkel, hanem a pedagógusokkal, és azokkal, akik felnőttek és körülötte vannak, hogy ezt a helyzetet lehessen úgy kezelni, hogy

0: ne azt eredményezze, hogy a gyerek a jövőre nézve többet azt az ételt nem kéri, szégyenli, és inkább visszahozza, ki se bontja az uzsonnás dobozát. Igen.
1: És amit még hozzátennék, hogy még egy nagyon jó csel lehet, hogyha bevonjuk őket a vásárlásba, bevonjuk őket az ételkészítésbe, tehát nagyon hasznos alkalmazni azt, hogy rendben, te nem kell egyél ebből, de akkor kérlek szépen segíts anyának, hogy készítsük el együtt, vagy a gyermektől megkérdezni, hogy mit enne meg szívesen, és akkor mondjuk válasszon hozzá egy olyan élelmiszert, mondjuk az ötből, amit mi szeretnénk, hogy kipróbáljon.
2: A vásárlás kapcsán még felmerül az bennem, hogy általában az egészségtelen kategóriájú ételek nagyon színesek, nagyon kívánatosak vizuálisan a gyermekek számára. És volt is egy rövid, vagy egy kérdésnél egy rövid válasz, mégpedig az, hogy a reklámipar ilyen téren jó lenne, ha egy kicsit szűkítve lenne a mozgástere. Beszélhetünk egy kicsit erről is, hogy tudjanak ellenállni ennek a szülők, amikor még nincs leszűkítve a mozgást erre a reklámiparnak, bármit bevethetnek, bármit rátehetnek a tasakokra, ami vonzóvá teszi a gyerekek számára az egészségtelen ételt is. Ez ellen a szülő mit tehet?
1: Eldönteni már otthon, hogy hány dolgot vehet a gyermek, hány dolgot tehet be a kosárba, mert az, hogy egyet se, azt úgy nagyon drasztikusan hangzik, és nem hiszem, hogy a beépíthető a mindennapokba, és együtt megbeszélni, hogy az az ételcímke esetleg mit tartalmaz, hogyha több mint három dolog van az ételcímkén, amit nem értünk, akkor esetleg nem megvásárolni.
2: Az hasznos, hogyha ezeket a zöld, piros, sárga, talán ti tudnátok megmondani, hogy mik ezek, azok alapján, hogy a pirosat látnak, akkor az olyan élelmiszer, amit nem szabad megvenni. Kérlek, mondjatok többet, hogy mik ezek a színek.
0: Szerintem picit itt is meg van bélyegezve az étel valahogy, ha bár egy irányt adhat, de ez picit, ez is egy kis bélyegzés.
2: Uh-huh. Tehát ez sem egy egészséges gondolkodásmód, hogyha... De elmagyarázzatok kérlek, hogy mire utalok, mert jobban el tudjátok mondani, hogy mi ez a kategorizálás szín szerint.
0: Bizonyos szempontok alapján a különböző bolti élelmiszereket besorolták olyan kategóriába, hogy pirostól zöldig, a piros jelenti az a nagyon egészségtelen, és van sárga, narancssárga, és a zöld az, ami egészséges. És én például azt vettem észre nagyon sok esetben, hogy nem teljesen objektív ez a kategorizálás, tehát nagyon nem egy nagyon precíz alapja van ennek, és sok olyan élelmiszer, amiről én azt gondoltam, hogy na, ez biztos egy sárga lenne, legalább zöld volt. És elcsodálkoztam, hogy akkor tényleg mi alapján? Tehát ezt én nem úgy láttam értelmét, hogy akkor ez egy biztos alap, hogy akkor ezután ami zöld, az biztos jó az egészségesnek, ami piros, azt félre kell tenni. És itt is olyan relatív ez az egész, hogy attól függ, hogy épp mennyi volt az előző adag piros vagy sárga, vagy mit vittünk még be aznap, mi az, ami annak az illetőnek még belefér, milyen állapotokban van. Tehát nagyon összetett a kérdés, és mégis egy ilyen egyszerű jelzőlámpa módszerrel szerintem nem lehet jól eldönteni azt, hogy akkor most mi az, amit ezek közül megvásárolunk. Viszont, hogyha a jelzőlámpánál maradunk, akkor vannak bizonyos élelmiszer kategóriák, tehát nem egy konkrét termék, hanem egy kategória, amiről azt mondjuk, hogy na, hogyha piros, akkor ezt lehetőleg kerüljük, hogyha narancssárga, akkor még néha belefér, és hogyha zöld, akkor abból bármilyen mennyiségben lehet. Tehát én ezt inkább így tudnám elképzelni, hogy könnyebben lehet alkalmazni, hogy például zöldségek, gyümölcsök, az a zöld uh-huh. kategória. Bizonyos kevésbé feldolgozott termékek, teljes körülsű kenyér ez az. Ebből már ez ilyen sárga, narancssárga, hogy ott már a mérték számít inkább. És aztán van a piros, az a túlcukrozott üdítők, és a többi, amiről jobb, hogyha lemondunk.
2: Hogyha 3-5 ételt ki kellene vegyetek a gyermekeknek az étrendjéből, amit gyakran fogyasztanak ők, akkor mi lenne az a 3 vagy 5 étel, vagy termék?
0: Én a cukros szénsavas üdítőket mindenképp kivenném.
2: Az már egy a listán.
1: Energiaitalok.
2: Ez már második.
1: A chipsexnek az ilyen nagyon trans zsírokban gazdag élelmiszerek.
2: Uh-huh. Harmadik.
0: Hát ugyanígy az ilyen nagyon cukros édességek, zselék, meg ilyen különböző, nem is tudom, szopokák, cukorkák, uh-huh. ami szinte csupa cukor.
2: Negyedik, és még egyet, vagy ha van, akár még többet is lehet.
0: Én ezt a kakaó borítású cukrot, vagyis maga a mai csokikat venném ki, mert annak semmi köze már az igazi csokihoz, inkább cukor, csak egy kis kakaóval meghintve. Az tényleg nem tartom annak, hogy hozzájárul bármilyen módon a gyerek egészségéhez.
2: Nagyon sok kérdés van még, és az időnk az gyorsan halad előre. Nem is tudom, melyiket tegyem fel nektek következőként. Még akár a gyümölcslevekről is tehetünk egy említést. Sok szülő egészségesnek vallja a gyümölcsleveket, amiket a boltból megvásárol. Ez is az üdítőital kategóriába tartozik? Hogyha ti elemeznétek, akkor erről mit mondanátok? Ezt is levennétek az opciók közül?
0: Hát inkább igen, mert a rost szegények most nem tiltanám el, de hogy megértetném a gyerekkel, hogy miért jobb ugye a gyümölcsöt fogyasztani, azzal ellentétben, hogy megisszuk azt, nem tudom, 1 liter narancslevet.
2: És itt is vannak fokozatok, azért nem mindegy, hogy valami például még tartalmaz valamennyi rostot, valami tartalmaz hozzáadott cukrot, még amellett, hogy a gyümölcs édes is valamihez még vitaminokat is hozzáadnak, vagy ásványanyagokat, és a mérték, tehát az, hogy egy kis pohárral egy nap elfogyaszt, azzal még nem tesz olyan rosszat, mint hogyha naponta víz helyett ezt fogyasztaná. Úgyhogy itt is a mennyiségek, az, hogy milyen összetevőket tartalmaz, 100% gyümölcslé, vagy esetleg valami gyümölcs ízű lé. Na, itt ezeket szerintem fontos figyelembe venni.
1: És hogy milyen fizikai aktivitása van utána, hogy esetleg utána leül és nézi a tévét, vagy kimegy egyet sportol. És én még azt is figyelembe venném, hogy ezzel megpróbálja helyettesíteni a gyümölcsfogyasztást. Uh-huh. Igen, hát ez egy nagyon sok szülő azt gondolja, hogy nem gond, hogyha nem evett gyümölcsöt, mert úgyis vettem neki gyümölcslevet, és hát bajban, hogy egyáltalán nem ugyanaz a kettő.
2: A gyerekeknek az éhségérzete változott az idők során?
0: Azt mondjuk, hogy nagyon sok inger éri mostanában őket, ahhoz képest, hogy mondjuk 20-30 évvel ezelőtt milyen volt a kínálat, és miket próbáltak hozzá társítani, mert sokszor nem is maga az étel az, ami vonzó a gyerek számára, vagy akár a felnőttek számára, hanem az az élmény, az a hozzákapcsolt érték, eszme, és egyéb dolgok, ami miatt választja azt az adott terméket. Lehet, hogy a kortársaknak a hatása érződik abban. Itt már nagyobb gyerekekről van szó, de még már akár kisiskolás korban is érződik az, hogy menő dolog azt fogyasztani, amit a többiek is, és az, amit lehet, hogy ő jobban szeret, de a többiek úgy óckodnak tőle, akkor inkább nem választja, és arra vágyik, vagy azt kéri a szülőktől, amit lát a többiektől. Nagyon meghatározó tényleg az, hogy egy közösségen belül milyen értékek vannak, és a gyerek hova tartozik, és kiknek akar megfelelni. És a másik dolog, hogy ez a sok adalékanyag, ízfokozó, édesítő, ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy lehet, hogy nem is annyira éhes az a gyerek, de egy ilyen függőség, egy vágyakozás, sóvárgás van benne az az étel iránt, amiatt, mert ugye a élelmiszergyártók ezt jól tudják, és nagyon sok esetben sajnos kihasználják, hogy ilyen adalékanyagokat tesznek az ételekben annak érdekében, hogy az a vásárló visszatérjen, és többször is az ő termékeiket válassza.
2: A testképzavarok ebben a korban előfordulhatnak már. Előfordulhat az is, hogy a szülők példáját nézve, akik vagyokuráznak, vagy valamit változtatnak a étrendjükön, ez befolyásolja azt a képet, amit a gyerekek kialakítanak a saját testükről.
0: Igen, főleg, hogy anyukát, úgy, ahogy te is említetted, egy időközönként látja, hogy diétázik, vagy attól függ, hogy milyen influencereket követnek, és ott mindig ugye ezt a perfekt képet látjuk. Úgyhogy ezért is fontos, hogy nagyon-nagyon jól vizsgáljuk meg, hogy ki az, akit követünk, vagy ki az, akit követ a gyerekünk, hogy ne legyen később ebből probléma. Ha esetleg azt látjuk, hogy el vannak dugva édességek, az megint egy másik kategória, vagy hogy esetleg nem fogyassza el, amit mi pakoltunk neki, mert pont azt szeretné, hogy mit tudom én, lefogjon egy pár kilót. De nagyon fontos itt szerintem a kommunikáció a gyerekszülő.
3: Meg hogy ne tekintsen az adott gyerek a ellenségként a saját testére, vagy bizonyos ételekre. És nagyon sok szülőben tévhitek vannak, ugyanúgy, hogy a kenyérhízla, vagy a gyümölcsről is mondtam az előtt, és hogyha ezeket továbbadja a gyereknek, akkor benne is ezek lesznek, és nem biztos, hogy utána néz, hogy tényleg ennek van valamilyen alapja, valami magyarázata tudományosan megállja a helyét, és ezt tovább viszi magában, és néha tudat alatt is visszautasít olyan dolgokat, amik az egészségére szolgálnának, vagy elfogad olyanokat, amik pedig károsak számára, csak azért, mert nem elég tájékozott, vagy erről például a családban nem beszéltek, vagy mindig azt tartották, hogy nem számít, hogy milyen egészséges fogy, a lényeg, hogy karcsú legyél, és ez a mérce. Holott nem csak arról szól, nem csak az egészséges, aki vékony, hanem itt nagyon sok szempont hozzájárul még.
1: Már kisiskolás kortól találkozhatunk mindenféle étkezési problémával és testképzavarral, és mindig, amikor megkérdezzük a gyermeket, hogy van-e a szűk vagy a bővebb családban valaki, aki diétázik, aki picit másképp eszik, én soha nem találkoztam olyannal, hogy azt mondja, hogy nincs. Tehát mindig visszavezethető valahova, és amikor elkezdenek nagyobbak lenni, ugye akkor a baráti körre, vagy ahogy a lányok is mondták, akkor mindenképpen esetleg a médiába, az Instagram, TikTok, amit követnek, arra visszavezethető. És az a probléma, hogyha valami érdekel minket, és egy pár másodpercet megnézzük az Instagramon, vagy a TikTokon, egy bizonyos témában legyen az étkezés, akkor még több ugyanabban a témában levő klippet, videót tár fel nekünk, és hogyha például étkezési problémával, akkor eljuthatunk addig a pontig, hogy azt hiszük, hogy teljesen normális, és mindenki úgy csinálja, mivel az algoritmus olyan videókat hoz nekünk. Ezért én úgy gondolom, hogy a szülőknek nagyon fontos néha lecsekkolni azt, hogy a gyermek milyen tartalmakat követ, és milyen tartalmakat néz.
3: Igen, ez a buborék effektus, hogy egy idő után egy buborékba kerülsz, és mind csak olyan tartalmak jönnek feléd, amikre egyszer rákerestél, vagy amik érdekelnek, és tényleg azt hiszed egy idő után, hogy ez a normális, nincs más vetülete a világnak, és mindenki ezt csinálja, és ezért valóban nagyon fontos az, hogy a szülő utána nézzen ezeknek a dolgoknak. És én még azt tudnám javasolni akár a különböző egészségügyi szakembereknek, hogy igenis merjenek jelenlétet, konzekvens jelenlétet vállalni ezeken a felületeken is, mert tévhit van, nagyon sok van, nagyon sok álszakember van, és kevesebb olyan tényleg megbízható szakember van jelen következetesen ezeken a felületeken, akiktől tanulni lehet. És akár saját magunkra utalva dietetikusokként fontosnak tartom azt, hogy igenis kis oktató videók, vagy történetek, vagy de a Karolának nagyon ügyes tartalmai vannak, hogy ezeket igenis merjük felvállalni, és a szülők, gyerekek szem elé tárni, mert fontos, hogy ezekről is beszéljünk, és ne csak a különböző influencerek irányítsák azt, hogy nekik milyen a fogyasztói szokásaik vannak, és milyen élelmiszerek kerülnek a mindennapi asztalra.
2: Ha egy-egy változtatást kellene javasoljatok egy család étkezésére, ami kiegyensúlyozottabbá tegye a gyermekek táplálkozását, vagy javítsa, akkor mi lenne az az egy változtatás, amit tanácsolnátok? Így sorra kérlek, hogy tanácsoljatok bennünket.
0: Fordítsanak több időt szerintem erre, akár az előkészületre, mondjuk hétvégén, a többi, a hétnek a hátralevő napjaira, hogy picit könnyebb legyen, és ne ugye a mindennapokba beleöljük magunkat, mert nagyon könnyű úgymond elveszni. És szerintem, hogyha ezt így valahogy beprogramozza az ember magának, akkor sokkal egyszerűbb lesz.
2: És a felkészülést lehet így is elképzelni, hogy leírom akár napi szintre, hogy mik azok az ételek, amiket szeretném, ha inkább az édesanyjára gondolok, amit szeretne az édesanyja, hogy fogyasszon a család, és akkor ehhez vásárló listát ír, vagy akár milyen részletekbe lehet itt menni.
0: Erre gondoltam én is, tehát hogy effektív a vásárló listától azt is együtt megbeszélni, hogy ahogy Karola is említette, fontos, hogy a gyerek is be legyen vonva. Aztán meg elmegyünk vásárolni, és kigondoljuk a következő hétre, hogy akkor nem tudom hányféle proteinforrásunk legyen, vagy milyen gyümölcsöket vegyünk a hétre, milyen kis snackeket pakoljunk magunkkal, mert nem tudom, hétfőn és csütörtökön sportra megyünk, hogy ugye ne essünk bele abba a csapdába, hogy majd az úton gyorsan valami kifliszerűt bevágunk, hanem arra is úgymond készüljünk fel előre, akár valami magvakkal, és mondjuk egy almával, már is egy jobb opció lehet, vagy egy kis muffint megkészítünk hétvégén. Tehát ilyen kis apró részletek, de ami hosszú távon segítség lehet, akár az anyukának is, mert sokkal könnyebb, ugye, mint hogy csak megkérdezett, hogy na mit főzzek, mit süssek, és mindenki azt mondja, hogy mindegy, de a gyereknek az egészségére is nagy hatással lehet.
3: És a gyerekek olyan jó partnerek tudnak már lenni, kezdve attól, hogy ők rajzolják rá a gyümölcsöket a bevásárlistára, aki például nem tud megírni, de már aki megtanult írni, az is nagyon szívesen ráír néhány dolgot, csak hogy érezze, hogy ő is hozzájárult valamivel. És ez a közös kertészkedés akár, ha erre van lehetőség, vagy a bevásárlás után az otthoni előkészítés, hogyha nem is konkrétan a főzés, de legalább bizonyos gyümölcsök, zöldségeket megmosni együtt, hát fölvágni, persze itt is a gyereknek az életkora függvényében, de egy salátát összeállítani. Ezek mind olyan dolgok, hogy a gyerekek nagyon szeretik, minél színesebb legyen, és lehessen kombinálni olyan összetevőkkel is, amik például nekik nagy kedvenceik. És a maga a bonyolultabb rész, ez a főzés, sütés, hát olyan jó dolog beöltözni, a kis kötényt fölvenni, és néha több maszattal jár, és időben is nem a szülő jár jól, de az az élmény, amit ezáltal biztosítunk a gyereknek, szerintem az nagyon meghatározó arra nézve, hogy hogyan fog viszonyulni bizonyos ételekhez, az étkezéshez, és mennyire szeret majd ő is arra adni, hogy igenis elkészíti a saját ételét, és nem csak gyorsan valahol onnan megvásárol egy kész ételt.
1: Én azt gondolom, hogy onnantól kezdve, hogy elhatározzuk, mert ugye rá kell készülni arra, hogy megfogadjon a gyermek, és onnantól kezdve, hogy elhatározzuk, az egészséges táplálkozás az egy normalitás kellene, hogy legyen. Tehát amikor már megszületik a gyermek, stb., nem arról kellene, hogy beszéljünk, hogy egészséges táplálkozás, hanem egy normális mindennapi étkezés, és ez lenne nagyon fontos, hogy a kezdetektől megszoktatni őket egy kiegyensúlyozott, változatos, stresszmentes étkezéssel. Nem tud mindig együtt enni a család. Nagyon fontosnak találom azt, hogy amikor van lehetőség, akkor fordítsunk egymásra időt, de mivel látom, hogy a mindennapok nem mindig erről szólnak, ezért úgymond legyen már benne a vérében a gyermeknek az, hogy kell összeállítson egy tányért, milyen nagyon könnyed variánsokat tud elkészíteni. Érdemes a konyhát is úgy kialakítani, hogy gyerekbarát legyen. Most már nagyon sok eszköz van arra, hogy a kicsik is nagyon könnyen el tudjanak készíteni egy számukra tápláló dolgot. Természetesen így óvodástól értem, nem kisebbre, és hogy számukra ez természetes legyen. Tehát ne legyen olyan nagy súlya, mint a mi generációnknak. Mi még azt kérdezzük, hogy ez vajon egészséges, ez vajon tápláló a szervezetünknek? Nekik ez már egy nagyon folyékony dolog kellene, hogy legyen.
2: Örülök, hogy veletek beszélgethettem ma is, és az elmúlt alkalommal is, hiszen nem csak dietetikusokként képviselitek ezeket a témákat, hanem anyukáként is, és nagyon örülök neki, hogy azon túl, hogy szakmai gondolatokat hozzákapcsoltatok a tanácsokhoz, gyakorlati megfogalmazásban is kitértetek bizonyos megoldásokra, a szülők bizonyos kérdéseire és problémáira. Köszönöm szépen, hogy segítettetek nekünk, és nagyon nagy szeretettel visszavárlak még a stúdióba.
0: És köszönjük.
1: Nagyon szépen köszönjük a meghívást.
2: Köszönöm önöknek is, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Ma arról beszélgettünk, hogy mit eszik a jövő generációja, illetve arról, hogy mit ehetne, mi lenne jó számukra, mi lenne egészséges számukra, és hogyan lenne egészséges számukra étkezni. Amennyiben tetszett a beszélgetés, meghívom önöket, hogy legközelebb is kapcsoljanak a Speranza Reménység TV csatornájára, és kövessék a Reménysugár műsorát. De ma most itt elbúcsúzunk önöktől, és minden jót, sok egészséget kívánunk a viszontlátásra!
4: A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szív.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem. Az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy elneveszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

0: Reménység hangja.
1: Az elmúlt alkalommal a teremtésről beszélgettünk, teremtés és a szombat összefüggéséről. Ismétlésnek én egy mondatot szeretnék csak mondani. Azt kellene megérteni, hogy a teremtés Istennek nem egy pontszerű, meghatározható cselekedete, hanem egy olyan tevékenység, ami elindult valamikor ugyan, de Isten gondviselő szeretetében tovább folytatódik. A teremtésről nem lehet múlt időbe beszélni. Nagyon sokszor ott vétünk a teremtés ellen, hogy megpróbáljuk ezt begyömöszölni valahogyan a mi téri idői világunk korlátai közé, és arról kezdünk vitatkozni, hogy mikor volt a teremtés, nem tudjuk, hogy mikor volt a teremtés, vagy arról kezdünk vitatkozni, hogy hogy is volt a teremtés, nem tudjuk, hogy hogy volt a teremtés, és közben, bár jó lenne, hogyha ezeket tudnánk, de közben a lényeg marad el. Amit viszont Isten elmondott a Bibliában. És ez egy nagy kísértés, hogy a lényeges elől mindig a lényegtelenbe szokott az ember menekülni. Picit értek a kommunikációhoz, és tudom azt, hogy hogy lehet kellemetlen kérdéseket kikerülni. Úgyhogy a lényeges helyett a lényegtelenre kezdek orientálni, és terelni a figyelmet. És abban a pillanatban megúsztam a lényeges kérdést. Az ember is nagyon sokszor így van. Viszont Isten, hogyha tovább folytatja ezt a teremtést, akkor a nagy kérdés az, ha én Isten képére és hasonlatosságára teremtett lény vagyok, akkor van-e részem Istennek ebben a tovább teremtésében? Vagy csak passzív résztvevő vagyok? Van-e részem abban, amit Isten csinál? És ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. És úgy lehet csak részem benne, hogyha, most visszatérek, amit az utolsó kérdésre adott válaszban mondtam, úgy lehet részem, hogyha a megismert törvényszerűségek alapján kezdek cselekedni. Ez egy jellegzetesen európai, keresztény gondolkodási mód. Felfedezek valamit a világból, és a felfedezett valamit elkezdem alkalmazni arra, hogy a világot műveljem és őrizzem. Ez az európai gondolkodási mód. Ez az, ami más, ez az, ami a Bibliából jön, ez az, ami az üdvösség történetnek az egyik nagyon fontos alapja, alappillére. És éppen ezért Isten arról gondoskodott, és ez a kinyilatkoztatás, hogy megismertesse az embert a világ alapvető rendjével, úgy is lehetne mondani, hogy törvényszerűségével. Ezért a törvényben, a 10 parancsolatban Isten összefoglalta azt, ami az ember emberségének a lényege. Törvény az nem kőtábla, hanem az Isten és az ember és a felebarát, valamint ember és a világ kapcsolatának a titka. Lényegében, ha ezt a kapcsolatrendszert nézzük, akkor a törvény nem olyan törvény, mint amit mi megszoktunk törvényeknek. Ez, hogy ne ölj, ez törvénynek nagyon primitív, nem? Ne lopj, ez egy jámbor óhaj, azt mondjuk nem törvény. Törvény az, ami a kreszbe van. Ja, az igen, az törvény. Ha behajtsz ott, akkor ennyit fizetsz. Ez törvény. Miért ilyen törvényt adott az Isten? És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Azért, mert a 10 parancsolat nem úgy törvény, ahogy az emberek hoznak törvényeket, hanem valahogy másként törvény a 10 parancsolat. Az ókorban kétféle törvényt ismertek, az egyiket kazuisztikus törvénynek, a másikat apodiktikus törvénynek hívták, elnézést a két idegen szóért, de ez így korrekt, hogyha elmondom, hogy ezt így hívják. Rögtön megpróbálom megmondani, mi a kettő közötti különbség. A kazuisztikus törvénynek, ha nevébe benne van, hogy milyen a törvény. Van egy kázus, tehát van egy eset, amit valaki elkövet, és arra van egy szentencia, hogy aki ezt elköveti, mit érdemel? Ugye, hogy a játékban szoktuk mondani, hogy mit érdemel az a bűnös. A tíz parancsolat nem ilyen törvény. Miért nem ilyen törvény a tíz parancsolat? Mert hol van az ember ebben a kazuisztikus törvényben? Gondoljuk közünk csak azon, hogy mondjuk a kressz az egy ilyen kazuisztikus törvény. Gyorsan megyek, rendőr, jogosítvány, és utána a pénz. Mit csinálok én? Nem láttam a táblát, mert az ág rálógott éppen, beakadt a sebességmérőm, ezer félkész mesénk van rá, nem? Tehát én a törvényen kívül vagyok, és próbálom azt bizonyítani mindenféleképpen, hogy én nem követtem el azt a bűnt. Ezért van egy másik féle törvény, és ez az apodiktikus törvény. Ilyenek a tíz parancsolat törvényei. Az első apodiktikus törvény a Bibliában, a teremtés történetben van, amelyik így szól szó szerint, Mózes első könyve, második fejezet 15. versében, hogy parancsol az Úristen az embernek, mondván én Károli úr tudom, kívülről így mondom, tehát úgy kezdődik, hogy parancsol az Úristen az embernek, mondván. Tehát ez egy parancsolat. Mit parancsol az Isten? Három dolgot, mert az apodiktikus törvény általában három ágú törvény, úgy is lehetne mondani. A kert minden fáról bátran egyél. Minden apodiktikus törvénynek az a lényege, hogy mit ad az Isten. És ez azért fontos, mert a tíz parancsolat parancsolatainak is az a lényege, hogy mit ad az Isten. Amikor azt mondja, hogy ne ölj, akkor az életemet védi. És ez apodiktikus törvény, vagy apodiktikusan értelmezhető törvény, mert kazuisztikusan nem értelmezhető, akkor azt kell keresni, hogy mi az, amit véd ezzel a törvénnyel az Isten. Azt mondja a hetedik parancsolat, hogy ne paráználkodj, régiesen, pontosabban a hébernek azt felel meg, hogy ne törd meg a házasságot. Akkor mit véd ezzel az Isten? És miért védi ezt az Isten? És így tovább el lehetne mondani mind a tízet ugyanígy. Kert minden fáról bátran egyért. Tehát Isten ad valamit. Az adottból Isten valamit visszakér. Ez mindig nagyon fontos. Tudnélik, hogy ha nincs feltétele valaminek, akkor azt nem lehet erkölcsileg értékelni. Senkinek se lehet Kossuth díjat adni, vagy Széchenyi díjat adni azért, mert olyan szépen lélegzik, bár a lélegzés egy nagyon nagy munka, amit egy életen át csinálunk, de próbáljuk ne lélegezni egy kicsit. Ugye ez nem fog menni. Azért, mert csak ott lehet valami erkölcsileg érdem, hogyha dönthetek így is, meg dönthetek úgy is. Mondhatok igent is, meg mondhatok nemet is. Éppen ezért Isten mit csinál? Odaadja az embernek az egész világot, és abból egyet visszakér. Nem azért, mert neki kell ez az egy fa. Mert ugye úgy fajtatódik, hogy kert minden fáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról ne egyél. Nem Istennek kell ez az egy fa, hanem nekem kell a feltétel, hogy én szabadon tudjak az Isten mellett dönteni. De ez még mindig nem elég, kell egy harmadik tag is. Tudnélik, dönteni csak úgy lehet, hogyha tudom a kétféle döntésemnek az eredményét. Ha ez nincsen meg, vagy hogyha ez meg van hamisítva, akkor van a manipuláció. Ez egy nagyon divatos dolog ma, szoktam volt mondani, hogy ma nem demokrácia, hanem manipulokrácia van a világon, mert állandóan ugye manipulálják a döntéseinket avval, hogy helytelen információkat ültetnek a fejünkbe. Lényegében minden pártpolitika ez. És ezért el kell mondani a következményt, mert amely napon eszel, arról bizony meghalsz. Ezért a tíz parancsolat egy olyan törvény, hogy Isten ember világ felebarát háromszögében, vagy négyszögében, négy karikájában élem az életet. És a tíz parancsolat minden parancsolata egy kapcsolatrendszert mutat be. Ha most tovább megyünk, akkor egy nagyon érdekes dologhoz jutunk. Hogy kezdődik a tíz parancsolat? A tíz parancsolat úgy kezdődik, én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Erre én már korábban utaltam. Tehát úgy kezdődik a 10 parancsolat, hogy Isten valamit értem tett. És miért kezdődik így a 10 parancsolat? Azért, mert a 10 parancsolatnak az a lényege, hogy Isten én értem valamit tesz. A 10 parancsolat nem arról szól, hogy nekem mit muszáj, mit kell, hogy magyar talán mondjam, mit kell tennem. Nem egy kényszer, nem arról van benne szó, hogy géppisztolyos angyalok állnak mögöttem, és lelőnek, hogyha nem teljesítem a 10 parancsolatot. Ez volt a zsidók tévedése. Azt gondolták, és most megértjük az apodiktikus és kazuisztikus törvény közötti különbséget, azt gondolták, hogy többek között, most a 4. parancsolatról beszélünk, a szombat parancsolat, az ez kötelesség. Amit, hogyha nem teljesítek, akkor jaj nekem! És Jézus ezzel nagyon keményen szembeszállt. Ez lesz a következő előadásnak a témája. De Jézus a 10 parancsolat szellemében száll ezzel a farizeusi elgondolással szembe. Hogyan? Mit mond a 10 parancsolat? A 10 parancsolat ugye azért kezdődik, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, mert a 4. parancsolatban is arról van szó, hogy Isten mit cselekedett, nem pedig arról, hogy én mit cselekedtem. És aki nem látja azt, hogy Isten mit cselekszik, az nem tud lépést tartani az Isten cselekvésével. A 10 parancsolatnak nem abban van a lényege, hogy kötelez engem valamire, hanem feltárja azt a lehetőséget, hogy én, akit Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett, hogyan járhatok együtt az Istennel, hogyan gondolkodhatok az ő logikája szerint. Ő mit cselekedett értem, és ő, aki értem ezt cselekedte, mit akar az én életemben látni? Hogyan akarja, hogy célhoz érjen az én életem? Mert, hát nézzük meg a teremtés történetre. Ki volt az első szombatünneplő? Nem Ádám és Éva. Őt csak Isten bevonta az első szombatünneplésbe. Isten volt az első szombatünneplő, nem? Nem így van? Miért? Azért, mert elfáradt? Nem. Hanem azért, mert az ő közösségébe akarta vonni az embert. Miről szól a 10 parancsolat? Közösségről, nem? Isten cselekedett értem, és ezzel bevont az ő közösségébe engem. Milyen közösségről szól a 10 parancsolat? Az első kőtáblán, annak az első 4 parancsolata miről szól? Isten és az ember kapcsolatáról, ezt régen tudják a keresztények, nem? És a második kőtábla meg miről szól? Ember és az ember kapcsolatáról, persze Isten jelenlétében. Az első és a második kőtábla is a kapcsolatokról szól. És a 10 parancsolat azt tárja fel, hogy ennek a kapcsolatnak mi a tartalma. Azt tárja fel, hogy én, mint kapcsolatok építésére alkalmas társadalmi lény, hogy így határozzam meg az embert, mit tudok tenni, mint társadalmi lény, hogyan tudom élni az életem, hogyan tudok járni. És ennek a 10 parancsolatnak a közepén van a leghosszabb parancsolat, ez a 4. Olvassuk el ezt a 4. parancsolatot a következőben. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról az új fordítás szerint, majd erről rögtön beszélek, és szenteld meg azt, 6 napon át dolgozz és végezz mindenféle munkádat, de a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja, semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiat, se lányod, se szolgát, se szolgálót, se állatot, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent, ezért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Furcsa, akik a régi fordítás szerint tudnak, hogy a nyugalom napját fordít itt a fordításunk, ennek egyszerűen az az oka, héberben nincsen napok neve, tehát nincs úgy vasárnap, hétfő, szerda, csütörtök, péntek, csak első nap, második nap, harmadik nap, negyedik nap, ötödik nap, 6. nap van, és minden 6. nap után van a nyugalom napja, a sabbát, ez ezt jelenti. Tehát le van fordítva a szombat napja. Persze ez a nyugalom napja, ez a 7. nap volt, ez a mai szombatnak megfelelő nap volt, hogy mondtam az előbb is. Amiért én mégis ezt a fordítást írtam fel, az az, mert ennek a fordításnak van azért egy mondani valója. Hogy ez a hetedik nap, ez a nyugalom napja, ezt az egész héber gondolkodás kifejezte, hogy ez a nap jellemzője, ez a napnak a tartalma. A hetedik napi nyugalom vonatkozott mindenkire, aki a kapuidon belül van. Minden jövevényre, hogy ebben a fordításban van. Minden idegenre. A zsidó ünnepek nem vonatkoztak rájuk. Miért? Mert az Isten és a nép szövetségének az ünnepei voltak. A nyugalom nap az emberi jog volt, azért, mert az Isten így teremtett bennünket. Ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy ezt muszáj így csinálni, hanem úgy kezdődik, tessék, emlékezzél meg. Emlékezni csak azt lehet, ami már a múltban volt. Hogyha a múltban nézek, akkor tudok emlékezni, nem? Nem úgy kezdődik, hogy aki nem csinálja, az három csokor villámmal, mit tudom én, milyen büntetést kap. Hanem emlékezzél meg, hogy az Isten mit tett érted. Emlékezzél meg arról, hogy Isten hogyan mutatkozott meg a te életedben. Ugye a zsidóknál hogyan hozott ki téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. De ez a mi életünkben is így van. Emlékezzél meg, hogy honnan jöttél. Honnan hozott az Isten. És ennek a napnak ebben van a lényege. Hogy ennélkül az emlékezés nélkül én nem vagyok ember. Itt nem arról van szó, hogy ezt a napot ünneplem, vagy azt a napot ünneplem. Nem ünneplésről van szó. A szombat az a mi emberségünknek a része. Mint a kezem, meg a lábam, meg a fülem, meg a szemem. Ennélkül nem vagyok igazán ember. Vagy hogyha ember vagyok, akkor valami hiányom van. Akkor tönkre megy az életem, akkor én önmagam ellen élek, akkor éppen úgy vagyok, mintha egészségtelenül táplálkozom, vagy agyon iszom magam, vagy kábítószerezek, vagy mindenféle önrombolást fel lehetne sorolni, hogyha mértéktelenül dolgozom, vagy bármi más lehetne sorolni. És a szombat megértésének, a 10 parancsolat megértésének ez az alapja. Ha most tovább megyünk, akkor nyilvánvaló ebből a parancsolatból, ha visszaemlékeznek arra, hogy ez a parancsolat visszautal a teremtésre. És ez nem véletlen. Azért utal vissza a teremtésre, hogy amit az előbb elmondtam, hogy az emberségünk elengedhetetlen része a szombat, ez teljesen világos legyen. Nagyon sokszor van, hogy a szombat ünneplő emberekről úgy néz a társadalom, mintha ezek olyan csodabogarak lennének. Pedig csak emberek. Én nem azért ünneplek szombatot, mert muszáj. Én nem azért ünneplek szombatot, mert ezt a vallásom előírja. A 10 parancsolat egyetlen törvényesen vallásos törvény. Ezt tessék végig gondolni egyszer. Írtam egy könyvet, Gátol vagy Véd a 10 parancsolat, ebben én ezt egész részletesen elmondom. 10 parancsolat nem vallásos törvény. 10 parancsolatra nem úgy nézünk, hogy hát ha ilyen vallású vagyok, akkor ennyit megtartok belőle, ha olyan, akkor meg annyit nem. A 10 parancsolat az, ami erkölcsi életünknek az alapvető tervrajza, ami előbb megvolt, mint ahogy az ember, mert ennek a háznak a tervrajza az előbb megvolt, mint ez a ház, nem? És ez így van. És hogyha a teremtés alapján negyedik parancsolat a negyedik parancsolat, akkor hadd tegyek fel egy nagyon érdekes kérdést. Ja, azt mondtam, hogy van két kőtábla, és nagyon jól ábrázolják a zsidó zsinagógákon, lehet látni, két kőtábla összeér, nem? Az két kőtábla az ilyen kettős kőtábla tulajdonképpen. Az első kőtáblán ugye azok a törvények vannak, amelyek Isten és az ember kapcsolatával foglalkoznak, a másodikon pedig az ember és az ember kapcsolatával foglalkozó törvények vannak. Melyik kőtáblához tartozik a negyedik parancsolat? Sugtak, hogy az elsőhöz, és ez egy igaz válasz. De én most kicsit vitatkozom vele. És a másodikhoz is? Miért? Miről szól ez a negyedik parancsolat? Két dologról szól. Ha tetszettek figyelni, két dologról szól. Tovább megyünk. Ennek a két dolognak a megoldása majd itt lesz, hogy a teremtett világot művelni és őrizni kell, és ezen tessenek gondolkodni, majd rögtön visszatérünk. Mi ez a két dolog, amiről szól? Hát egyrészt a pihenésről, ezt a pihenést idézőjelben mondom, tehát a nyugalom napjáról, erről a különleges napról, ami nem egyszerűen a nyugalom, az nem csak pihenést jelent, az mást is jelent. Majd erről is rögtön beszélünk, és még valamiről szól. A munkáról, nem? Mi az, ami az embert az emberrel összekapcsolja? Az pontosan a munka. Héten vizsgáztattam egy csomó szociológust, aki szociális munkával szeretne foglalkozni, és megkérdeztem tőlük, hogy hát mit szeretnétek. És hát mondtak ezt és azt is, és mondtam, hogy vigyázzatok, mert a szociális segély az nem szociális munka. Tudnék, a szociális segéllyel tönkre lehet tenni egy országot. A munkanélkül adott pénz az demoralizál. Ezt tessék végig gondolni. És mert az emberek pénzt akarnak keresni, nem pedig dolgozni akarnak, ezért állunk így. Mert a munkának a lényege az az, hogy én valakiért vagyok, és valamit szeretnék a világban elintézni, ami a másik javára, áldására van. Egy íróasztal mellett ülök épp úgy, mint hogyha, mit tudom én, követ fejtek, vagy falat húzok. És hogyha nyugdíjas vagyok, akkor is én valakiért élek, mert amíg valakiért élek, addig van életemnek értelme. Ha önmagamért élek, nincsen értelme az életemnek. Na most, hogyha tovább megyünk, azt mondja, emlékezzél meg. Dolgok elején nem az ember munkája áll, mégsem, hanem az emberért cselekvő, munkálkodó Isten. Erre emlékezik az ember a szombatban. Vagyis, és ez egy nagyon fontos dolog, nem csak a nyugalomra adott példát Isten, és erről beszél a negyedik parancsolat a teremtéskor, hanem a munkára is, nem? Ugye azt mondja Mózes első könyve, bevégezte a munkát. Sőt, a második teremtés történet, ami ugye a második fejezetben van, mert ez is két metszetben van, elmondja a hat nap, illetve a hetedik nap sorrendjét az első teremtés történet. Utána visszatér az Isten a teremtés történet, és az ember szempontjából mondja el a teremtés történetet egy más metszetben, más képségben. Abban meg az Isten úgy jelenik meg, mint fazekas, aki a földből embert alkot, nem? Úgy jelenik meg, mint egy kertész, hogy az iparos és a földművelő ősfoglalkozást elmondja. Úgy jelenik meg, mint egy kertész, aki ültet egy kertet az ember számára, nem? Isten előtte az emberért dolgozott. Ezért a negyedik parancsolatot ünnepelni csak azt tudja, és csak azt tud visszaemlékezni valamire, és ez egy nagyon fontos dolog, csak azt tud visszaemlékezni valamire, aki tudja azt, hogy előttem ott volt a munkálkodó Isten, aki bevezetett az ő nyugalmába engem, és bevezetett az ő munkájában engem. Hogy rajtam keresztül az Isten a teremtést folytatni akarja, mert azt akarja, hogy műveljem és őrizzem a világot, jobbítsak, a másokért legyek, a másokért végezzem a munkát, és azt akarja, hogy erre a másokért végzett munkára feltöltekezzem minden hetedik nap, minden nyugalom nap. Menjünk most tovább. Miért szent a szombat? A szombat azért szent, mert megszentelni szó azt jelenti, hogy Isten a hatalmába vonta, hatalmába utalta ezt a napot. Épp úgy 24 óra a szombat. Van egy kérdésünk, amire majd vissza fogok térni, csak egy mondatba hagyd mondjam, hogy mióta kezdjük éjféltől a szombatot. illetve a napokat. Hát ennek nagyon régi hagyománya van, már római, akik visszamegy, de annyira nem lehetett betartani, még nem voltak órák. A 18. századtól tudtuk körülbelül, hogy mikor van az éjfél, néhány csillagász kivételével, és csak 1882-ben rendelte el egy nemzetközi washingtoni találkozó, ahol a csillagászok megegyeztek, hogy éjféltől számítják a dolgot. Kétféle napszámítás volt. Egyrészt volt, aki naplementétől naplementéig számolt, ezek voltak általában a pásztor népek, ilyen volt Izrael is, és voltak, aki napfelkeltétől napfelkeltéig számoltak, ezek voltak a földművelő népek általában. De ez a két számítás volt. Viszont nagyon érdekes, hogy Izraelben napfelkeltétől napfelkeltéig is számolták a napot, kivéve a hetediket. Azt mindig naplementétől kezdték. Miért? Nek egy praktikus oka van, majd az utolsó előadáson fogok erről beszélni. Hát úgy kezdődik ez egész, hogy én ezt a napot tényleg az Isten és az ember, ember és az ember, ember és a világ kapcsolatára használom, hogy először fizikailag kipihenem magam. Ez nem Istennek van szüksége, erre nekem van szükségem, de ez csak most egy ilyen közbevető jegyzet volt. Térjünk csak ide vissza.

intézményeket akar ebből létrehozni? Nem. Egyszerűen az embernek van erre szüksége. Isten úgy tervezi meg az embert, hogy az ember, aki két dimenzióba él, nem csak az anyagi világban, ahogy mondtam, hanem van egy spirituális dimenziója, erre a spirituális dimenzióra hova tovább nincsen időnk. Nem ez a 21. századi embernek a baja, hogy elszaladunk magunk elől? Nem érjük utol soha magunkat, így szoktuk mondani? Nem úgy van, hogy az ember állandóan zaklatott lesz, és ezért leszünk neurótikusok? Ma a magyar társadalom 60%-ánál több része neurótikus. Miért? Mert időzavarban vagyunk. Erről már beszéltem. Isten úgy teremtette meg az embert, hogy ott legyen ez a hetedik nap, ami arra szolgál, hogy ezt a másik dimenziót, ezt a spirituális dimenziót erősítjük. Isten elkér egy napot, megszenteli, ezzel a maga hatalmába vonja, és visszaajándékozza az embernek, nem? Ez ennek a napnak a lényege. Ha most tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy szombat és a munka összefügg egymással. A szombat a munka értelmét alapozza meg a számunkra. Azért kéri vissza Isten ezt a hetedik napot, mert nem akarja, hogy robotoljunk, hanem azt akarja, hogy dolgozzunk. A munka, a dolgozni tudás az több, mint egyszerű robotolás. Nem a géppel versenyezünk, hanem minden munkát, ami emberi munka, azt alkotó módon végzünk. Ezt nem én mondom, hanem a 20. század egyik legnagyobb filozófusa volt, Ludwig Wittgenstein, osztrák, nagyon híres filozófus volt, aki a szombatról azt mondta, a szombat nem csupán egyszerűen a pihenés és kikapcsolódás ideje. Kívülről és szemügyre kell venni a munkánkat, nem csak belülről. És azt hiszem, hogy ez a világhíres filozófus tökéletesen ráérezett a szombat lényegére. A szombatnak az a lényege, ami hat napon át történik, azt egy más dimenzióból, hogy így mondjam, felülnézetbe, vagy kívülről megnézve értékelni tudjuk. Az az ember, aki soha nem találkozik magával, mert elszalad maga elől, az az ember előbb vagy utóbb beteg lesz, egész egyszerűen pszichésen beteg lesz. Ma nagyon sok ember pszichésen azért beteg, mert elszalad önmaga elől. És ezt Isten nem akarja. Ezért Isten azt mondja a 10 parancsolat szívében, hogy neked szükséged van arra, mert ezt a napot megszenteltem, és te is szenteld meg azt. Ha most tovább megyünk, akkor azt láthatjuk, hogy a munkaszünet az tulajdonképpen a munkáért van. De a munkát most ne olyan egyszerű értelembe tessék venni, mint ahogy ezt mi nagyon sokszor mondjuk, hanem a munkát úgy tessék venni, hogy a munka az az emberi élet értelme. Én azért születtem, hogy valami dolgom van a világon. Abban a pillanatban, ha én úgy érzem, hogy nincs dolgom a világon, akkor előbb vagy utóbb elmegyek. Tessék megnézni a mi generációnkat. Én elnézem az osztálytársaimat. 44-en voltunk osztálytársak. Csupa fiú. És idén volt az 50. érettségi találkozónk. Kik mentek el közülünk? Néhányan balesetben. Ezek tragédiák. De azok épültek le szellemileg minden téren, akik elmentek 60 éves korukba, beültek a fotelba és nézték a televíziót. 2 év ilyen kúra, biztos, hogy elmegyünk innen a földről. Miért? Az ember átéli, nincs dolgom a világon. Ki az, aki meg tudja őrizni a fiatalos rendületét, akinek dolga van a világban, nem? És ez egy alapvető megfigyelés. Na most Isten ezt belénk építette, ez egy törvény. Azért törvény, mert lényegében ebben a ciklikus változásban van benne a mi életünk. Tulajdonképpen Isten begyakoroltatja minden héten, legalábbis ez az Isten szándéka, és ez szegi meg az ember, hogy 6 napi munka, utána jöhet a 7. nap pihenése. Na most, ha tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy ez a 7. nap munka az azért van, mert a 7. napi munka az a közösség napja. Ez a 7. nap

nap az nem csak arra való, hogy itt valamilyen rendezvény van, hogy az Isten tiszteletet így lealjasítsam rendezvénynek, nem ez a lényeg. A hetedik napnak abban van a lényege, hogy egy új típusú közösség jöjjön létre. Amikor van időnk arról beszélni, hogy hogy is van, mi is van, mi is az életem, milyen gondom van, megoszthatom bánatomat, örömömet, gondomat, stb. A másikkal. Tessék megnézni a 21. századi embert. A 21. századi embernek hova tovább nincs ideje arra, hogy ő legyen, maga legyen. Nem véletlen ám ez a plakát, most annélkül, hogy bármi politikát ebbe belekevernék, hogy jöjjön el az én országom. Persze ez a mi atyánk ugye itt kezdődik. Én atyám, ki vagy az én mennyemben? Szenteltessék meg az én nevem, jöjjön el az én országom, legyen meg az én akaratom. Miként a földön, úgy a mennyben is. De az a baj, hogy erre az Isten nem mondja, hogy ámen. Tudnilik, ez az ember ellenes. Miért? Mert az ember az a mire teremtetett, nem? Istennel is csak úgy tudok kapcsolatba jutni, valakinek a kezét fogom, nem? Egyedül nem megy. Végképp nem megy egyedül. És mi nekünk pont itt a bajunk. Egy történet, ami eszembe jut, aminek az első sora itt van. Egy indiai bölcs egyszer a tanítványait erről kérdezte meg, hogy mondjátok meg nekem, mi az erő. Bölcsek, tanítványok mind mondtak nagyon nagy bölcsességeket. Lelki, testi erő ezer példáját. És hosszú-hosszú vajudás után mindig azt mondta a mester, nem, nem, nem. És a válasz, ha két-három ember egy akarattal csöndben egy csillagra néz. Ez egy nagyon fontos dolog. A mi életünkben azért van baj, mert mi egymáson akarunk tájékozódni. Holott a tájékozódási pontunk az fönt van. Közös akarattal kellene egy csillagra nézni. Isten a hetedik napot ilyen csillagnak szánta. Ha most tovább megyünk, a szombat lényege is ez a csillagra néző közösség. Amikor nem azért vagyunk közösségben, mert a másik, vagy én, vagy ő, hanem kialakul valami mi érzés. Hogy én visszanézek a teremtőig, és elkezdem keresni, hogy ez a teremtő hogy van ma jelen az életemben. Arcom előtt a múlt. És erőt kapok ahhoz, hogy a jövőre döntsek. Éppen ezért a szombat a találkozás csöndjének a napja. Nem a kikapcsolódás, hanem a bekapcsolódás napja. És ez nem egyszerű szójáték. A mai embernek az a problémája, minden problémáját is horizontálisan akarja megoldani. Én meggyőzzem a másikat, jóba legyek vele, ha nem akar jóba lenni velem, akkor leüssem, tudom én, persze ezt szebben szokták mondani, lehetetlenné tegyem, stb. És elfelejtkezünk, hogy van egy másik erre merőleges irány. És lényegében a 10 parancsolat szívébe, közepébe. Azért került a 4. parancsolat, mert ez nem csak az Istennel való kapcsolatunk összefoglalása, hiszen hogyha én a szombatnapot megtartom, akkor nem lesznek idegen isteneim, nem veszem hiába az Isten nevét mondjuk imádságba, nem leszek bálványimádó, mert a Teremtő Istent imádom, hanem az emberekkel való kapcsolatomnak is ez a lényege. Hogy létrejön ez a felső kapcsolat, így felülről is látom a másik embert. Nem az ünnepel szombatot, aki szombaton nem csinál semmit. Hanem az ünnepel szombatot, aki rájön erre a csendre. A szombat a találkozás napja, az az idő, amikor visszatalálunk, hazatalálunk Istenhez, aki megteremtett minket.
ha szombatban feltöltekezünk Isten csendjével, akkor ez legyőzi bennünk az önző kívánságot, ami minden bűnnek a gyökere. Ez a lényege, ami egész lelki életünknek, hogy ez a győzelem jöjjön létre mi bennünk. Mert hogyha ez a győzelem nem jön létre mi bennünk, akkor baj van. Éppen ezért vissza kell találnunk a csendhez. A csend az nem a némaság csendje. Vissza kell találnunk a beszédes csendhez, amiben Isten is szóhoz jut. Én azt hiszem, hogy a mai kereszténység nem az a baj, hogy nem eleget imádkozik, hanem annyit imádkozik, hogy nem hagyja szóhoz jutni az Istent. Nem így van? Mert a mi imánkat megfertőzi a miénünk. Akarom, Uram, azt, hogy! Addig mondom az Istennek, még azt nem akarja, amit én. Pedig az Isten azért mondta, hogy engedj el mindent. 6 napon át végezd minden dolgodat, 7. nap az Úrnak, a te Istennek szombatja. Azért mondta, hogy engedj el mindent. Hogy visszataláljunk a teremtés koronájához, a szombathoz, és a megváltás reménységének a napjához. Ennyi lett volna a mai dolog, de még egy gondolatot, ami előlegezi a jövő hetit, hadd tegyek hozzá. A kísértőnek nem az volt sohasem a szándék, hogy a formát rontsa meg igazán, hanem a legnagyobb kísértés mindig az, hogyha a helyes forma mögé be tudja rejteni a kísértő a helytelen tartalmat. A forma meg tudja ölni a lényeget. Az ószövetségi népnek ez volt a tragédiája. Ézsaiás könyve, ugye közvetlen a babiloniai fogság előtt azt mondja, hogy bűnt és ünneplést nem szenvedhetek. Szombataitok utálatosok előttem. Miért? Mert megvolt a forma, tartalom nélkül. Ezért vissza kell találni a szombat eredeti tartalmához ma is, ahogy Ézsaiás korában vissza kellett találni, ahogyan Jézus korában vissza kell találni, és ezért mi nem az ószövetségi nép formális szombatját ünnepeljük, hanem a teremtés szombatját az ószövetségi nép tanulságai alapján, úgy, ahogy Jézus ezt megreformálta. Mert Jézus az a szombatünneplés reformátora volt. Ezt kell a következő alkalommal megvizsgálnunk egy kicsit részletesebben, amire sok szeretettel hívok és várok mindenkit. Köszönöm szépen a türelmet, figyelmet! Felséges Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk, te néked köszönjük meg azt, hogy újra és újra a mi emberségünk igazi titkára akarsz elvezetni bennünket, meg akarsz bennünket tanítani arra, hogy ismét hasznos emberek legyünk, a másik ember életét építő emberek. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus nem csak teremtő, hanem törvényadó volt, aki tanított is. Újra és újra megtanított bennünket az emberi élet igazi értelmére, az emberi kapcsolatok titkára, hogy Istennel, világgal, felebaráttal, a másik emberrel kapcsolatban legyünk. Add nékünk a te szeretetedet. Add, hogy úgy tudjunk élni és járni, hogy ez a szeretet rajtunk keresztül terjedjen. Ne szeretett fogyasztók legyünk, hanem szeretett termelő. Békességeddel vezess bennünket, és add áldásodat mi ránk. Add, hogy mi úgy tudjunk élni és járni, hogy a te ígét tanít. És adj nekünk bátorságot ahhoz, hogy megpróbáljunk azon az úton járni, amit te teremtettél nekünk, hogy emberek legyünk igazán. Köszönjük, hogy sok mindent megérthettünk. Adj nekünk békét, add áldásodat, szeretetedet, fiadért Jézusért. Amen.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit. Mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

0: 90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.
1: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek, az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól, és a Szentlélek Istentől mindörökké. Amen. Szívem egész melegével köszöntöm mindazokat, akik szorgos és fontos elfoglaltságuk mellett is időt vettetek, hogy a képernyők előtt ez alkalommal is Istennek drága ígéjét, a Bibliát tanulmányozzuk együtt. Isten áldjon titeket, és keresztényi szeretettel kívánok mindenkinek békességet Istentől. Tovább folytatjuk az ősrégi történet mai tanulságai sorozatunkat, azt a Biblia magyarázatot, amelyet Jónás próféta könyve alapján tűztünk ki célul. Ma eljutottuk a negyedik tanulmányunkhoz. A negyedik tanulmányunknak címét így fogalmazhatnánk meg. Egy különös fogda tanulságai. Hogy mi ez a különös fogda? És melyek azok az evangéliumi tanítások, amelyek éppen ma és éppen ránk vonatkozóak? Hallgassuk meg figyelemmel. A történet így szól. Jónás próféta könyve második része első versétől. Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást. És lőn Jónás a halnak gyomrában 3 nap és 3 éjjel. És könyörge Jónás az Úrnak, az ő Istenének a halnak gyomrából. És mondá: nyomorúságomban az Úrhoz kiálték, és meghallgatta engem. A Seol torkából sikalték, és meghalláb az én szómat. Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz, örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam. És én mondám, elvettettem a te szemeid elől, vaj, ha láthatnám még szentséget templomát. Körülvettek engem a vizek lelkemig, mély ár kerített be engem, hínár szövődött fejemre, a hegyek aljáig süllyedtem alá. Bezárodtak a föld závárjai felettem örökre. Mindazáltal kiemelted éltemet a múlásból, ó Uram, Istenem. Eddig az Istennek ígéje. És hogy ezt a történelmi képet, ezt a bibliai igazságot, milyen szépen és milyen szívhez szólóan és milyen megrendítően állítja elénk nagy költőnk Babits Mihály, azt hallgassuk meg figyelemmel.
2: És így jutott a szörnylét belsejébe, vakringások eleven bölcsejébe, és lakozik három nap, három éjjel a Cet hasában, hol éjfél a déllel egyforma volt. Csupán a gondolatnak égre kígyózó lángjai gyulladtak, mint fullat mélyből pincetűz, ha támad. És könyörgen Jónás az ő urának a halból.
1: Jónáson végrehajtották az ítéletet. A tengerbe vetett. A tenger kisímult, és a hajó nyugodtan, biztonságosan siklott tovább az utasaival, a pogány emberekkel. Akik viszont nagy félelemmel kezdték félni az urat. Kedves hallgatóim, ez ennek az ígerésznek egyik sarkalatos evangéliumi mondani valója. Amikor az ember, aki addig nem ismerte Istent, nem tudott róla, de kapcsolatba jön vele, valamilyen eseménynek folytán, és az ő lelkében félni kezdé az Istent. Ezek az emberek is most már áldozatot mutattak be az igaz Istennek, és fogadalmakat tettek Jónás Istenének. Nagy dolog, testvéreim, elfordultak a bálvány istenektől. És Jónás az igaz Istennek szolgálja, még mindig úgy tűnik, semmit nem tanult. Igen, ma is megismétlődhetik ez a történet, hogy a világ buzgóbbnak bizonyul, imádságosabb szívűnek bizonyul, mint mi keresztények. Ez történt azon az emlékezetes napon, a viharzó tengeren, amikor Jónást a saját kérésére tengerbe vetették. De az Úr, aki a tengert is teremtette, Jónástól sem feledkezett meg. Hiszen ő nem azt akarta, hogy a próféta élete árán szabaduljon megbízatásától, az üzenettől, annak hirdetésétől. Ezért olvastuk, ekkor egy halat rendelt oda az Úr, hogy nyelje le Jónást, és Így volt Jónás a halgyomrában 3 nap és 3 éjjel. Kedves testvéreim, nagyon jellegzetes ez a jónási helyzet. Isten kegyelme Jónáson egy jellegzetesen isteni bizonytalan biztosíték volt. Isten megoldása ott és akkor Jónás számára a hal gyomra volt. Bennünket is. Sokszor ilyen csodával határos módon. Egy kisebb nagy baj által Isten megóv egy nagyobb bajtól, sokszor egy tragédiától. És mi készek vagyunk zúgolódni azért a kis bajért, kelemetlenségért, amely ért. Nem nyílnak meg szemeink, hogy meglássuk, hogy ezzel a kisebb nehézséggel Isten milyen nagy tragédiától védett meg, óvott meg bennünket. Mert a hal gyomra az ember számára nem megoldás. Ezért ez a csoda is, mint minden olyan eset, ahol Isten túllépi a természet megszokott rendjét, törvényszerűségét, ez a hitnek a csodája. Ezért csodálatos dolog a hit, kedves keresztény testvérei. Mert hitáltal olyan dolgok történnek velünk és általunk, amelyekben Isten túllépi a természeti törvények határait, és így születik meg a csoda az ember életében, vagy az ember életéért. Ne keressük itt a választ arra, mert nem ez itt a kérdés, hogyan élhetett egy ember 3 nap és 3 éjjel a cethal gyomrában. Aki csak ezt keresi, az nagyon keveset keres, és az nagyon keveset értett meg az isteni íge kijelentéséből. Először is Istennél semmi sem lehetetlen. Másodszor pedig, annyi példa van erre a tengeri feljegyzések között, hogy valóban megtörtént, hogy így hatalmas halak által elnyelt emberek, matrózok élve kerültek ki napok múltán a kifogott hal gyomrából. De nem ez érdekes most. Nem ez érdekel bennünket, hogy lehetséges-e vagy sem, hogy a természeti törvények ezt megengedik vagy ellentmondanak. Hiszen amikor csoda történik az ember életében, akkor az mindig úgy van, hogy Isten túllépi a természeti törvényeket, azokat a törvényeket, amelyeket tulajdonképpen ő, a teljhatalmú, teremtő és fenntartó Isten tart a kezében és irányít. Mit jelent ez a csodás, szokatlan esemény Jónás hite szempontjából? Ez a fontos kérdés. Ez ennek a szakasznak a döntő kérdése. A helyzet bizonytalan. És Jónásnak csak azért nincs oka a nyugtalankodásra, mert Isten kegyelme áll a történések mögött. Igaz, ő ezt akkor még nem tudta, és nekünk az a nagy kegyelem jut ma, hogy az evangéliumokból, Isten ígéjéből, az Ó és az Új Testamentum történeteiből, Isten csodálatos tetteiből mi már tudjuk, hogy a jónási történés mögött Isten kegyelme állott. A hit kockázatvállalása adja ennek a helyzetnek igazi értelmét. Isten ma is és mindig a megváltási terv során így próbálja meg az ember hitét. Nem ad előre biztosítékot. Nem ad előre egy biztosítási kötvényt a kezembe. Csak azt mondja, menj, vagy jöjj, és ebben az isteni szóban van a hit számára a biztosíték, nem pedig az emberi értelemben és logikában. Biztosított ez az út? Megyek. Bizonytalan? Nem indulok el. Hát így soha nem fogsz Istenhez térni, testvérem. Ha te akarod biztosítottnak látni megtérésed útját, te csak válaszolj Isten hívására, és az útnak előkészítése, és az útnak biztosítása, ez Istenre tartozik. A bibliai történetekből tudjuk azt a megrázóan szép történetet, amikor az ígéret földjének felkutatására kémeket küldenek Kánaánba. Visszatérnek a kémek, gondoljátok, hogy a 10 kém hazudott, nem mondott igazat? Amikor Kánaán földje elfoglalásának nehézségeit ecsetelték. Óriások lakják a földet. Sokkal nagyobbak és többen vannak, mint mi. Erről Józsué és Káleb sem mondhatott mást. Csak ennek a két kémnek a vállán ott volt egy hatalmas szőlőkül. Ha az emberek óriások, hát nézzed, Izrael népe, ilyen óriás gyümölcs, ilyen csodavár terejád az ígéret földjén. Ők sem mondhatták azt, hogy nem úgy van, ahogy kémtársai beszámoltak erről. Mégis ők azért tudtak többet mondani, mert ők ketten merték vállalni a hitnek kockázatát. Az Istennek útját, amely út minden emberi látszat ellenére megy diadalmasan előre. És ez ma is úgy van. Nem az emberileg biztosított a biztos. Ó, hányszor mentünk már tönkre ilyen emberi biztosítékok nyomán. Azt gondoltuk, bebiztosítottak magunkat, bebiztosítottuk mieinket a jövőre nézve. Egy stabilizáció, és földhöz ragadt szegények lettünk. Egy földrengés, egy tűzvész, egy haláleset, és minden eszményünk és váradalmunk összeomlott. De ha vállaljuk a hit útjának a kockázatát, ez minden esetben a győzelemhez fog vezetni. Ilyen kockázatvállalás volt a három ifjúnak útja a tüzes kemencébe. Mit mondtak a királynak? Amikor főben járó bűnük miatt, mert nem akarták vállalni a bálványimádást, a tüzes kemencében való kivégzésre ítélték őket. Örökké élj, ó király! Ami Istenünk meg tud minket szabadítani a tüzes kemencéből is. De ha nem tenné, akkor is tudd meg, ó király, hogy mi az ő parancsolatát át nem hágjuk. Ez volt a három ifjú kockázatvállalásának hitútja. Vagy ott van Dániel hűsége, amikor vállalta az oroszlánok vermét, nem tudva, hogy Isten csodát fog művelni, hogy bezárja az oroszlánok száját. A kiéheztetett vadállatok nem támadtak erre az emberre. Miért? Mert az zárta be vérszomjas szájukat az oroszlánoknak, aki az oroszlánokat teremtette. És mint teremtő, rendelkezett velük. Van egy kedves leírás, novella vagy dráma, amely arról számol be, hogy az egyik misszionárus hajótörés szenved a tengere. De nem olyan egyszerű, nem a vihar miatt, hanem a kalózok miatt. Tengeri rablók sűjesztették el hajóját. Azért rablók ide, rablók oda, de úgy látszik, hogy egy csepp emberség mégis volt bennük. Nem ölték meg a misszionárust, hanem a süllyedő hajó egyik gerendáját vették, és a misszionárust rákötözve a gerendára tengerbe vetették. Eredj Isten hírével. Mi történt? Ez a gerenda a hit lehetősége lett ennek az embernek. Kevés volt ugyan ahhoz, hogy a misszionárus számára biztosítsa a menekülést. Ahhoz viszont elég volt, hogy a hullámzó tengeren el ne süllyedjen, és megmenekült. Kedves testvéreim, ilyen gerenda számunkra, keresztény emberek számára, Jézus Krisztusnak keresztje. Van egy kedves énekünk, ki Jézus keresztjére hittel néz fel, azon pillanatban üdvöt lehet. A hit helyzetében mindig az emberi lehetőségeink határait figyelve van ma is egy sereg bizonytalanság. Ahhoz, hogy Jónás hinni tudjon, vállalnia kellett ezt a bizonytalan állapotot, ezt a bizonytalan biztonságot. Mert a hal gyomrában Isten prófétájának, Jónásnak éppen a biztosított léte szűnt meg. Ezért kérdezi Jónás Babits Mihály szavai szerint a következőket.
2: Én ki Jónás voltam, ki vagyok már? Ki titkaidat tudtam, mit tudok már? Kényedre hány vett hány kódó vizet, s nyálkás húzzáraiba zárt a cet.
1: Mi volt Jónás számára az egyetlen lehetőség? De imádkozott Jónás Istenéhez, az Úrhoz, a hal gyomrában. Isten sokszor kénytelen a mi lehetőségeinket is leszűkíteni egyetlen lehetőségre. Mert jaj, ha sok lehetőségünk van, a sok lehetőségek közepette veszünk el. Mert itt is igaz az a régi magyar közmondás, hogy sok bába között elvész, meghal a gyermek. Ezért Isten ezeket a lehetőségeket sokszor leszűkíti egyetlen lehetőségre. És azért szűkítette le Jónás esetében, hogy a prófétai megbízatással ellátott ember a szolgálatát el tudja végezni. Azért szűkíti le Isten sokszor a mi lehetőségeinket is egyetlen szűk lehetőségre, hogy ne meneküljünk már Isten elől, hogy tanuljuk meg, hogy szolgáljunk Istennek, mert az üdvösség szempontjából más lehetőségünk, más választásunk nincs. Ez történt a tanítványokkal is, akik a küldetés színteréről a zsidóktól rettegve bezárkoztak a felházba. A tanítványok számára a felház volt a cethal gyomra. Félelemből zárkoztak be. Kik? Azok, akik később szembe mertek nézni a vadállatokkal, a felbőszült császárokkal, és bátran vállalták a mártír halált Krisztus keresztjéért, hitükért. Miért történt mindez? Mert a felház bezárt lehetőségei között tanulták meg az egyetlen lehetőséget. Az egyetlen lehetőség számukra a halottakból feltámadt és dicsőségben mennybe ment Krisztus volt. Jónásnak is meg kellett tanulnia ismét Istenhez kiáltani, amit nem akart megtenni, míg szabad volt, amit megtagadott a hajón, amikor tombolt a vihar, és amikor a pogányok, kiki a maga Istenéhez kiáltozott, amit megtagadott, hogy az ő testvéreiért, embertestvéreiért, felbarátaiért imádkozzon a hajón, most meg kellett tegye itt, ebben a különleges fogdában, ebben a különös börtönben, a cett gyomrában. Hogyan imádkozott Jónás? Először is a maga helyzetét tárta Isten elé. Ezt nem azért tette, hogy végre Isten észrevegye őt, az ő szenvedő egykori szolgáját, és essen meg a szíve rajta. Tudta, hogy neki semmi érdeme nincs. Tudta, hogy az ő része és érdeme csak az ő orcájának pirulása. Hanem itt Jónás arról vallott, hogy énjének és önzésének biztosítékai vesztek el. Önző volt, és minden biztosítéka ennek az önzésnek oda veszett. Ennek az imának éppen az a tanulsága, hogy az imán keresztül Jónás úgy ébred öntudatra, hogy életében, sorsában Isten kezét kezdi meglátni. Hát ez a mi megtérésünknek is a momentuma. Amikor kezdjük felismerni, hogy Isten volt ebben a próbában, Isten volt ebben a csapásban, Isten volt ebben a történésben, kezdjük felismerni Istennek életeket és történelmet alakító kezét. És Jónás még valamit felismert. Ő ugyan menekült Isten elől. El akart menekülni feladata elől. És most szégyenkezve kell belátnia, hogy Isten viszont nem menekül előle, mint ahogy egykor ő akart elmenekülni Isten színe elől. És mert őszintén imádkozott. Ezért Isten meghallgatta szolgájának könyörgését, imáját, és válaszolt. Úgy, amint ezt a Jónás könyvében találjuk.
2: Szorultságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő válaszolt nekem. A sehol méhéből kiáltottam, és meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál, a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Körülvettek engem a vizek a torkomig, a mélység körülzárt engem. Sás fonódott a fejemre, a hegyek alapjáig szálltam alá, bezárult a föld örökké mögöttem.
1: Jónás, itt a hal gyomrában, ebben a bűzös sötétben, vak sötétben, távol mindenkitől, és ebben a fizikai vakságban csodálatos módon látni tanult. Testvéreim, mi is sokszor csak itt, csak ilyen helyzetben tanulunk meg látni. A Jelenések könyvében Isten felkínálja ennek az utolsó keresztény nemzedéknek, Laodíciának a szemgyógyító írt. De nekünk is nagyon sokszor ebben a vak sötétben énünk, önzésünk, bűneink, kísértéseink sötétjében használ csak a szemgyógyító ír. Csak itt tanulunk meg sokszor mi is igazán és tisztán látni. Jónás ebben a vak sötétségben is a látástól vallott.
2: Azt mondtam, elűzöl szemeid elől, csak még egyszer megpillanthatnám szent templomod.
1: Az, ami a halgyomrában történt Jónással, az egy alapvető hitbéli kérdés. Ez a látni akarás. A mai emberének is legnagyobb nyomorúsága az, hogy nem akar látni. Jónás végre eljutott oda, hogy látni akart. Felismerte, hogy ez a sötétség nem hoz semmi változást az ő életében. Ez csak tragédiát, ez csak halál szülel. És Jónás ott ebben a különös fogdában, börtönben, a cethal gyomrában látni akart. Testvéreim, a mi helyzetünknek is ebben a látni akarásban van az egyetlen kulcs. Amíg nem akar az ember látni, amíg szándékosan becsukja szemét Isten kinyilatkoztatásai előtt, vak marad fizikailag is, és mi még nagyobb tragédia, lelkileg is. Meg kell tanulnunk nekünk is, mint Jónás megtanulta, Isten templomára nézni. Nekünk is csak itt, ebben van a megoldás. Sokszor életünk tengerén, lehetetlen lehetőségeink között hányodva, azért látjuk tragikusnak, rettenetesnek helyzetünket, mert eltűnt szemeink elől Isten temploma. Testvérem, mikor láttad utoljára Isten templomát? Nem kívülről, belülről. Mikor hallgattad utoljára Istennek ígéjét? Mikor estél térdre utoljára Istened előtt, és mikor imádkoztál buzgó imádságban Istenedhez? Jónás kívánva kívánta meglátni még egyszer Isten templomát. Te miért mészel annyi közömbösséggel Isten háza előtt? És miért kerülöd, hogy oly ritkán jut időd arra, hogy ajtaját benyissad? Babics Mihály is észrevette Jónás tapasztalatának ezt a lényegét, és nagy költői erővel így fogalmazza meg ezt a jónási helyzetet.
2: Bezároltattál, Uram, engem, sarak aljába sötétségbe tettél, ragyogó szemed elől elvetettél, mindazonáltal szemeim vakodva nem szűnik nézni te szent templomodra. Sóvárt tekintetem nyillát kilőttem, s a feketeség meghasadt előttem. Éber figyelmem erős lett a hitben, akárhogy elrejtőzöl, látlak, Isten. Rejteztem én is előled hiába, utánam jöttél tenger viharába. Engedetlen szolgádat meggyötörted, magányos gőgöm szarvát letörted. De mennél csúfabb mélybe hull le szolgád, annál világosabb előtte orcád. Most már tudom, hogy nincs mód futni tőled, s ki nem akar szenvedni, kétszer szenved. De te se futhatsz, Isten, én előlem, habár e halban sós hús lett belőlem.
1: És most tegyük fel a kérdést. Mi lett Jónás jákobi küzdelmének a végeredménye? Mi? Ugyanaz, ami történt Jákobbal, a csalóval, ott Jabbok révénél, amikor elmenekült a szülői háztól, mert megcsalta, mert becsapta testvérét, Józsuét. És lefeküdt, és álmodott, és felébredt, és megrendült, és elmondta a hitvallás tételét. Jaj, bizony az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Nem egyéb ez a hely, mint Istennek háza, a mennynek kapuja. És mi történt tulajdonképpen azon az éjszakán? Jákob álmában, látomásában, valóságban harcolni kezdett valakivel, aki rátámadt, úgymondva. És amikor a hajnal közeledett, az időzőjelbe tett ellenfele azt mondta, most bocsáss el engem, mert közeledik a hajnal. És Jákob felismeri, hogy ez Istennek angyala. És akkor ragadja meg igazán utolsó erejét összeszedve, és elmondja az ő döntését, nem bocsátlak el addig, míg meg nem áldasz engem. Jónásban így győzött az Isten. Sokszor a mi életünkben is ez a jákobi küzdelem. Küzdünk Istennel, küzdünk az ő akaratával. harcolunk az ő törvényével. Ilyen jónási módon ismétlődik. Legyőz végül is az Isten. Mert emberileg minden reményünk porba omlik. Mégis van mód arra, hogy reménytelenségünkben győzzünk. Legyőzöttségünk nyomorúságában könyörögjük el Jákobbal együtt ma is, testvéreim, átkarolva üdvözítőnk lábait mondván, mint egykor Péter a csónakban a Genezáret tavon. Uram, nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz engem. Jónás akkor győzött, amikor a hal gyomrában nem az ítéletet, nem a börtönt, nem a fogdát látta, hanem Istennek kegyelmét.
2: De te kiemelted életemet a sírgödődből, ó Uram, Istenem! Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra emlékeztem, imádságom eljutott hozzá, szent templomába.
1: A hit ma is, testvéreim, úgy ér célba. Ha megtanul ellátni Isten templomáig. Nem is annyira a kövekből kézzel csinált templomig, mint a mennyei templomig. Ha megtanulunk ellátni addig a templomig, amelynek szentek szentjében ma közben járó nagy főpapunk, Jézus Krisztusunk esedezik mi érettünk. De ez a látás bármennyire is szép, bármennyire is a mennyei templomra vonatkozik, mégiscsak elmondható, hogy ennek a meglátásnak vannak földi betületei is. Mert ebben a látásban Jónás megtanulta önmagát is másképp látni,

0: akik hiába való bálványokat őrizgetnek, megtagadják hűségüket.
1: Halljátok? Talán azt mondjátok, ó, milyen jó, hál' Istennek, én nem vagyok bálványimádó. Nekem nincsenek hiába való bálványaink. Várcsak, ne siessd el. Vagyis Jónás, amikor a hűséget megtagadta, hiába volt Isten prófétája, hiába mai nyelvezettel mondanám, hiába vagyok keresztény, ha én megtagadom Isten iránti engedelmességemet, megtagadom Istennek parancsolatát, megtagadom Istennek akaratát, de azzal áltatom magam, én Isten gyermeke vagyok, de a magam törvényei szerint élek. Hát ez történt Jónással. Amikor a hűséget megtagadta, amikor az Isten iránti engedelmességet megtagadta, hiába képzelte magát Isten prófétájának, az Istent sem látta igazán. Ő az Isten neve alatt hiába való bálványt és bálványokat őrizgetett. Kedves keresztény testvéreim! A mi mai bálványimádásunk nem abban nyilvánul meg, hogy talán képek előtt hajlongunk és imádjuk a képet, vagy szobrokat imádunk, hanem abban, hogy úgy gondoljuk, hogy Isten olyan kicsi, hogy olyan erőtelen, hogy olyan jelentéktelen, hogy van mód elmenekülni és elrejtőzni az ő szín elől. Mert valljuk csak meg, mennyi mindent el nem követnénk, ha tudnánk azt, hogy Isten hatalmas, ő mindent lát, ő mindent tud. Gondolj csak a magad cselekedeteire. Hány cselekedeted maradt volna el, ha ebben a szent meggyőződésben éltél volna, lát az Isten. Ismer az Isten. Szemmel követ az Úr. De mint Jónás, mi is erről feledkezünk meg sokszor keresztényi életünkben. És feltesszük a kérdést, mi volt tehát Jónás számára a megoldás? Meg kellett tanulnia ott a furcsa börtönben, a sötét fogdában, a hal gyomrában Istent dicsőíteni.
0: De én magasztaló énekkel áldozom néked.
1: Mit vall Jónás az imádságának a végén? Magasztaló énekkel áldozom néked. Isten ezt nem azért kérte Jónástól, mert neki feltétlen szüksége lett volna erre a nyomorult jónási magasztalásra, hanem azért, hogy ebben a magasztaló énekben, imádságban Jónás öntudatra ébredjen, öntudatra döbbenjen. Azáltal a megvallás által, amelyben megvallja Isten hatalmas voltát. Rá kellett döbbennie a prófétának, hogy nem lehet Isten elől, nem lehet az ő akarata elől, nem lehet az ő parancsolata elől kitérni, elrejtőzni, elmenekülni. Nem lehet Isten küldetését megtagadni. Vagyon azt Babics fogalmazza meg, nem lehet nem menni, ahová te küldtél. Jónás tulajdonképpen a hal gyomrában tanult meg igazán prófétának lenni, és prófétaként cselekedni.

0: imádságát ezzel a fogadalomtétellel zárja.
1: Teljesítem, amit megfogadtam.
0: A cselekvésre való rádöbbenésnek az volt az alapja, hogy tudatosult benne, ami vele történt, az tulajdonképpen ő élete is történt. Kedves testvéreim, Istennek mai küldetése is érettünk van. Nem csak azokért, akikhez küld. Ezért az az igazi szószék szolga, az az igazi ige hirdető, aki minden prédikációját először önmagának írja. Önmagának mondja, saját lelkének prédikál, nem pedig a templomhajónak. Jaj annak az ige hirdetőnek, aki prédikációit a hallgatóságnak szánja, és nem először önmagának. Nekem van szükségem először az ígére, mert én is olyan rászorult gyermeke vagyok az égnek, mint amilyen te, kedves keresztény testvére. És minden ige hirdető meg kell tanulja ezt az aranyszabályt, hogy csak az lehet az eredményes prédikáció, amelyet a prédikátor először önön lelkének mond, és majd csak másodszor a gyülekezetnek. Ezt tanulta meg Jónás. És ezt kell megtanuljuk mi is, hogy a próba, a szenvedés, és sokszor a csapás is érettünk van. A mi érdekünkben engedi meg Isten. Ezt a gondolatot így adja Jónás ajkára nagy költőnk Babits Mihály.
1: Csapkodj hát, csapkodj, ostodozva bölcsen, hogy amit megfogadtam, ne felejtsem. Mert aki éltét hazugságba veszti, a boldogságtól magát elrekeszti.
0: S mivel Jónás készen volt most cselekedni, és most eszembe juttatja az egyik nagyon szép ószövetségi hitvallástételnek, fogadalomnak, tulajdonképpen a Mesiásnak szavai. Jövő atyám! A könyvtekercsben írva van felőle. Jövök, hogy cselekedjem a te akaratodat. A te törvényed az én keblemnek közepén. Ez volt Jónásnak legmagasztosabb tapasztalata. Ez Jónás lelkében történt meg. Megtanulta a próféta másképpen látni Istent, mint ahogy eddig látta őt. Hite most már arra is elég volt, hogy imádsága végén így valljon.
1: Az Úr áld szabadulást.
0: Az Úr ad szabadulást. A börtön vak sötétjében, a fogda kilátástalanságában el tudod mondani ezt a hitvallást? Az Úr ad szabadulást. Jónás a hal gyomrában elmondta ezt. Tudta hinni, hogy Isten, ha akarja, megszabadíthatja őt ebből a fogdából. De tudjátok, miért volt ez lehetséges? Azért, mert Jónás tulajdonképpen nem a szabadulásban hitt, hanem az Úrban, a szabadító Istenben. Mi sokszor itt tévedünk nagyon, testvéreim. Inkább hiszünk a szabadulásban, mint a szabadítóban. Elképzeljük a megoldást a magunk elképzelése terve szerint, és elvárjuk, hogy Isten aszerint járjon el. Nem, Jónás most már megtanulta. Nem a szabadulásban hitt, hanem a szabadító Istenben. Megtanulta azt, hogy Istennek terve van vele. Ezt kell megtanulnod neked is, keresztény testvérem. Hogy Istennek terve van vele. Miért ne helyeznéd életedet az ő terveket formáló kezébe? Hogy használjon fel az ő neved dicsőségére, a te lelked üdvösségére. Azt írja White Helen, a bűnbánat és Isten megmentő hatalmának elismerése szabadulást hozott. Mi hozott szabadulást Jónás életében? A bűnbánat és Isten megmentő hatalmának elismerése. Mi hoz szabadulást az én életemben? Mi hozhat szabadulást a te életedben? A bűnbánat és Isten megmentő hatalmának az elismerése. Kedves testvérem, börtönben vagy még? Sötét fogdában dergődsz? A cethal gyomrában vagy még? A kilátástalanságok bűnbörtönében? Vagy megszabadultál te is a szolgálatra? Megszabadultál, hogy dicsőítsd életeddel Istent? Megszabadultál azért, hogy szolgálatoddal örvendeztesd meg embertestvéreidet? Mert ha nem, lehetsz olyan igaz, mint volt egykor Jób, de akkor is meg kell tanulnod, mint Jób is megtanulta, hibáztatni magadat és bánkodni a porban. De ha Jónáshoz hasonlóan meglátod Isten templomát, és nem annyira a szabadulásban, mint a szabadító Istenben hiszel, akkor, ha Isten el is visz bennünket olykor-olykor a próbák tüzébe, ezt azért teszi, hogy megtanuljuk Istent közelebbről is ismerni, Istent szabadítóként megismerni. Ez a mai leckénk, ezért imádkozzunk. Ezt a leckét pecsételje meg Istennek szent lelke elménkben és szívünkben. Gyertek, imádkozzunk Istenhez. Imádságot meghallgató Isten, szeretetben oly gazdag mennyei édesatyánk, ismételten könyörgésünk szavát emeljük kegyelmi trónusodhoz, és tesszük ezt üdvözítő Jézus Krisztusunk nevében és az ő golgotai vérének jegyében. Köszönjük Istenünk a mai tanulmányunknak tanulságait. De bűnbánattal kérünk bocsánatot tőled, ha sokszor azért kerültünk saját engedetlenségünk cethal gyomrába, sötét fogdába, a bűnnek börtönébe, mert engedetlen módon menekültünk előled a szeretetben oly gazdag és megbocsátásban oly kegyelmes Isten elől. Kérünk Istenünk, nyisd meg a mi szemünket, hogy meglássuk a te templomodat. Kérünk Istenünk, adj a mi szívünkbe több vonzalmat és szeretetet a te templomod iránt, a te ígéd iránt, hogy megvalósuljon életünkben Jézus Krisztus főpapi imádsága, amikor azt kérte tőled, atyánk, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Ó, kérünk, ezzel az ígével szabadíts meg minket is engedetlenségünk sötét börtönfalai közül. Irányítsad tekintetünket a mennyei templom felé, ahol drága üdvözítő Jézus Krisztusunk most éppen érettünk jár közben te előtte. Köszönjük ezt a nagy előjogot, köszönjük szemünk megnyílását, köszönjük az igazság felismerését, és most imádkozunk ezért a helyiségért. Ennek a helyiségnek minden lakójáért, ennek a helyiségnek határaiért, amelyet kérünk, hogy őrizzél meg minden elemi csapástól. A helyiségnek lakóit áldjad mennyei áldásod kettős mértékével. A gyermekeket növeljed, a jövő nemzedéket áldjad és őrizzed. A szülőket és nagyszülőket erősítsed és bátorítsad, és mindannyiunk tekintetét fordítsad a te szent templomod, a te szent ígéd, a te szent igazságod, a te változhatatlan parancsolataid felé, hogy életünk és életünk gyakorlata legyen egy tiszta Isten tisztelet a Jézus Krisztus által.

80. Zsoltár. Az éneklőmesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó, Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó, Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek, Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elültetéd. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek, Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk.

0: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja Rádió hallgatóit a Lépésről lépésre című műsorunk keretében. Jézus szeretete minden emberre kiterjedt. Szeretete miatt volt képes arra, hogy eljöjjön, hogy ne üljön tétlenül a mennyben, és onnit kövesse az ember nyomorúságát. Helyette eljött, emberré lett, és megváltóként életét adta az emberiségért. Jézus szeretete teljes volt mindenki felé. Az evangéliumok beszámolójából mégis azt látjuk, hogy voltak hozzá közel álló emberek, akikhez különlegesen gyengéd kapcsolat fűzte. Ilyen volt a Betániában élő háromtagú család, Lázár, Mária és Márta családja. Róluk fogunk ma beszélgetni állandó meghívottammal, Filip Lukács Istvánnal, a kolozsvári magyar hetednapi adventista gyülekezet lelkipásztorával, akit újra sok szeretettel köszöntök a stúdióban.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, a meghívást. Szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót.
1: Nagy áldás az, hogy alkalomról alkalomra újabb és újabb epizódról elmélkedünk, tanulmányozunk az Úr Jézus életéből, és köszönöm azt, hogy eljössz és elfogadod a meghívást. Ha a betániai családra gondolunk, Lázár, Mária és Márta családjára, mit tudunk, hol és mikor találkozott Jézus először ezzel a családdal, és mitől volt különleges ez a család? Hol kezdődött, hogyan kezdődött a történetük a Szentírás leírása alapján?
2: Habár az emberek általában Lázár kapcsán az ő feltámadására gondolnak, és ez a legismertebb történet talán a családdal kapcsolatosan, és a legnagyobb csodáját Jézus valóban ebben a családban végezte el, mégis azt kell mondanunk, hogy az ő kapcsolatuk sokkal régebbi, hiszen Jézus már megfordult ebben a családban. Betánia Jeruzsálemtől nem messze van, ha az Olajfák hegyén átmegyünk, akkor egy néhány kilométerre van Betánia, és ebben a kis faluban, félreeső kis faluban, sőt ennek egy csendes hajlékában, a három testvér hajlékában Jézus nagyon sokszor nyugalmat és békét talált. Állandó vendég volt, állandóan szeretett, szívesen fogadott vendég volt Jézus egy családban, bárcsak úgy volna minden családban, minden kedves hallgató családjában is.
1: Hadd idézzünk fel egy rövid részletet egy család életéből. Egyik alkalommal, kimerítő gyalogút után Jézus és tanítványa épp megérkeztek Jerikóból. Márta mindent megtett, hogy kényelembe helyezze őket. Jó háziasszonyként tett, vett, sürgött, forgott, az ételt készítette. Majd Jézushoz fordult a következő panasszal. A Lukács evangélium a 10. rész 40. verse számol be erről. Azt mondja Jézusnak: Uram, nincs-e arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért néki, hogy segítsen nékem. Tehát azt látjuk, hogy Márta egyedül munkálkodott a konyhában, mialatt Mária ott volt az Úr Jézus közelében, jelenlétében, és hallgatta az ő tanításait, vele beszélgetett. A Márta panaszára Jézus szelíd, türelmes hangon így válaszol, ugyancsak a Lukács evangélium a 10. részében olvasunk róla, a 41-42. versben. Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel, de egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik ő tőle. Mit akart Jézus itt Mártának elmondani? Mi az az egy dolog, amit Mária helyesen választott, és amire Mártának is szüksége volt, csak talán elmulasztotta? Mi az az egyetlen dolog?
2: A kapcsolat. a Jóisten az embert és az egész világ mindenséget kapcsolatra teremtette, és abban teljesíti minden teremtett lény, és főként az értelmes teremtett lények a szándékot, amelyre teremtettek, amelyekre a mindenható, a teremtő alkotta őket, hogy megfelelő kapcsolatot tartanak, ápolnak fönn azokkal, akikkel a mindenható Jóisten őket körülveszi. Ha visszaemlékszünk az elhivatásra, amelyet Jézus a tanítványokhoz intézett, különösképpen Lukács evangélium a 3. fejezet 14. versében találjuk a gondolatot, hogy Jézus azért hívta el a tanítványokat, hogy vele legyenek. És Jézus utolsó ígéret ezen a földön, mielőtt a mennybe megy, az, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Tehát az első és az utolsó tanítványokhoz intézett szava, illetve ígérete, kérés és elvárás ez volt, hogy vele legyenek, együtt legyenek vele. Tulajdonképpen Mária ezt értette meg, hogy a Jézussal a legjobb dolog, amit tehet, az az, hogy vele van, hogy együtt vannak. Márta tett Jézusért, Jézus nélkül. Mária viszont hallgatta Jézusnak a beszédét, vele volt. És ma is, kedves hallgatóink, a legjobb az, és a legsürgesebb az, hogy elcsendesedjünk, érzékeljük Jézusnak a jelenlétét, hagyjuk, hogy az ő gondolatai a miénkek legyenek, sőt, már reggel ezt kellene az első dolgunk legyen, hogy ne csak elejébe álljunk és elmondjuk a mi imáinkat, hanem ahogy Ézsaiás proféta könyvében találjuk a Jézusról való proféciát, a messiás proféciát, hogy minden reggel felserkentett őt az Isten, hogy hallgasson. Jézusnak az első dolga reggel az volt, hogy hallgatott. Érzékelt az Istennek a jelenlétét. Most nekünk is ez kellene az első dolgunk legyen, hogy az Isten jelenlétében érzékeljük őt. Még mielőtt valamit teszünk, előbb legyünk ott a megváltóval. És végül, de nem utolsó sorban, hadd jegyezzem meg azt is, hogy tulajdonképpen az emberi kapcsolatainkban is ez a legfontosabb. Szaladunk, rohanunk, teszünk, veszünk, mint Márta, de amikor Jézus azt mondja, hogy a jobb részt válasszuk, nem csak azt jelenti, hogy vele legyünk, hanem azt is, hogy az emberekkel is válasszuk a jobb részt, hogy megálljunk és velük legyünk. Kapcsolatra teremtettünk.
1: Tehát a tenni és lenni kérdés között, hogy a lenni a fontosabb ezek szerint, ne elégedjünk meg azzal, hogy teszünk valami jót egymásért, hanem legyünk is egymással. Ne elégedjünk meg azzal, hogy teszünk valamit Jézusért, hanem legyünk Jézussal, ahogy a Márta is Jézus jelenlétében volt, és Jézussal töltött az időt. A bibliai beszámolóban később bánat ülte meg a békés otthont, ahol Jézus megpihenni szokott. Lázárt hirtelen betegség sújtotta, és nővérei üzentek a megváltónak. A történetet a János evangélium a 11. fejezetében találjuk lejegyezve. Ez volt az üzenet, amit küldtek Jézus felé, Jézushoz. Uram, ímé, akit szeretsz, beteg. Ők ott voltak, látták, hogy betegség támadta meg testvérüket, de azt is tudták, hogy Jézus képes mindenféle betegséget meggyógyítani, már volt erre példa korábban. Nagyon természetesnek tűnt az, hogy Jézusnak fordulnak a gond bánat idején. De hadd időzzünk ennél a megfogalmazásnál, akit szeretsz, beteg. Létezik ilyen, hogy akit Isten szeret, az beteg. Nem menti ki őt minden bajból. Aki átadja életét Krisztusnak, nem részesül egy különleges oltalomból, ami megvédi őt mindenféle betegségtől. Nem volt ilyen ígéret az Ószövetség idején, hogy ha a nép engedelmeskedik Istennek, akkor elkerülik őket az Egyiptomban látott betegségek.
2: Isten ígérete áll, és valóban ezek a népet érintő ígéretek fennállnak ma is, hiszen nem Izrael népe őrizte meg az Istennek törvényét, hanem a törvény őrizte meg a népet. Az, hogy nem pusztultak el, hogy a legrégebbi nép, amely létezik ezen a földön, ugye a kínaiak mellett, amely számban összehasonlíthatatlan a kis zsidó néphez, közösséghez viszonyítva, hasonlítva, az is az bizonyítja, hogy igenis a törvények megóvták, megvédték a népet. Isten a népnek adta ezt az ígéretet. Nem feltétlen az egyéneknek is minden esetben. Mi hozzászoktunk talán ahhoz, hogy az individuum a figyelem központja, és valóban Isten minden emberre odafigyel. De arra is figyelnünk kell, hogy ezeket az ígéreteket a nép egészében kapta. És ezen kívül nyilván, illetve ezen belül nyilván voltak olyan személyek, akik szenvedtek Izrael idejében is, voltak királyok, betegek, akik voltak Isten kedves emberei is, akik megbetegedtek, sőt a zsidó nép előtt, ugye, hogyha jobbra gondolunk, akkor azt látjuk, hogy megbetegszik a leghűségesebb embere Istennek ezen a földön, nem érti, hogy miért. Nem is érteti meg vele a mindenható Jóisten, hanem az ő végtelen nagyságát, amikor megmutatja Jobbnak, akkor Jobb elhallgat a kérdéseivel. Rádöbben arra, hogy az Isten annyival nagyobb, mint ő, hogy az ő bölcsesség az ember számára felfoghatatlan. Ezért summázza, hogy a lényeg az, hogy féljük az Istent, bízzunk a Teremtőben, akitől az életet kaptuk. Vagy a bölcs Salamon így fogalmazza, hogy az Isten féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek a fő dolga. De minden kérdést nem tudunk megválaszolni az életben. Csak annyit tudunk, hogy ez a szenvedés soha nem Istentől származik, valamely ellenség vetette el a rossz magot, találjuk a példázatban. Tehát nem Istentől van a szenvedés, de ő megengedi a gyermekei esetében is a szenvedést. És hogy miért, a sokszor nem érti meg Isten gyermeke sem.
1: Említetted az ószövetségi példákat, és többek között Jobot. Eszembe jut az, hogy még próféta is volt, aki betegségben halt meg. Ott van Elizeus próféta, aki nagy csodákat művelt Isten által, vagy Isten művelt által a nagy csodákat. Mégis azt olvassuk életének végéről, hogy megbetegedett egy halálos betegséggel, és ebbe halt meg. Viszont a Lázár esetében Jézus azt mondja a tanítványoknak, küldötteknek, hogy ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék által az Istennek fia. Majd két napig ott marad, ahol addig tartózkodott. Nagyon rejtélyes ez a viselkedés. Így szokott viselkedni Jézus, hogy hívják, a segítségére van szüksége, ő meg helyben áll, nem reagál, mintha nem érdekelni. Látszólag hűvösen fogadta a szomorú hírt, és nem sietett barátja megsegítésére.
2: Igen, ha Jézus szavában bízunk és bízhatunk, akkor nagyon elgondolkoztat ez a kifejezés, hogy ez a betegség nem halálos, és egy néhány nappal később mégis Lázár meghal. Én hiszem azt, hogy az a betegség, amelyben Lázár szenvedett, valóban nem volt halálos. Jézus különben nem mondta volna. És akkor adódik a kérdés, hogy miben hal meg Lázár? Az a betegség nem halálos. És hajlok arra, hogy egy az isteni különleges beavatkozás folytán szakadt meg Lázárnak az élete. Azért, hogy később majd a csoda még inkább felmagasztalja Jézus Krisztus nagyságát és istenségét. Meg is nyugosznak a testvérek, ugye? Ebben a gondolatban, ha Jézus ezt mondta, akkor az úgy van. Szóval itt azért van egy misztérium, amit ebben a történetben, ebben a kérdésben meg kell értenünk. Sokszor az emberek úgy gondolják, hogy egy betegség halálos. Isten meg azt mondja, hogy nem halálos.
1: Köszönöm szépen, hadd tartsunk most egy kis szünetet, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: A János Evangélium a 11. rész 7. verse szerint két napi várakozás után Jézus ezt mondja a tanítványoknak, menjünk ismét Júdeába. A tanítványokat meglepi ezzel, és nem értik, miért akar Júdeába menni. Így válaszolnak, Mester, most akarnak vala téged megkövezni a júdabeliek, és újra oda megy? Mi történt, úgy röviden, zárójelként, Júdeában? Mi történt, mitől tartottak a tanítványok?
1: Tehát ugye János evangéliuma úgy szerkeszti meg a Jézus történetet, hogy Jézus felmegy Jeruzsálemben, mind aki Galileában lakik, ugye felmegy Jeruzsálemben, az evangélium zöme Jeruzsálemben, vagy Jeruzsálem körül íródik, és minden alkalommal egy-egy viszály merül fel Jézus és a megromlott vallásos vezető között. Az első, amikor megtisztítja a templomot, utána meggyógyítja a bénát a Betesda partján, a 9. fejezetben a vakot gyógyítja meg, visszaadja a látását, és ezek a jeruzsálemi látogatások egyre hevesebbé tették a Jézus és a vallási vezetők közötti viszonyt. Olyannyira, hogy már meg akarták őt ölni. És a tanítványok tudják, hogyha most Jézus visszamegy, akkor ennek valóban az lesz a kimenetele. Legalábbis ettől tartanak, hogy Jézust megölik. És okkal óvják Jézust, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe, vagy Jeruzsálem környékére, bár ők is szeretik Lázárt, és csodálkoznak is azon, ahogy Jézus viszonyul a Lázár betegségéhez.
0: Egy beszélgetés alakul ki közvetlen ezután a tanítványok és Jézus között, amiben újra előkerül Lázár helyzete. A 11. versben olvassuk, ezeket mondá, és ezután mondta nékik, Lázár, ami barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem őt. A következő versekben pedig ezt olvassuk, mondának azért az ő tanítványai, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus annak haláláról beszélt, de ők azt hitték, hogy álomnak alvásáról szól. Mi történt Lázárral a várakozás alatt? Miért mondja Jézus Lázárról azt, hogy alszik, hogyha már halott volt?
1: Valahol az egyik legmegnyugtatóbb kép az ember számára, a halál, az elmúlás fájdalmáról, az, hogy Jézus alvásnak nevezi. Ugye az alvás az a csendnek, a megnyugvásnak a jelképe. De nem feltétlen a végső elmúlásnak. Amíg az ember alszik, addig abból lesz ébredés. Ha a halál is egy álom, akkor abból lesz ébredés. Tehát ez a legmegnyugtatóbb kép, milyen szép volna, ha nyelv használatunkban ez inkább meghonosodna, hogy, vagy inkább használnánk, hogy valaki elaludt, és várja az ébredést.
0: Nagyon szép kép ez, és valóban vigasztaló tudni azt, hogy az, aki meghalt, az megpihent, szokták még mondani, elaludt, és ebből lesz ébredés. Amikor Márta és Mária elvesztette Lázárt annak tudatában, hogy Jézus meggyógyíthatta volna, nem próbálta ez meg az ő hitüket? És nem próbáltatik meg minden hívő ember hite, amikor elveszítenek egy szeretett családtagot betegségben, annak ellenére, hogy Jézushoz fordulnak segítségért, annak ellenére, hogy imádkoznak a gyógyulásáért, mégis halnak meg emberek, halnak meg betegek, és ez fájdalommal tölti el az emberek szívét. Nem rendül meg ilyenkor a hívő embernek a hite?
1: A 15. Zsoltárban van egy csodálatos ígérete Istennek, és elmondja, hogy a hívő ember nem rendül meg soha örökké. Nem rendül meg úgy, hogy eldőljön és ne tudjon felállni. Súlyos próbák érik ugyan az embert, de az a tudat és az az ígéret Isten részéről, hogy nem engedi a hívő embert fölötté megrendülni, elveszíteni az ő reménységét. Ez a legcsodálatosabb ígérete Istennek. És Jézus nagyon is jól tudja azt, hogy mekkora próbát jelent az ember számára minden egyes próba, főként az elmúlásnak, a halálnak a próbája, a megélése, szerettek családtagok elveszítése. Mindenki mélyen fájdalmat érez, aki szerettét veszíti el. Ezt a fájdalmat Jézus nem ígérte meg, hogy leveszi az emberről. Az embernek szenvednie kell. Szenvedned kell, ezt az ige ilyen hangsúlyosan jelenti ki. Magának a Mesiásnak szenvednie kellett. Így mondja önmagáról, hogy az ember fiának Jeruzsálembe kell mennie, át kell adatnia a vének kezébe, szenvednie kell, meg kell halnia. Tehát a szenvedni kell, ez a bűn történelméhez hozzá tartozik. A szenvedéstől sokszor az ember szabadulni akarna. A szenvedés szükségszerűen az ember életének része kell legyen. A szenvedés az egyetlen út, amely által a mindenható Jóisten az ember életében az ő akaratát vissza tudja állítani. Isten nevelő eszközeinek egy része a szenvedés. És ezt megengedte úgy az igazaknak, mint a gonoszoknak a szenvedést. De az igaz embernek ott van az ígéret, hogy nem fog megrendülni felettébb. És a szenvedés közepette is láthatja ezt a gondolatot maga előtt, hogy az Isten megígérte, hogy nem fog szétesni. Be fogja tölteni a küldetését ezen a földön, amire az Isten elrendelte, és megmarad örökké az Istennel. Tulajdonképpen kétféle ember létezik. Van olyan, akinek az élete ebben az ígéretben belekapaszkodik, és olyan, mint egy mennyezetre függesztett tárgy, legyen mondjuk a csillár, amelyet kimozdítanak egyensúlyából, de visszakapja egyensúlyát. Ezzel szemben vannak olyan emberek, akiknek az életük a földhöz van rögzítve, és kibillennek az egyensúlyból, és soha többé fel nem tudnak kelni. És a kérdés az, hogy hova van rögzítve az én reményem, az én hitem, az én bizodalmam. A földiekkel foglalkozok, ez a mai úgynevezett keresztényeknek a legnagyobb tragédiájuk, hogy a földhöz kötötték az életüket. És kevesebben ugyan, de a mennyhez kötötték, az eljövendő élethez az ő reménységüket, és az ilyen nem rendül meg soha. Megélik ők is a fájdalmat. És erről beszélnek Mária és Márta, hogy ők hittek az eljövendő végső megoldásában Istennek.
0: Nagyon szép, hogy ezt a hitet látjuk család életében. Amikor Jézus Betániába érkezett, nem ment a gyászoló családhoz, hanem Márta ment ki a fogadására, és fájdalommal mondta neki, a 24. versben olvassuk szavait: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Majd hozzátette, de most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten. Igazat mondott Márta, valóban így lett volna, ha Jézus ott lett volna, nem halt volna meg Lázár. Milyen Jézust ismert addig, aki a beteget meg tudja gyógyítani, de a halottat nem tudja feltámasztani?
1: Jézus úgy mutatkozik be, hogy ő a feltámadás és az élet. És itt újból a kapcsolatra kell figyelnünk, hogy ahol Jézus ott van, ahol az ő jelenléte állandó, ott maga a halál nem tud uralmat venni. Nem láttunk soha senkit Jézus jelenlétében meghalni az evangéliumokban. Tehát ez nagyon, nagyon elgondolkoztató, hogy annyi minden lezajlik Jézus jelenlétében, de egyetlen ember sem hal meg, ahol ő van. Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, minden bizonnyal. A halál tulajdonképpen az a hely, ahol nincs Isten. Ahol meg Isten jelen van, ott jelen van az élet. És én vagyok az élet. Tehát ahol én vagyok, ott nem lehet halál. Tulajdonképpen ezt mondja Jézus. Nagyon jó teológiai dolgokat fogalmaznak meg ezek a nők. Ugye általában a férfiaktól várják el a nagy teológiai megfogalmazásokat a világban. A férfiak voltak azok, akik az évezredek folyamán teológusok voltak. Viszont itt ez a két nő olyan alapigazságokat fogalmaz meg, hogyha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem meg. Tudom, hogy feltámad majd az utolsó napon. Amely nagyon mély ismeretekről, hitvallásokról tesz bizonyságot.
0: Meglepő, ahogyan Jézus válaszol a Márta kifejezésére, a Márta kijelentésére, és talán a hallgatóink közül sokak számára meglepő, még inkább az, hogy Jézus nem azzal vigasztalta Mártát, amivel ma sokan vigasztalják egymást, hogy ne szomorkodj Márta, mert Lázár a mennyben van, és onnit megboldogultan néz alá a földre, hanem Jézus Mártát a feltámadás vigasztalásával vigasztalja, és azt olvassuk a 23. versben, hogy feltámad a te testvéred. Melyik a jobb vigasztalás tehát annak, aki gyászol? Ha valakinek azt mondják, hogy kedvesed, a mennyben van már, és onnit néz le, megboldogult állapotban, vagy kedvesed fel fog támadni? Melyik vigasztalás biblikus, melyik vigasztalást használjuk, amikor egy gyászoló személlyel találkozunk?
1: Nemrégiben elbeszélgettem egy kedves személlyel, aki elveszített egy szerettét, ráadásul vallásos az illető. És elmondta azt, hogy neki tulajdonképpen ez nyújt vigasztalást, hogy ő azt tudja, hogy ott van valahol az ő elhunyt szerette, és ő ezzel beérte. Tehát ő azt az utat választotta, amelyik számára kedvesebb. És mellőzte az Isten igényének az útját. Tehát vannak ilyen emberek, hogy tulajdonképpen nem azért gondolnak erre a képre, mert biblikus volna, hogy Jézusnál vannak már megboldogultan a szerettei, nem is foglalkoznak azzal, hogy mit tanít a Biblia. Nekik egy kép a fontos, az, hogy ők megvigasztalódjanak ebben a pillanatban. Most az ilyen embereknek nem igazán van mit mondanunk, mint azt, hogy akkor el kell dönteni azt, hogy az Isten igéjét meghagyjuk az életünkben, vagy pedig kitalálunk egy vallást, amiért mi elképzelünk magunknak, és annak az alapján akarunk gondolkozni. Ha viszont mégis az Isten igéjénél maradunk, akkor figyeljük meg, hogy az íge mindenhol a feltámadás reményével bátorít. A Tesszalonikai levél, az első levél, 4. fejezetében Pál apostol arról beszél, és arra inti a keresztényeket, akik eltemették a szeretteiket, hogy vigasztalják egymást a feltámadás reménységével. A feltámadás reménységével. Na most itt azért egy rövid zárlatra is hadd figyeljünk fel. Vannak hitvallások, amelyek beszélnek a feltámadásról. Az egyetemes apostoli hitvallás is arról beszél, hogy Jézus eljön a mennyből feltámasztani a holtakat. Hisszük a testünknek a feltámadását. Akkor miért kell a test feltámadjon, ha amúgy is új testet kap a hívő ember, és amúgy is Jézusnál van? Akkor miért nem találkozik ott az úgynevezett, vagy a hiedelem szerint a halhatatlan lélek a mennyben az ő új testével, és ez az egyesülés által lépjen be az örökké valóságban? Miért kell feltámadjon a test? Tehát itt egy megoldatlan probléma van a teológiai tanításokban, nem megoldatlan ugyan a Biblia számára. Mert a Biblia azt tanítja, hogy a halottak nem tudnak semmit, és a tudat akkor ébred újra, amikor az élet és a test újból találkoznak. Vagy hogy tetszik, a lélek és a test újból egyé válik. Tehát a Biblia tanítás ez. és Jézus nem ámíthatta egyébbel, és ezek az asszonyok sem remélhettek egyebet, mint amit az Isten mondott. Most a kérdésem csak az, hogy miben akarok reménykedni. Olyan dolgokban, amelyeknek van bibliai alapja, a feltámadásban reménykedek, vagy pedig olyan dolgokban, amelyeket az ember elképzel magának is, amelynek semmi biblia alapja nincsen. Erre az utóbbira viszont azt kell mondanunk Csokonaival együtt, hogy ez földiekkel járt égi tünemény, istenségnek látszó csalfa vakremény, tehát megcsalja az embert az a fajta reménység, amely nem a Bibliára alapozódik.
0: Márta jól ismeri ezt a bibliai igazságot a halál és feltámadás kérdéséről, mert azt látjuk az ő beszédében, a 24. versben határozottan mondja Jézusnak, hogy tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Tehát Márta tudja, hogy mi történik Lázárral, az ő testvérével, aki meghalt. Hadd kérdezzem, mikor lesz a halottak feltámadása? Mit jelent az utolsó nap, amit Márta is említ?
1: Szintén a Tesszalonikai levélben találkozunk ezzel a gondolattal. A 4. fejezet 15. és 16. verseit hadd olvassam. Ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak, mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával, isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban. Tehát Jézus Krisztus eljövetele, második eljövetele, amikor visszatér az ő dicsőségében, jelenti a halottaknak a feltámadását. Addig szeretteink pihennek a porban. Viszont Jézus eljövetelekor, amikor ő visszajön a maga dicsőségébe ebbe a világba, ahol ő megjelenik, ott maga a feltámadás és maga az élet jelenik meg.
0: Köszönöm szépen, egy rövid zenei szünet után folytassuk a beszélgetést.

0: azzal folytatódik maga a történet, hogy Márta oda hivatja Máriát, majd Jézus kérésére megmutatják a helyet, ahova Lázárt eltemették. Együtt mentek a sírhoz, egy tragikus jelenet volt. Lázárt nagyon szerették, nővérei megtört szívvel síratták. Látván gyászukat, Jézust is megindította az emberi bánat, és a 35. vers azt mondja, hogy könnyekre fakadt Jézust. Hogyan lehetséges ez? Hiszen Jézus tudta, hogy nem sokára feltámad Lázár. Miért sírt Jézus?
1: Tehát valóban nagyon elgondolkoztató ez, hogy Jézus tudja, hogy nem sokára feltámasztja Lázárt, és mégis sír. És meg is jelzik a zsidók, hogy mennyire szerette őt, és arra gondoltak, hogy őt síratják. És Jézus előrelátása alapján tényleg ez teljesen alaptalan, hogy Lázárt síratta volna, vagy akár Máriát és Mártát. Viszont gondoljunk bele a történetnek, menjünk előre egy kicsit a történet végéhez. Jézus elvégzi a legnagyobb csodáját, feltámasztja Lázárt. Azért nagyobb ez a feltámasztási csoda, mint a másik kettő, amit Jézus végzett, a Jairus leánya feltámasztása, ugye az egy szűk körben történt, zárt körben. Sokan megkérdőjelezték, hogy egyáltalán halott volt, vagy nem, meg Jézus támasztotta fel, vagy nem, tehát nem volt egy nyilvános csoda. A másik feltámasztás, a Naini özvegy fia esetében, aznap történt, tehát nyilvánosan történt ugyan, de aznap történt, amikor meghalt a fiatal. Tudjuk ugyanis, hogy a zsidó szertartásban, illetve bevett szokásban aznap temettek, amikor meghalt az illető halott. És elvitatták azt, hogy aznap halt meg, és tényleg feltámadás történt, feltámasztás. Itt viszont egyrészt nyilvános a csoda, rengetegen oda jöttek a jeruzsálemi zsidók közül. Másrészt már negyednapos Lázár, már szaga van. Tehát ezért a legnagyobb csoda ez. És annak ellenére, hogy Jézus ezt elköveti, a zsidók Jézus megölését tervezik. Most Jézus ezért sírt. Tehát kiválasztott egy nemzetet, egy népet. Elvégzi a legnagyobb csodát előttük. Bemutatja azt, hogy a föld és a halál se tud véget vetni az Isten uralmának. Ő maga az Istennek fia. Ő egy az atyával, együtt végzik el ezt a csodát, az atyától kéri a csodát. És mégis készek megölni őt. Jézus ezt siratja. Ez a dráma vonul végig a szeme előtt. És ma is igazából nem a halottakat kellene nagyon siratnunk, hanem ezt a halálias konokságát, keménységét az emberiségnek, amelyet a Jézus szeretete és csodája nem tud végig feltörni az életben. Néha az élőket jobban kellene siratnunk, mint a halottakat. Ott, ahol Jézusnak ez a hatalma és ereje nem tud helyet találni magának, ott nagyobb a baj, mint a halál.
0: Valóban elgondolkoztató gondolatok ezek, és Jézus jelenléte meg tudja oldani még ezt a szomorú állapotot is, ugye, ahogy megoldotta pillanatnyilag ugye ott az adott helyzetet, de egyesek számára nem tudta megoldani konokságok miatt. A történetben azt

0: megköszöni azt, hogy a Jóisten, hogy az Atya meghallgatta őt.
1: Ha Jézus ima élete szempontjából kielemeznénk a János evangéliumát, az is feltűnő lenne, hiszen azt látjuk, hogy a János evangéliumában Jézusnak vannak személyes imádságai, ilyen a János 17-ben a főpapi ima, ami hosszú terjedelmes, nagyon sokat mondó, és vannak nyilvánosság előtt elmondott imák, ilyen a kenyér megszaporításakor, ilyen ez az alkalommal is a nyilvánosság előtt. Az ilyen imái nagyon rövidek, tárgyhoz szólóak és bizonyságtételiek. És tulajdonképpen Jézus ezt az imát nem az Atyának mondja el, hiszen valószínű, hogy ő vele már az előző napokban átbeszélt az egész történetet. Ez bizonyságtételi módon mondja el, hogy köszönöm, hogy te meghallgattál engem, vagyis, hogy vegyenek tudomást erről a feltámasztás által a zsidók, hogy az, aki előttük van, az Isten választottja, az Isten szentje, akit az Isten küldött, akit meghallgat, és akiben, hogyha reménykednek, ha meghalnak is élnek. Én vagyok a feltámadás és élet, ha valaki hisz én bennem, meghal, de még mindig él, mondja Jézus Krisztus. Tehát ez önmagáról és az Atyáról való kapcsolatról szól ez az imádság.
0: Majd azt olvassuk, hogy amikor ezeket mondá, fennszóval kiállta, Lázár, jöjj ki! János evangélium a 11. rész 43. versében. Újra egy meglepő felszólítással találkozunk. Ha Lázár a mennyben lett volna, mint ma a keresztények között sokan hiszik, hogy a halott a mennybe megy, nem azt kellett volna mondja Jézus, hogy Lázár, jöjj le! Vagy ha netán bűnei miatt elkárhozott volna, és a pokolban lett volna, nem azt kellett volna mondja Jézus, hogy Lázár, jöjj fel? Jézus mégis azt kiáltja, Lázár, jöjj ki! Miért ezt kiáltja, és nem mást?
1: Hát ugye egészen nyilvánvaló az, hogy ezekben a kérdésekben ott húzódik a válasz is, hogy Lázár ott volt, Lázár a sírban volt. Lázár éppen ott volt, ahonnan Jézus megszólítja őt. Hadd elevenítsek fel egyébként egy másik homiletikai megfigyelést is a történet kapcsán, és pedig azt, hogy nevén szólítja Lázárt. És valaki ezt úgy értelmezte, hogyha Jézus ekkor nem Lázár szólítja, hogy Lázár, jöjj ki, nem ejti ki a nevet, akkor az összes halott kijött volna a sírból, és valóban Jézus, amikor a végső feltámadás alkalmával annyit fog mondani, hogy halottak, támadjatok fel, akkor mindazok, akik Jézus Krisztusban hittek, feltámadnak az ő szavára.
0: Lázár föltámadt, kijött a sírból, Jézus parancsára levették a köteleket róla, amivel be volt kötve, borítva. Hogyan fogadták az emberek ezt a csodát? Jobban hittek Jézusban? Többen hittek benne, mivel most előttük bebizonyította az ő istenségét és nagy hatalmát? Segített a hitetlen embernek, hogy higgyen ez a hatalmas csoda?
1: Az utolsó vers, a János evangélium a 11. fejezet 45. versében a történetből megfogalmazza azt, hogy sokan hittek azért ő benne a zsidók közül. Tehát ez a nagy csoda mégis sok ember számára hitet gerjesztett. Mindenkit elgondolkoztatott. Jézus csodája az olyan jellegű, hogy nem lehet előle kitérni. Tehát ő feltámasztotta a holtat. Ezzel nem lehet ne foglalkozni. A kérdés csak az, hogy ennek nyomán az ember mit tesz, hisz, vagy teljesen elutasítja Jézust észszerűtlenül, és választja a hitetlenségnek az útját, ahogyan egyesek tették. Emlékezzünk a János evangéliuma megírásának a céljára. János azért írta meg az evangéliumot, így fogalmazza az írásának végén, hogy ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyetek az Isten fiának nevében, és hitáltal életetek legyen ő benne. Most ez a nagy kérdés, hogy 2000 év után, ahogyan a feltámadás valóságát végighallgattuk, és nyilvánvalóan a hit az

0: Terjedt a mi szívünkben, mit teszünk ezután? Hiszünk Jézus Krisztusban, az Isten fiában, aki életet adott Lázárnak is, aki életet tud adni nekünk is, vagy pedig a hitetlenség útjára indulunk el. Aki a hitetlenség útján indul el, nem azért teszi, mert nincs elég oka a hitre, hanem azért, mert Jézus Krisztust, az Istennek fiát az életében úrként és királyként nem akarja befogadni. Aki pedig hisz Jézus Krisztusban, az befogadja őt úrként, királyként, erőként, hatalomként az ő életében. És ugyanazt az erőt, és ugyanazt az élményt élheti meg, amit Lázár megélt, hogy Jézus Krisztus ő benne élő valóságként feltámasztja a szunnyadó erőket. Ahogy az Efézusi levélben Pál apostol fogalmaz, hogy ti is holtak voltatok a ti bűneitek miatt, de megelevenedtetek együtt a Krisztusban. Ez már most lehetséges, hogy megelevenedjünk együtt a Krisztusban. A Lázár feltámasztása mi feltámasztásunknak az előképe kell legyen. Aki hisz én bennem, azt mondja Jézus, ha meghal is, él. Ha meghalt is, már a lelki dolgaiban, vonatkozásaiban, akkor is, ha Jézus Krisztusba vetti az ő reménységét, akkor él. Bízunk Isten fiában, hogy életünk legyen ő benne.
1: Valóban erre a bizalomra és erre a hitre van szükségünk mindannyiunknak. Jézus parancsára azt láttuk, hogy Lázár előtt a sírból, nem betegen, nem legyengülten, nem remegő végtagokkal, hanem mint élete teljében levő férfi, nemes férfi korának erejében. A szemtanúknak a szava is elállt a csodálkozástól. A nővérek visszakapják testvérük életét. Szemükben örömkönny. A barátok örvendeznek, átölelik egymást. Újra együtt a család. Ez a történet előrevetíti figyelmünket arra az ígéretre, amikor ugyanez a tapasztalat meg fog ismétlődni Jézus dicsőséges második eljövetelekor. Amikor a sírok újra megnyílnak, és a megváltott halottak előjönnek azokból, családok egyesülnek majd. Az arcokon öröm és boldogság sugárzik. Attól a naptól kezdve örökké együtt lesznek. Isten országában nem fogja elválasztani őket hirtelen halál, hanem örökké élnek, boldogan. Kedves rádióhallgató, ha az ön családjában is gyászos lepel fedi lelküket, az elhangzott történet után forduljanak Jézushoz, aki most is megvigasztalja önöket, és egy nap, a feltámadás napján örömteli viszontlátásban részesítheti. Köszönöm szépen a kedves figyelmüket, köszönöm István a beszélgetést. Istennek áldását kívánom a te életedre, szolgálatodra, ugyanakkor minden kedves rádióhallgató életére. Jézus nem sokára eljön, nem sokára újra látjuk szeretteinket. Maranatha, jöv el, Uram Jézus, a viszonthallásra.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségét.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök. 5. Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok, mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz, nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat. Mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Örömmel köszöntöm újra a kedves nézőket és a kedves hallgatókat a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában. Mit teszik a jövő generációja? Ez a mai adás kérdése. Amikor a gyermekek táplálkozásáról beszélünk, sokszor azonnal a cukorra, a gyorsételekre vagy a vitaminokra gondolunk. Pedig a kérdés ennél sokkal tágabb. Az étkezési szokásokat nem csak a testet formálják, hanem a családi légkört, az érzelmi kapcsolatokat, és hosszú távon a gyermek önképét is. Ma egy olyan generáció nő fel, amelyet egyszerre vesz körül bőség, reklámzaj és állandó inger áradat. Mindeközben sok család próbál egyensúlyt találni a rohanás, az időhiány és az egészséges életmód között. De vajon mitől lesz egy gyermek kapcsolata egészséges az étellel? Hol kezdődik a jó példa? És mit lehet tenni akkor, amikor a környezet szinte mindenben az ellenkező irányba húz? Ezekről a kérdésekről beszélgetek ma kerekasztal vendégeimmel, akiket nagyon nagy szeretettel köszöntök újra. László Anita, Szilágyi Karola és Rémán Enikő dietetikusokkal, táplálkozási szakértőkkel beszélgetek ma. Örülök, hogy újból itt vagytok a stúdióban, és hogy folytathatjuk a beszélgetésünket.
1: Mi is örülünk.
2: Köszönjük szépen a nézőket
1: és hallgatókat.
0: Legutóbb a várandóság ízeiről beszélgettünk. Próbáltuk boncolgatni azt a témát, hogy milyen felkészülni a várandóságra, milyen szerepet kell vállaljon ebben a nő, milyen szerepet kell vállaljon ebben a férfi, és hogy mennyire befolyásolják az életmódbeli változtatások a várandóság egészségének a kérdését. Ma azonban tovább haladunk időrendi sorrendben, és a gyermekekről fogunk beszélni, arról, hogy mi az, ami egészséges számukra, mi az, ami nem egészséges számukra táplálkozási szempontból, és a téma kapcsán indításként megfogalmazok 4 bevezető kérdést, amire nagyon rövid válaszokat várok vissza. Aztán ezután rátérünk még az elmúlt adásra egy picit, hiszen a szoptatásról egy néhány perc erejéig elbeszélgettünk, de még van néhány részlet, amit kifejezhetünk és megoszthatunk a nézőkkel és a hallgatókkal, és utána visszatérünk konkrétan a gyermekek táplálkozására. Úgyhogy kezdem is az adást és a kérdések és a válaszok sorozatát a kvíz kérdésekkel, így nevezem őket. És az első ilyen kvíz kérdés a következőképpen hangzik. Több kárt okoz a túlzott cukorfogyasztás, vagy a folyamatos szülői kontroll?
2: Én úgy gondolom, hogy egyik se túl pozitívum, de inkább, hogyha az egyiket ki kellene választom, akkor a folyamatos szülői kontroll.
0: Kellene szigorúbban szabályozni a gyermekeket célzó élelmiszerreklámokat?
1: Határozottan igen.
0: És van összefüggés a képernyőidő és a túlevés között?
1: Van.
0: Gyerekeknél is és felnőtteknél is?
1: Van, sajnos nálunk is.
0: És a negyedik kérdés, a gyermekek azért tesznek rosszul, mert nem tudunk főzni, vagy mert nincs időnk együtt enni?
1: Szerintem itt mindkettő hangsúlyos.
0: Köszönöm szépen, hogy ilyen röviden válaszoltatok ezúttal ezekre a kérdésekre. Most már részletesebben fogunk beszélgetni arról, hogy mit teszik a jövő generációja, de ez igazából onnan indul el, amikor a kisbaba megszületik, és anyatejre van hagyatkozva, vagy az anyának a bölcsességére és a táplálkozási választásaira. És itt még egy néhány percig szeretném, hogyha koncentrálnánk először az anyára, arra, hogy mire van szüksége az ő testének, annak érdekében, hogy a regenerálódás jó legyen az ő életében, hiszen a szülés egy olyan esemény a nőnek az életében, ami igénybe veszi a testét. Hogyan tud a nő regenerálódni szülés után? Mik azok a faktorok, amik segíteni tudnak rajta ilyen téren?
1: Úgy gondolom, hogy a szülés az legyen az spontán módon történő, vagy császármetszés, mindenképp egy óriási dolog a nő életében, és ilyenkor nem csak egy új élet jön a világra, hanem az anya szervezetében is akkora a változások történnek, amik azelőtt nem voltak jellemzőek, egy teljesen új állapotról beszélünk, és főleg amiatt is, mert ilyenkor indul el a tejtermelés is. Tehát azelőtt ez a várandóság időszakában nem jellemző, illetve csak nagyon kis mennyiségben, hogyha beindul a tejtermelés, de azoknál, akik túl vannak a szülésen, az, hogy a szervezete elkezdi az anyatejet termelni, ezzel azt jelenti, hogy bizonyos tápanyagokat, illetve folyadék mennyiséget be kell vinni a szervezetbe, annak érdekében, hogy ez zökkenőmentes legyen. Tehát nem elég az addig bevitt mondjuk vízmennyiség, vagy egyéb teák, hanem itt sokkal többről van szó. A másik dolog, hogy a fehérjeigény szintén magas marad, amiatt is, hogy a regenerációs folyamatokat segítsük vele, és az anyatejnek is megfelelő összetétele legyen. Itt, ahogy a múlt adásban is talán egy mondat erejéig volt szó az egészséges zsírokról szintén, és ne feledkezzünk el a kalóriamennyiségről sem, ami szintén még egy plusz néhány száz kalória annak érdekében, hogy az anyatejtermelést fedezze, ezt az energiaköltséget, ami ezzel jár. A másik rész az pedig a pihenés. Tehát erről sajnos olyan kevésszer esik szó, és nem elég hangsúlyos az anyák életében, akik frissen adtak életet egy gyereknek, hogy igenis ebben az időszakban nagyon fontos az, hogy ki tudja pihenni magát, ami, ha tényleg őszinték vagyunk, nagyon nehéz, mert ott van egy síró baba, aki nem alszta át az éjszakát, oda kell arra is figyelni, egyéb fájdalmak vagy gyógyulás folyamat van, ami miatt lehet, hogy nem zavartalan a pihenéssel, lehet, hogy emellett ott vannak akár a nagyobb gyerekek is, akikre szintén kell figyelni, a háztartás és egyéb tennivalók, amik nem könnyítik meg a friss anyukáknak az életét. És emiatt fontos szerintem az is, hogy a partner, a férj az, hogy áll hozzá, és a családnak a többi tagja. Ugye régen nagyon szép szokás volt, hogy vittek ételt olyankor az anyának, és ezáltal biztosították azt, hogy tudjon pihenni, és a pihenés többek között nem csak a regenerációhoz járul hozzá, hanem a megfelelő mennyiségű tejtermeléshez is. Tehát fáradtan, stresszesen, nem úgy működik a tejtermelés, ahogy ezt elképzeltük, és ezért fontos, hogy az anyának ezeket a megfelelő körülményeket megteremtse a szűkebb család, főként, mert ők tudnak ehhez hozzájárulni, annak érdekében, hogy a baba is jól legyen, és az anya is. És nagyon érdekes módon a babák nagyon rá vannak hangolódva az édesanyákra, és érzik azt, amikor stresszesek az anyák, amikor nincs türelmük, amikor már elegük van mindenből, és amikor fizikai fájdalmaik is vannak, és ezért fontos az, hogy tényleg az anya ilyen szempontból vigyázzon magára azokat a például, hogyha szülés után vérzés, nagyon mennyiségű vérzés is előfordul, akkor a vasraktárakat is visszatöltsük ezáltal, a megfelelő antioxidánsokban gazdag étrend jellemző legyen továbbra is, tehát nem csak a várandóság hónapjaiban is, hanem a szülés után is, annak érdekében, hogy azok a negatív hatásokat lehessen semlegesíteni, és elinduljon újra a felépítése ennek az egészséges anyai szervezetnek.
0: Egy nagyon érdekes dolgot mondtál még az elmúlt adásban, az volt, hogy a csecsemők megszoknak bizonyos ízeket már az anyaméhben, abból adódóan, ahogyan táplálkozik az édesanya. Hogyha valaki nagyon rendetlenül, nagyon egészségtelenül táplálkozik, lehet ez már egy probléma, ami felüti az orrát, amikor egy szülő nem a csecsemőt, hanem a már nagyobb gyereket egészségesen próbálja táplálni. Lehet ez egy kiinduló pontja a mai beszélgetésnek és a mai témának?
1: Igen, abszolút így gondolom. Ezt nem tudták mindig, a tudósok sem. Nemrég, hát az elmúlt években mutatták ki ezeket az összefüggéseket, hogy igenis amit fogyaszt az édesanyja, azok a, akár brokkoli, káposzta, stb., azokat könnyebben elfogadja majd a gyerek, amikor a hozzátáplálásról lesz szó. Ezekkel az ízekkel már találkozik az anyaméhen belül, és... Ugyanez van például sajnos, hogyha a negatívokat akarjuk említeni, a cukormennyiséggel is, tehát ez is hat a gyerekre, és nem is gondolnánk, de akár évekkel később is megnyilvánulhatnak olyan étkezéssel kapcsolatos viselkedései a gyereknek, ami ide vezethető vissza. Tehát nagyon-nagyon nem mindegy az, hogy milyen minőségű ételeket visz be az édesanyja a várandóság és a szoptatásnak az időszakában. És egyaránt.
0: Szakmátokból adódóan láttok ti egy gondot a gyermekek táplálkozásában, ami egyre jobban fokozódik, vagy súlyosbodik?
2: Nagyon sok gondot láthatunk szerintem, tehát onnantól kezdve, hogy ugye a kutatások is kimutatták, hogy a gyermekeknek az étkezésének lassan az 50%-a ultrafeldolgozott élelmiszerekből származik. Innentől kezdve a válogatóság, úgymond a szülők nem figyelnek eléggé oda a gyermek táplálkozására, nagyon sok problémával találkozhatunk.
3: Igen, főleg szerintem ez is, hogy nem fogadják el, hogy a zöldségeket, indulhat akár az anyuka hasiából.
1: Így az egész, hogy nem volt elég változatos az étkezése.
3: És sokkal könnyebben elfogadják az édességet, a ropikat, mind a főleg a zöldségeket, legalábbis így a...
1: És maga az, hogy hogyan kezdjük a hozzátáplálást, ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi az, amivel megismertetjük az első években, mert sokkal könnyebben fogadja, ugye ő nulláról indul szinte, és amit akkor bemutatunk neki, és megkóstoltatjuk vele, azt még könnyebben elfogadja, mint később, amikor minden új ételtől vonakodik, és visszautasítja, és lehet, hogy sokkal gyára fogadja csak el, hogyha elfogadja, mint abban az időablakban, ami a legelején adott.
0: Ebben az időszakban érdemes inszisztálni a szülőknek különböző gyümölcsökkel, zöldségekkel, hogyha a gyerek visszautasítja?
3: Nem, igen. Sok-sok türelemmel, más formában, esetleg más alakban.
1: Játékosan. Szintén a kulcsa szerintem, hogy megkedveltessünk bizonyos alapanyagokat, élelmiszereket a gyerekekkel.
0: Mi az a tévhit, amit gyakran hallotok a szülőktől, és a gyermekek táplálkozását érinti?
3: Én is ettem cukrot, bocsánat. Én is ettem cukrot, mama ugye adott nekünk cukrot, és nem lett semmi probléma.
1: Nem is
3: vagyunk túlsúlyosak. Tehát, hogy ilyen úgymond tévhitek szerintem elég gyakran előfordulnak.
0: Mi egyéb szokott még előfordulni?
2: Én azzal szoktam sokszor találkozni, hogy nem probléma, hogyha nem eszik zöldséget, mert pótolom vitaminnal az étkezésében.
0: Uh-huh. Anita, te mivel szoktál találkozni?
1: Olyanokat is sajnos sokszor hallok, hogy kicsit megvonom tőle a gyümölcsöket, nehogy zsírmáj alakuljon ki a gyerekek esetében. Tehát van egy ilyen nagyon komolyan vett tévhit egyesek által, hogy azért csak nagyon-nagyon korlátott mennyiségbe fogyasszanak a gyerekek gyümölcsöt, mert az még zsírmáját okozhat.
0: Régen azonban sokkal kevesebb volt az elhízás, és annak ellenére is, hogy szegényebbek voltak a körülmények, tehát nem volt bőség, mint a jelen időben. Ma több az információ, lehet rengeteg fajta gyümölcsféléből, rengeteg zöldségféléből válogatni, főzni, elérhetőek, nagyon sok bolt van a közvetlen lakóhelyeinken is, és ott van az információ is, amit említettem. miért történt ez a változás a rossz irányba, és nem a jó irányba?
2: Szerintem ide is a nyugati életmód és az étkezés rakta rá a bélyegét arra, hogy nagyon könnyen elérhetőek a cukorban, zsírban, sóban, gazdag élelmiszerek, és lassan olcsóbban elérhetőek, mint az egészségesebb élelmiszerek. A szülőknek ugye nincs idejük főzni, mert szerintem nem feltétlenül a tudásról van szó, mert meg kell értsük azt, hogy egy egészséges ételt egy pár perc alatt is összeállíthatunk. Nem kell ahhoz bonyolult ételekre gondoljunk. Valószínűleg az, hogy ugye nagyon mozgásszegény életmódot folytatunk, és folytatnak a gyermekek is, nagyon sok órán keresztül ott ülnek az iskolába, a szülők féltik a gyermekeket engedni, gyalog menni, tehát vagy autóval, busszal közlekednek, a táskák nehezek, tehát én nem mondom, hogy nincsenek reális kifogások arra, hogy egyre mozgásszegényebb az életmódjuk. Ugye délután nagyon későn érnek haza, az őszi-téli időszakban már sötét van, nincs hova kiengedni őket játszani, ahhoz, hogy a szülő úgymond rááldozzon időt ebbe a nagy forgalomba, főleg ami Kolozsváron van, nem könnyű beiktatni a rendszeres mozgást a gyermek életébe. Plusz nagyon sok stressz éri a mai gyermeket, és ezek mind-mind olyan tényezők, amelyek hozzájárulnak ehhez az életmódhoz.
1: És akkor itt kapcsolódnék még én is bele azzal, hogy a szülői példa és a közös étkezések. Tehát volt az, hogy ugye lehet, hogy nem tudnak főzni, vagy nincs idejük főzni, de van a másik része is, hogy nem töltenek elég időt a gyerekekkel, példát mutatva. Tehát sok anyuka, aki mondjuk elviszi dietetikushoz a gyereket, kér a gyereknek tanácsadást, viszont ő úgy ki akar maradni ebből, hogy majd a gyerek szépen normalizálódik a testsúlya, ők köszönik, nem kérnek belőle. Holott ez egy családon belüli folyamat, tehát nem az van, hogy akkor szegény gyereket akkor fogyókúráztatjuk, vagy tőle megvonunk mindent, és közben mi nyugodtan malszoljuk a csoki testenként, érzelmérvés vagy egyéb okok miatt. Tehát nagyon fontos az, hogy igenis rendszeresen üljünk le a gyerekekkel együtt, és együnk olyan ételeket, amik a testet is táplálják, és legyen egy egészséges kapcsolata annak a gyereknek az étellel. Ne azt lássa például, hogy a szülő is időközönként fogyókúrázik, vagy ellenségként tekint az ételre. Nem kell démonizálni se bizonyos ételeket, mert akkor, vagy megtiltani túlságosan, mert akkor ez azzal társul, hogy nagyobb vágy lesz iránta, és ezért én mindig azt mondom, hogy a végletekig azoktól óvakodnunk kell, mert azok olyan hatással járnak, amik nem feltétlenül előnyösek a gyereknek a táplálkozása szempontjából. Viszont a példamutatás és az egészséges étkezési szokások, viselkedés, hozzáállás az nagyon fontos szerintem abban, hogy a gyerek megfelelően étkezzen.
0: Mit okoz hosszú távon az olyan mondat, ami a szülők részéről hangzik el, hogy ha jól leszel, akkor kapsz édességet?
3: Hát már gyerekkortól megszokják azt, hogy ugye olyan, mint egy prémium, valahogy úgy tekintenek arra, hogy ügyes vagyok, finomat kapok, vagy ha. És egy idő után ugye egy ilyen rossz kapcsolat tud kialakulni az étellel, vagy akár megvonnak tőle valamit, ha nem eszed meg a leves, nem kapsz édességet. Tehát ugye a leves, a zöldség, akkor ugye rossz irányba társítják valahogy azt, ami esetleg nem tűnik annyira finomnak. Úgyhogy valahogy mindegyiknek meg kellene legyen a helye a tányéron, ne legyenek ezek a nagyon nagy különbségek akár.
1: Ne alakuljon ki ez, hogy jutalom vagy büntetésként tekint az ételre. Mert akkor itt már az érzelmi többlet is ott van, ami már nem csak egy testi szükségletnek a kielégítése, hanem ez már sokkal többet jelent, és emiatt felértékelődik az adott étel, vagy akár annak a negatív hatása, következménye, és ezért ez már sokkal veszélyesebb.
2: És a jövőben bármilyen jó dolog fog történni, akkor jutalmazásként fogja megélni, és megtörténhet az is, hogy ez egy nagyon rossz szokássá fog kialakulni. Tehát minden, hogyha valami jó dolog történt a munkahelyen, akkor annak is az eredménye az lesz, hogy valamilyen cukros, finom étellel fogja jutalmazni magát felnőtt korában. És tudjuk, hogy a legnehezebb, amin változtatunk, azok a berögzött szokások gyermekkorból. Tehát ezért nagyon fontos a kommunikáción felül, tehát hogy a szülő kommunikáljon a gyermekkel, de a példamutatás az, amit csinál a szülő, az fogja a gyermek is, az lesz neki a normális, az a normalitás.
0: Mit tegyen a szülő, ha a gyermek csak 4-5 fajta ételt hajlandó megenni? és azok sem biztos, hogy az egészséges kategória, lehet, hogy gyors kajákat kedvel inkább, és a 4-5-ből 2 olyan, ami egészséges.
2: Én azt gondolom, hogy legyen türelmes nagyon. Nagyon fontos, hogy nem mindig dőljünk be a gyermek igényeinek, úgymond. És például, hogyha szereti, van az a 4-5 étel, amit mondtál, hogy esetleg szeret, akkor próbáljunk belecsempészni, hogyha szereti a csirkehúst, akkor abba legyen 90% csirke, abba a fasírba 10% brokkoli, vagy 5% brokkoli, tehát ilyen apró lépésekkel, cselekkel indítani, ami ugye nem szép a szülőtől, de hosszú távon hasznos lehet. Nagyon sok türelem kell, és legalább 10-szer, 15-ször fel kell kínálni azt az élelmiszert. Tehát mondjuk azt a brokkolit, egy brokkoli fasírtként, egy brokkoli levesként, egy nagyon sok fajta képpen kipróbálni, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy periódikusan a gyermek elé tárjuk. Tehát hónaponta, 2 hónaponta egyszer, de anélkül, hogy nyomást gyakorolnánk a gyerekre, mert hogyha észreveszi a szülőn, hogy érzelmileg tudhatni a szülőre azzal, hogyha nem eszi meg azt az ételt, akkor megtörténhet az is, hogy kipróbálja játszani majd a jövőben, és egy bizonyos zsarolást, érzelmi zsarolást próbál a szülő felé tárni.
0: Hogyha a szülő ebben az esetben, amikor a gyerek nem eszi meg az ételt, azt a stratégiát alkalmaz, hogy majd megeszi, amikor éhes lesz. Ha ezt a stratégiát alkalmazza, ez egy jó dolog, vagy nem? A szülő részéről. Helyes, vagy sem?
3: Szerintem nem a leghelyesebb. Nem biztos, hogy enni fog később. Tehát, hogy főleg, ha nincs, amiből válogatnia.
1: És ehhez megint társul egy ilyen negatív érzés, ami akár a szülő-gyerek kapcsolatba is éket verhet, és úgy érzi, hogy akkor most számon kérik, vagy büntetik, vagy... Tehát nem ez az egészséges hozzáállását támogatja a gyereknek az étkezéshez. És azért tudnunk kell, hogy ezek a válogatósabb időszakok, vagy korlátozottabb, sokféleségű ételbevitel, ez jellemző a gyerekkornak bizonyos periódusaira, ez teljesen normális, akkor van ezzel gond, hogyha ez hosszú távon fennmarad, amikor már esetleg hiánybetegségek lépnek fel, vagy akár elhízás, vagy egyéb testi következményei vannak, de ehhez valóban több időre van szükség, nem csak átmeneti néhány hónap, és ilyen periódusoknál az a fontos, hogy Karola is mondta, hogy fokozatosan próbáljunk belecsempészni akár az ételekbe, és hogy többször kínáljuk, és mindig ott legyen a konyhába, az asztalon, a hűtőbe, és csak találkozzon, nem is kell megkóstolja, de lássa, tudja azt, hogy igenis, ez a családi étkezésnek a része. Lehet, hogy én most nem kérek belőle, de lehet, hogy mondjuk 3 hónap múlva, ha még mindig lesz az étlapunkon, az otthoni étlapon ilyesmi, akkor megkóstolom. Uh-huh. Vagy a testvérek hatására is nagyon sokszor ez alakulhat, hogy hát a tesóm megeszi, akkor nem lehet olyan rossz, kóstolja meg én is.
0: Ezek olyan trükkök voltak, amiket a szüleink alkalmaztak talán, vagy lehet, még most is alkalmazzák, mert nem volt más mód, ahogyan rávegyenek bennünket, hogy együnk. Azonban vannak olyan trükkök, vagy tanácsok, amelyek kevésbé ártalmasak, és jobban rá tudják venni a gyermeket, hogy egészségesen táplálkozzon.
2: Én úgy gondolom, hogy nagyon jó variáns lehet meseszerűen bevonni a gyereket az étkezésbe, és mindenképpen megnézni, hogyha egy gyermek azelőtt megevett valamit, és attól a naptól kezdve már nem eszi meg, akkor leülni és megbeszélni vele, hogy miért nem. Azért, mert éppen a legjobb barátja az iskolában, az óvodában nem eszi meg azt az ételt, vagy látott egy rajzfilmben valamit, ami miatt nem eszi meg, mert nagyon-nagyon sok esetben arra a konklúzióra juthatunk, hogy ez történik. És hogyha időben, még akkor időt fordítunk arra, hogy megbeszéljük ezt is, a gyermeknek a szintjén, amelyen ilyen éppen van, elmagyarázni, hogy milyen egészségügyi pozitívumot hozhat a szervezetének az a bizonyos élelmiszer, akkor nagyon sok esetben korrigálhatjuk ezeket a problémákat.
1: És erre vannak ilyen kis könyvek is akár, amik különböző gyümölcsök, zöldségek, egészséges életmódról mesélnek a gyerekeknek, és ezekből érdemes felolvasni, vagy vannak ilyen a bélflórával kapcsolatos, a bélbaktérium, jó bacik, rossz bacik, és akkor, hogy mi mire való, és ezeket érdemes szerintem a szülők eszközként felhasználják, mert egyhogy fejlesztik a gyerekek biológiai tudását is, de hozzájárulnak ahhoz, hogy a ételekhez való viszonya és a gyereknek megváltozzon. Mert valóban ez fontos, hogy kiderítsük, hogy milyen okok állnak amögött, hogy a gyerek valamiből nem kér. És sajnos olyan eset is volt, hogy a gyereket megbélyegeztek amiatt, mert egy nagyon egészséges ételt vitt uzsonnára, vagy 10 óraira, az óvodába, vagy iskolába, és a többi gyerekek, mivel nem ehhez voltak szokva, úgy kinézték, hogy de, az micsoda, az mi az a trutyi ott, vagy mi az a furcsa színe, barnába kenyér, vagy az a krém nem olyan élénk színű, mint például egy csokor.
0: Üzleti.
1: Igen, egy üzleti, vagy nem annyira színes. És ezek a gyerekben nagyon mély nyomot tudnak hagyni, és ezeket tényleg meg kell beszélni. És akár nem csak a gyerekkel, hanem a pedagógusokkal, és azokkal, akik felnőttek és körülötte vannak, hogy ezt a helyzetet lehessen úgy kezelni, hogy ne azt eredményezze, hogy a gyerek a jövőre nézve többet azt az ételt nem kéri, szégyelli, és inkább visszahozza, ki se bontja az uzsonnás dobozát. Igen.
2: És amit még hozzátennék, hogy még egy nagyon jó csel lehet, hogyha bevonjuk őket a vásárlásba, bevonjuk őket az ételkészítésbe, tehát nagyon hasznos alkalmazni azt, hogy rendben, te nem kell egyél ebből, de akkor kérlek szépen segíts anyának, hogy készítsük el együtt, vagy a gyermektől megkérdezni, hogy mit enne meg szívesen, és akkor mondjuk válasszon hozzá egy olyan élelmiszert, mondjuk az 5-ből, amit mi szeretnénk, hogy kipróbáljon.
0: A vásárlás kapcsán még felmerül az bennem, hogy általában az egészségtelen kategóriájú ételek nagyon színesek, nagyon kívánatosak vizuálisan a gyermekek számára. És volt is egy rövid, vagy egy kérdésnél egy rövid válasz, mégpedig az, hogy a reklámipar ilyen téren jó lenne, ha egy kicsit szűkítve lenne a mozgástere. Beszélhetünk egy kicsit erről is, hogy tudjanak ellenállni ennek a szülők, amikor még nincs leszűkítve a mozgást erre a reklámiparnak, bármit bevethetnek, bármit rátehetnek a tasakokra, ami vonzóvá teszi a gyerekek számára az egészségtelen ételt is. Ez ellen a szülő mit tehet?
2: Eldönteni már otthon, hogy hány dolgot vehet a gyermek, hány dolgot tehet be a kosárba, mert az, hogy egyet se, azt úgy nagyon drasztikusan hangzik, és nem hiszem, hogy a beépíthető a mindennapokba, és együtt megbeszélni, hogy az az ételcímke esetleg mit tartalmaz, hogyha több mint három dolog van az ételcímkén, amit nem értünk, akkor esetleg nem megvásárolni.
0: Az hasznos, hogyha ezeket a zöld, piros, sárga, talán ti tudnátok megmondani, hogy mik ezek, azok alapján, hogy a pirosat látnak, akkor az olyan élelmiszer, amit nem szabad megvenni. Kérlek, mondjatok többet, hogy mik ezek a színek.
3: Szerintem picit itt is megvan bélyegezve az étel valahogy, ha bár egy irányt adhat, de ez picit, ez is egy kis bélyegzés.
0: Uh-huh. Tehát ez sem egy egészséges gondolkodásmód, hogyha... De elmagyarázzatok kérlek, hogy mire utalok, mert jobban el tudjátok mondani, hogy mi ez a kategorizálás szín szerint.
1: Bizonyos szempontok alapján a különböző bolti élelmiszereket besorolták olyan kategóriába, hogy pirostól zöldig, a piros jelenti az a nagyon egészségtelen, és van sárga, narancssárga, és a zöld az, ami egészséges. És én például azt vettem észre nagyon sok esetben, hogy nem teljesen objektív ez a kategorizálás, tehát nagyon nem egy nagyon precíz alapja van ennek, és sok olyan élelmiszer, amiről én azt gondoltam, hogy na ez biztos egy sárga lenne, legalább zöld volt. És elcsodálkoztam, hogy akkor tényleg mi alapján? Tehát ezt én nem úgy láttam értelmét, hogy akkor ez egy biztos alap, hogy akkor ezután ami zöld, az biztos jó az egészségesnek, ami piros, azt félre kell tenni. És itt is olyan relatív ez az egész, hogy attól függ, hogy épp mennyi volt az előző adag piros vagy sárga, vagy mit vittünk még be aznap, mi az, ami annak az illetőnek még belefér, milyen állapotokban van. Tehát nagyon összetett a kérdés, és mégis egy ilyen egyszerű jelzőlámpa módszerrel szerintem nem lehet jól eldönteni azt, hogy akkor most mi az, amit ezek közül megvásárolunk. Viszont, hogyha a jelzőlámpánál maradunk, akkor vannak bizonyos élelmiszer kategóriák, tehát nem egy konkrét termék, hanem egy kategória, amiről azt mondjuk, hogy na, hogyha piros, akkor ezt lehetőleg kerüljük, hogyha narancsár, akkor még néha belefér, és hogyha zöld, akkor abból bármilyen mennyiségben lehet. Tehát én ezt inkább így tudnám elképzelni, hogy könnyebben lehet alkalmazni, hogy például zöldségek, gyümölcsök, az a zöld kategória. Bizonyos, kevésbé feldolgozott termékek, teljes körülsű kenyér ez az. Ebből már ez ilyen sárga, narancssárga, hogy ott már a mérték számít inkább. És aztán van a piros, az a túlcukrozott üdítők, és a többi, amiről jobb, hogyha lemondunk.
0: Hogyha 3-5 ételt ki kellene vegyetek a gyermekeknek az étrendjéből, amit gyakran fogyasztanak ők, akkor mi lenne az a 3 vagy 5 étel, vagy termék?
1: Én a cukros szénsavas üdítőket mindenképp kivenném.
0: Az már egy a listán.
2: Energiaitalok.
0: Ez már második.
2: A chipsek, snackek, az ilyen nagyon trans zsírokban gazdag élelmiszerek.
0: Uh-huh. Harmadik.
3: Hát ugyanígy az ilyen nagyon cukros édességek, zselék, meg ilyen különböző, nem is tudom, szopokák, cukorkák, ami szinte csupa cukor.
0: Negyedik, és még egyet, vagy ha van, akár még többet is lehet.
1: Én ezt a kakaó borítású cukrot, vagyis maga a mai csokikat venném ki, mert annak semmi köze már az igazi csokihoz, inkább cukor, csak egy kis kakaóval meghintve. Az tényleg nem tartom annak, hogy hozzájárul bármilyen módon a gyerek egészségéhez.
0: Nagyon sok kérdés van még, és az időnk az gyorsan halad előre. Nem is tudom, melyiket tegyem fel nektek következőként. Még akár a gyümölcslevekről is tehetünk egy említést. Sok szülő egészségesnek vallja a gyümölcsleveket, amiket a boltból megvásárol. Ez is az üdítőital kategóriába tartozik? Hogyha ti elemeznétek, akkor erről mit mondanátok? Ezt is levennétek az opciók közül?
3: Hát inkább igen, mert a rost szegények most nem tiltanám el, de hogy megértetni a gyerekkel, hogy miért jobb ugye a gyümölcsöt fogyasztani, azzal ellentétben, hogy megisszuk azt, nem tudom, egy liter narancslevet.
1: És itt is vannak fokozatok, azért nem mindegy, hogy valami például még tartalmaz valamennyi rostot, valami tartalmaz hozzáadott cukrot, még amellett, hogy a gyümölcs édes is, valamihez még vitaminokat is hozzáadnak, vagy ásványanyagokat, és a mérték, tehát az, hogy egy kis pohárral egy nap elfogyaszt, azzal még nem tesz olyan rosszat, mint hogyha naponta víz helyett ezt fogyasztaná. Úgyhogy itt is a mennyiségek, az, hogy milyen összetevőket tartalmaz, 100% gyümölcslé, vagy esetleg valami gyümölcs ízű lé. Itt ezeket szerintem fontos figyelembe venni.
2: És hogy milyen fizikai aktivitása van utána, hogy esetleg utána leül és nézi a tévét, vagy kimegy egyet sportol, és én még azt is figyelembe venném, hogy ezzel megpróbálja helyettesíteni a gyümölcsfogyasztást. Igen, hát ez egy, nagyon sok szülő azt gondolja, hogy nem gond, hogyha nem evett gyümölcsöt, mert úgyis vettem neki gyümölcslevet, és hát bajban, hogy egyáltalán nem ugyanaz a kettő.
0: A gyerekeknek az éhségérzete változott az idők során?
1: Azt mondjuk, hogy nagyon sok inger éri mostanában őket, ahhoz képest, hogy mondjuk 20-30 évvel ezelőtt milyen volt a kínálat, és miket próbáltak hozzá társítani, mert sokszor nem is maga az étel az, ami vonzó a gyerek számára, vagy akár a felnőttek számára, hanem az az élmény, az a hozzákapcsolt érték, eszme, és egyéb dolgok, ami miatt választja azt az adott terméket. Lehet, hogy a kortársaknak a hatása érződik abban. Itt már nagyobb gyerekekről van szó, de még már akár kisiskolás korban is érződik az, hogy menő dolog azt fogyasztani, amit a többiek is, és az, amit lehet, hogy ő jobban szeret, de a többiek úgy óckodnak tőle, akkor inkább nem választja, és arra vágyik, vagy azt kéri a szülőktől, amit lát a többiektől. Nagyon meghatározó tényleg az, hogy egy közösségen belül milyen értékek vannak, és a gyerek hova tartozik, és kiknek akar megfelelni. És a másik dolog, hogy ez a sok adalékanyag, ízfokozó, édesítő, ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy lehet, hogy nem is annyira éhes az a gyerek, de egy ilyen függőség, egy vágyakozás, sóvárgás van benne az az étel iránt, amiatt, mert ugye a élelmiszergyártók ezt jól tudják, és nagyon sok esetben sajnos kihasználják, hogy ilyen adalékanyagokat tesznek az ételekben annak érdekében, hogy az a vásárló visszatérjen, és többször is az ő termékeiket válassza.
0: A testképzavarok ebben a korban előfordulhatnak már. Előfordulhat az is, hogy a szülők példáját nézve, akik vogyokuráznak, hogy valamit változtatnak az étrendjükön, ez befolyásolja azt a képet, amit a gyerekek kialakítanak a saját testükről.
3: Igen, főleg, hogy anyukát, úgy, hogy te is említetted, egy időközönként látja, hogy diétázik, vagy attól függ, hogy milyen influencereket követnek, és ott mindig ugye ezt a perfekt képet látjuk. Úgyhogy ezért is fontos, hogy nagyon-nagyon jól vizsgáljuk meg, hogy ki az, akit követünk, vagy ki az, akit követ a gyerekünk, hogy ne legyen később ebből probléma. Ha esetleg azt látjuk, hogy el vannak dugva édességek, az megint egy másik kategória, vagy hogy esetleg nem fogyassz el, amit mi pakoltunk neki, mert pont azt szeretné, hogy mit tudom én, lefogjon egy pár kilót. De nagyon fontos itt szerintem a kommunikáció a gyerekszülő.
1: Meg hogy ne tekintsen az adott gyerek a ellenségként a saját testére, vagy bizonyos ételekre. És nagyon sok szülőben tévhitek vannak, ugyanúgy, hogy a kenyérhízla, vagy a gyümölcsről is mondtam az előtt, és hogyha ezeket továbbadja a gyereknek, akkor benne is ezek lesznek, és nem biztos, hogy utána néz, hogy tényleg ennek van valamilyen alapja, valami magyarázata tudományosan megállja a helyét, és ezt tovább viszi magában, és néha tudat alatt is visszautasít olyan dolgokat, amik az egészségére szolgálnának, vagy elfogad olyanokat, amik pedig károsak számára, csak azért, mert nem elég tájékozott, vagy erről például a családban nem beszéltek, vagy mindig azt tartották, hogy nem számít, hogy milyen egészséges vagy, a lényeg, hogy karcsú legyél, és ez a mérce. Holott nem csak arról szól, nem csak az egészséges, aki vékony, hanem itt nagyon sok szempont hozzájárul még.
2: Már kisiskolás kortól találkozhatunk mindenféle étkezési problémával és testképzavarral, és mindig, amikor megkérdezzük a gyermeket, hogy van-e a szűk vagy a bővebb családban valaki, aki diétázik, aki egy picit másképp eszik, én soha nem találkoztam olyannal, hogy azt mondja, hogy nincs. Tehát mindig visszavezethető valahova, és amikor elkezdenek nagyobbak lenni, ugye, akkor a baráti körre, vagy ahogy a lányok is mondták, akkor mindenképpen esetleg a médiába, az Instagram, TikTok, amit követnek, arra visszavezethető. És az a probléma, hogyha valami érdekel minket, és egy pár másodpercet megnézzük az Instagramon, vagy a TikTokon, egy bizonyos témában legyen az étkezés, akkor még több ugyanabban a témában levő klippet, videót tár fel nekünk, és hogyha például étkezési problémával, akkor eljuthatunk addig a pontig, hogy azt hiszük, hogy teljesen normális, és mindenki úgy csinálja, mivel az algoritmus olyan videókat hoz nekünk. Ezért én úgy gondolom, hogy a szülőknek nagyon fontos néha lecsekkolni azt, hogy a gyermek milyen tartalmakat követ, és milyen tartalmakat néz.
1: Igen, ez a buborék effektus, hogy egy idő után egy buborékba kerülsz, és mind csak olyan tartalmak jönnek feléd, amikre egyszer rákerestél, vagy amik érdekelnek, és tényleg azt hiszed egy idő után, hogy ez a normális, nincs más vetülete a világnak, és mindenki ezt csinálja, és ezért valóban nagyon fontos az, hogy a szülő utána nézzen ezeknek a dolgoknak. És én még azt tudnám javasolni akár a különböző egészségügyi szakembereknek, hogy igenis merjenek jelenlétet, konzekvens jelenlétet vállalni ezeken a felületeken is, mert tévhit van, nagyon sok van, nagyon sok álszakember van, és kevesebb olyan tényleg megbízható szakember van jelen következetesen ezeken a felületeken, akiktől tanulni lehet. És akár saját magunkra utalva dietetikusokként fontosnak tartom azt, hogy igenis kis oktató videók, vagy történetek, vagy de Karulának nagyon ügyes tartalmai vannak, hogy ezeket igenis merjük felvállalni, és a szülők, gyerekek szem elé tárni, mert fontos, hogy ezekről is beszéljünk, és ne csak a különböző influencerek irányítsák azt, hogy nekik milyen a fogyasztói szokásaik vannak, és milyen élelmiszerek kerülnek a mindennapi asztalra.
4: Ha egy-egy változtatást kellene javasoljatok egy család étkezésére, ami kiegyensúlyozottabbá tegye a gyermekek táplálkozását, vagy javítsa, akkor mi lenne az egy változtatás, amit tanácsolnátok? Így sorra kérlek, hogy tanácsoljatok bennünket.
3: Fordítsanak több időt szerintem erre, akár az előkészületre, mondjuk hétvégén, a hétnek a hátralevő napjaira, hogy picit könnyebb legyen, és ne

0: kockától azt is együtt megbeszélni, hogy ahogy Karola is említette, fontos, hogy a gyerek is be legyen vonva, aztán meg elmegyünk vásárolni, és kigondoljuk a következő hétre, hogy akkor nem tudom hányféle proteinforrásunk legyen, vagy milyen gyümölcsöket vegyünk a hétre, milyen kis snackeket pakoljunk magunkkal, mert nem tudom, hétfőn és csütörtökön sportra megyünk, hogy ugye ne essünk bele abba a csapdába, hogy majd az úton gyorsan valami kifliszerűt bevágunk, hanem arra is úgymond készüljünk fel előre, akár valami magvakkal, és mondjuk egy almával, már is egy jobb opció lehet, vagy egy kis muffint megkészítünk hétvégén. Tehát ilyen kis apró részletek, de ami hosszú távon segítség lehet, akár az anyukának is, mert sokkal könnyebb, ugye, mint hogy csak megkérdezett, hogy na mit főzzek, mit süssek, és mindenki azt mondja, hogy mindegy, de a gyereknek az egészségére is nagy hatással lehet.
1: És gyerekek olyan jó partnerek tudnak már lenni, kezdve attól, hogy ők rajzolják rá a gyümölcsöket a bevásárló listára, aki például nem tud még írni, de már aki megtanult írni, az is nagyon szívesen ráír néhány dolgot, csak hogy érezze, hogy ő is hozzájárult valamivel. És ez a közös kertészkedés akár, ha erre van lehetőség, vagy a bevásárlás után az otthoni előkészítés, hogyha nem is konkrétan a főzés, de legalább bizonyos gyümölcsök, zöldségeket megmosni együtt, hát fölvágni, persze itt is a gyereknek az életkora függvényében, de egy salátát összeállítani. Ezek mind olyan dolgok, hogy a gyerekek nagyon szeretik, minél színesebb legyen, és lehessen kombinálni olyan összetevőkkel is, amik például nekik nagy kedvenceik. És a maga a bonyolultabb rész, ez a főzés, sütés, hát olyan jó dolog beöltözni, a kis kötényt fölvenni, és néha több maszattal jár, és időben is nem a szülő jár jól, de az az élmény, amit ezáltal biztosítunk a gyereknek, szerintem az nagyon meghatározó arra nézve, hogy hogyan fog viszonyulni bizonyos ételekhez, az étkezéshez, és mennyire szeret majd ő is arra adni, hogy igenis elkészíti a saját ételét, és nem csak gyorsan valahol onnan megvásárol egy kész ételt.
2: Én azt gondolom, hogy onnantól kezdve, hogy elhatározzuk, mert ugye rá kell készülni arra, hogy megfogadjon a gyermek, és onnantól kezdve, hogy elhatározzuk, az egészséges táplálkozás az egy normalitás kellene, hogy legyen. Tehát amikor már megszületik a gyermek, stb., nem arról kellene, hogy beszéljünk, hogy egészséges táplálkozás, hanem egy normális mindennapi étkezés, és ez lenne nagyon fontos, hogy a kezdetektől megszoktatni őket egy kiegyensúlyozott, változatos, stresszmentes étkezéssel. Nem tud mindig együtt enni a család, nagyon fontosnak találom azt, hogy amikor van lehetőség, akkor fordítsunk egymásra időt, de mivel látom, hogy a mindennapok nem mindig erről szólnak, ezért úgymond legyen már benne a vérében a gyermeknek az, hogy kell összeállítson egy tányért, milyen nagyon könnyed variánsokat tud elkészíteni. Érdemes a konyhát is úgy kialakítani, hogy gyerekbarát legyen. Most már nagyon sok eszköz van arra, hogy a kicsik is nagyon könnyen el tudjanak készíteni egy számukra tápláló dolgot. Természetesen így óvodástól értem, nem kisebbre, és hogy számukra ez természetes legyen. Tehát ne legyen olyan nagy súlya, mint a mi generációnknak. Mi még azt kérdezzük, hogy ez vajon egészséges, ez vajon tápláló a szervezetünknek? Nekik ez már egy nagyon folyékony dolog kellene, hogy legyen.
1: Örülök, hogy veletek beszélgethettem ma is, és az elmúlt alkalommal is, hiszen nem csak dietetikusokként képviselitek ezeket a témákat, hanem anyukákként is, és nagyon örülök neki, hogy azon túl, hogy szakmai gondolatokat hozzákapcsoltatok a tanácsokhoz, gyakorlati megfogalmazásban is kitértetek bizonyos megoldásokra, a szülők bizonyos kérdéseire és problémáira. Köszönöm szépen, hogy segítettetek nekünk, és nagyon nagy szeretettel visszavárlak még a stúdióba.
2: Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük a meghívást.
1: Köszönöm önöknek is, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Ma arról beszélgettünk, hogy mit teszik a jövő generációja, illetve arról, hogy mit ehetne, mi lenne jó számukra, mi lenne egészséges számukra, és hogyan lenne egészséges számukra étkezni. Amennyiben tetszett a beszélgetés, meghívom önöket, hogy legközelebbi

is kapcsoljanak a Speranza Reménység TV csatornájára, és kövessék a Reménysugár műsorát. De ma most itt elbúcsúzunk Önöktől, és minden jót, sok egészséget kívánunk, a viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy Önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el Önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az Ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám,

0: Reménység hangja.
1: Elmúlt alkalommal a teremtésről beszélgettünk, teremtés és a szombat összefüggéséről. Ismétlésnek én egy mondatot szeretnék csak mondani. Azt kellene megérteni, hogy a teremtés Istennek nem egy pontszerű, meghatározható cselekedete, hanem egy olyan tevékenység, ami elindult valamikor ugyan, de Isten gondviselő szeretetében tovább folytatódik. A teremtésről nem lehet múlt időbe beszélni. Nagyon sokszor ott vétünk a teremtés ellen, hogy megpróbáljuk ezt begyömöszölni valahogyan a mi téri idői világunk korlátai közé, és arról kezdünk vitatkozni, hogy mikor volt a teremtés, nem tudjuk, hogy mikor volt a teremtés. Vagy arról kezdünk vitatkozni, hogy hogy is volt a teremtés, nem tudjuk, hogy hogy volt a teremtés. És közben, bár jó lenne, hogyha ezeket tudnánk, de közben a lényeg marad el. Amit viszont Isten elmondott a Bibliában. És ez egy nagy kísértés, hogy a lényeges elől mindig a lényegtelenbe szokott az ember menekülni. Picit értek a kommunikációhoz, és tudom azt, hogy hogy lehet kellemetlen kérdéseket kikerülni. Úgyhogy a lényeges helyett a lényegtelenre kezdek orientálni, és terelni a figyelmet. És abban a pillanatban megúsztam a lényeges kérdést. Az ember is nagyon sokszor így van. Viszont Isten, hogyha tovább folytatja ezt a teremtést, akkor a nagy kérdés az, ha én Isten képére és hasonlatosságára teremtett lény vagyok, akkor van-e részem Istennek ebben a tovább teremtésében? Vagy csak passzív résztvevő vagyok? Van-e részem abban, amit Isten csinál? És ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. És úgy lehet csak részem benne, hogyha, most visszatérek, amit az utolsó kérdésre adott válaszban mondtam, úgy lehet részem, hogyha a megismert törvényszerűségek alapján kezdek cselekedni. Ez egy jellegzetesen európai, keresztény gondolkodási mód. Felfedezek valamit a világból, és a felfedezett valamit elkezdem alkalmazni arra, hogy a világot műveljem és őrizzem. Ez az európai gondolkodási mód. Ez az, ami más, ez az, ami a Bibliából jön, ez az, ami az üdvösség történetnek az egyik nagyon fontos alapja, alappillére. És éppen ezért Isten arról gondoskodott, és ez a kinyilatkoztatás, hogy megismertesse az embert a világ alapvető rendjével, úgy is lehetne mondani, hogy törvényszerűségével. Ezért a törvényben, a 10 parancsolatban Isten összefoglalta azt, ami az ember emberségének a lényege. Törvény az nem kőtábla, hanem az Isten és az ember és a felebarát, valamint ember és a világ kapcsolatának a titka. Lényegében, ha ezt a kapcsolatrendszert nézzük, akkor a törvény nem olyan törvény, mint amit mi megszoktunk törvényeknek. Ez, hogy ne ölj, ez törvénynek nagyon primitív, nem? Ne lopj, ez egy jámbor óhaj, azt mondjuk nem törvény. Törvény az, ami a kreszbe van. Ja, az igen, az törvény. Ha behajtsz ott, akkor ennyit fizetsz. Ez törvény. Miért ilyen törvényt adott az Isten? És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Azért, mert a 10 parancsolat nem úgy törvény, ahogy az emberek hoznak törvényeket, hanem valahogy másként törvény a 10 parancsolat. Az ókorban kétféle törvényt ismertek, az egyiket kazuisztikus törvénynek, a másikat apodiktikus törvénynek hívták, elnézést a két idegen szóért, de ez így korrekt, hogyha elmondom, hogy ezt így hívják. Rögtön megpróbálom megmondani, mi a kettő közötti különbség. A kazuisztikus törvénynek, ha nevében benne van, hogy milyen a törvény. Van egy kázus, tehát van egy eset, amit valaki elkövet, És arra van egy szentencia, hogy aki ezt elköveti, mit érdemel? Ugye, hogy a játékban szoktuk mondani, hogy mit érdemel az a bűnös. A tíz parancsolat nem ilyen törvény. Miért nem ilyen törvény a tíz parancsolat? Mert hol van az ember ebben a kazuisztikus törvényben? Gondoljuk közünk csak azon, hogy mondjuk a kressz az egy ilyen kazuisztikus törvény. Gyorsan megyek, rendőr, jogosítvány, és utána a pénz. Mit csinálok én? Nem láttam a táblát, mert az ág rálógott éppen, beakadt a sebességmérőm, ezer félkész mesénk van rá, nem? Tehát én a törvényen kívül vagyok, és próbálom azt bizonyítani mindenféleképpen, hogy én nem követtem el azt a bűnt. Ezért van egy másikféle törvény, és ez az apodiktikus törvény. Ilyenek a tíz parancsolat törvényei. Az első apodiktikus törvény a Bibliában, a teremtés történetben van, amelyik így szól szó szerint, Mózes első könyve, második fejezet 15. versében, hogy parancsol az Úristen az embernek, mondván én Károliul tudom, kívülről így mondom, tehát úgy kezdődik, hogy parancsol az Úristen az embernek, mondván. Tehát ez egy parancsolat. Mit parancsol az Isten? Három dolgot, mert az apodiktikus törvény általában három ágú törvény, úgy is lehetne mondani. A kert minden fáról bátran egyér. Minden apodiktikus törvénynek az a lényege, hogy mit ad az Isten. És ez azért fontos, mert a tíz parancsolat parancsolatainak is az a lényege, hogy mit ad az Isten. Amikor azt mondja, hogy ne ölj, akkor az életemet védi. És ez apodiktikus törvény, vagy apodiktikusan értelmezhető törvény, mert kazuisztikusan nem értelmezhető, akkor azt kell keresni, hogy mi az, amit véd ezzel a törvénnyel az Isten. Azt mondja a hetedik parancsolat, hogy ne paráználkodj, régiesen, pontosabban a hébernek azt felel meg, hogy ne törd meg a házasságot. Akkor mit véd ezzel az Isten? És miért védi ezt az Isten? És így tovább el lehetne mondani mind a tízet ugyanígy. Kert minden fáról bátran egyért. Tehát Isten ad valamit. Az adottból Isten valamit visszakér. Ez mindig nagyon fontos. Tudnélik, hogy ha nincs feltétele valaminek, akkor azt nem lehet erkölcsileg értékelni. Senkinek se lehet Kossuth díjat adni, vagy Széchenyi díjat adni azért, mert olyan szépen lélegzik, bár a lélegzés egy nagyon nagy munka, amit egy életen át csinálunk, de próbáljuk ne lélegezni egy kicsit. Ugye ez nem fog menni. Azért, mert csak ott lehet valami erkölcsileg érdem, hogyha dönthetek így is, meg dönthetek úgy is. Mondhatok igent is, meg mondhatok nemet is. Éppen ezért Isten mit csinál? Odaadja az embernek az egész világot, és abból egyet visszakér. Nem azért, mert neki kell ez az egy fa. Ugye újfajta tudik, hogy kert minden fáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról ne egyél. Nem Istennek kell ez az egy fa, hanem nekem kell a feltétel, hogy én szabadon tudjak az Isten mellett dönteni. De ez még mindig nem elég, kell egy harmadik tag is. Tudnélik, dönteni csak úgy lehet, hogyha tudom a kétféle döntésemnek az eredményét. Ha ez nincsen meg, vagy hogyha ez meg van hamisítva, akkor van a manipuláció. Ez egy nagyon divatos dolog ma, szoktam volt mondani, hogy ma nem demokrácia, hanem manipulokrácia van a világon, mert állandóan ugye manipulálják a döntéseinket avval, hogy helytelen információkat ültetnek a fejünkbe. Lényegében minden pártpolitika ez. És ezért el kell mondani a következményt, mert amely napon eszel, arról bizony meghalsz. Ezért a tíz parancsolat egy olyan törvény, hogy Isten ember világ felebarát háromszögében, vagy négyszögében, négy karikájában élem az életet. És a tíz parancsolat minden parancsolata egy kapcsolatrendszert mutat be. Ha most tovább megyünk, akkor egy nagyon érdekes dologhoz jutunk. Hogy kezdődik a tíz parancsolat? A tíz parancsolat úgy kezdődik, én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Erre én már korábban utaltam. Tehát úgy kezdődik a 10 parancsolat, hogy Isten valamit értem tett. És miért kezdődik így a 10 parancsolat? Azért, mert a 10 parancsolatnak az a lényege, hogy Isten én értem valamit tesz. A 10 parancsolat nem arról szól, hogy nekem mit muszáj, mit kell, hogy magyar talán mondjam, mit kell tennem. Nem egy kényszer, nem arról van benne szó, hogy géppisztolyos angyalok állnak mögöttem, és lelőnek, hogyha nem teljesítem a 10 parancsolatot. Ez volt a zsidók tévedése. Azt gondolták, és most megértjük az apodiktikus és kazuisztikus törvény közötti különbséget, azt gondolták, hogy többek között, most a 4. parancsolatról beszélünk, a szombat parancsolat, az ez kötelesség. Amit, hogyha nem teljesítek, akkor jaj nekem! És Jézus ezzel nagyon keményen szembeszállt. Ez lesz a következő előadásnak a témája. De Jézus a 10 parancsolat szellemében száll ezzel a farizeusi elgondolással szembe. Hogyan? Mit mond a 10 parancsolat? A 10 parancsolat ugye azért kezdődik, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, mert a 4. parancsolatban is arról van szó, hogy Isten mit cselekedett, nem pedig arról, hogy én mit cselekedtem. És aki nem látja azt, hogy Isten mit cselekszik, az nem tud lépést tartani az Isten cselekvésével. A 10 parancsolatnak nem abban van a lényege, hogy kötelez engem valamire, hanem feltárja azt a lehetőséget, hogy én, akit Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett, hogyan járhatok együtt az Istennel, hogyan gondolkodhatok az ő logikája szerint. Ő mit cselekedett értem, és ő, aki értem ezt cselekedte, mit akar az én életemben látni? Hogyan akarja, hogy célhoz érjen az én életem? Mert, hát nézzük meg a teremtés történetben. Ki volt az első szombat ünneplő? Nem Ádám és Éva. Őt csak Isten bevonta az első szombat ünneplésbe. Isten volt az első szombat ünneplő, nem? Nem így van? Miért? Azért, mert elfáradt? Nem. Hanem azért, mert az ő közösségébe akarta vonni az embert. Miről szól a 10 parancsolat? Közösségről, nem? Isten cselekedett értem, és ezzel bevont az ő közösségébe engem. Milyen közösségről szól a 10 parancsolat? Az első kőtáblán, annak az első 4 parancsolata miről szól? Isten és az ember kapcsolatáról, ezt régen tudják a keresztények, nem? És a második kőtábla meg miről szól? Ember és az ember kapcsolatáról, persze Isten jelenlétében. Az első és a második kőtábla is a kapcsolatokról szól. És a 10 parancsolat azt tárja fel, hogy ennek a kapcsolatnak mi a tartalma. Azt tárja fel, hogy én, mint kapcsolatok építésére alkalmas társadalmi lény, hogy így határozzam meg az embert, mit tudok tenni, mint társadalmi lény, hogyan tudom élni az életem, hogyan tudok járni. És ennek a 10 parancsolatnak a közepén van a leghosszabb parancsolat, ez a 4. Olvassuk el ezt a 4. parancsolatot a következőben. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról az új fordítás szerint, majd erről rögtön beszélek, és szenteld meg azt, 6 napon át dolgozz és végezz mindenféle munkádat, de a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja, semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiat, se lányod, se szolgád, se szolgálót, se állatot, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent, ezért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Furcsa, akik a régi fordítás szerint tudnak, hogy a nyugalom napját fordít itt a fordításunk, ennek egyszerűen az az oka, héberben nincsen napok neve, tehát nincs úgy vasárnap, hétfő, kedd, csütörtök, péntek, csak első nap, második nap, harmadik nap, negyedik nap, ötödik nap, 6. nap van, és minden 6. nap után van a nyugalom napja, a sabbát, ez ezt jelenti. Tehát le van fordítva a szombat napja. Persze ez a nyugalom napja, ez a hetedik nap volt, ez a mai szombatnak megfelelő nap volt, hogy mondtam az előbb is. Amiért én mégis ezt a fordítást írtam fel, az az, mert ennek a fordításnak van azért egy mondani valója. Hogy ez a hetedik nap, ez a nyugalom napja, ezt az egész héber gondolkodás kifejezte, hogy ez a nap jellemzője, ez a napnak a tartalma. A hetedik napi nyugalom vonatkozott mindenkire, aki a kapuidon belül van. Minden jövevényre, hogy ebben a fordításban van. Minden idegenre. A zsidó ünnepek nem vonatkoztak rájuk. Miért? Mert az az Isten és a nép szövetségének az ünnepei voltak. A nyugalom nap az emberi jog volt, azért, mert az Isten így teremtett bennünket. Ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy ezt muszáj így csinálni, hanem úgy kezdődik, tessék, emlékezzél meg. Emlékezni csak azt lehet, ami már a múltban volt. Hogyha a múltban nézek, akkor tudok emlékezni, nem? Nem úgy kezdődik, hogy aki nem csinálja, az három csokor villámmal, mit tudom én, milyen büntetést kap. Hanem emlékezzél meg, hogy az Isten mit tett, érted. Emlékezzél meg arról, hogy Isten hogyan mutatkozott meg a te életedben. Ugye a zsidóknál hogyan hozott ki téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. De ez a mi életünkben is így van. Emlékezzél meg, hogy honnan jöttél. Honnan hozott az Isten. És ennek a napnak ebben van a lényege. Hogy ennélkül az emlékezés nélkül én nem vagyok ember. Itt nem arról van szó, hogy ezt a napot ünneplem, vagy azt a napot ünneplem. Nem ünneplésről van szó. A szombat az a mi emberségünknek a része. Mint a kezem, meg a lábam, meg a fülem, meg a szemem. Enélkül nem vagyok igazán ember. Vagy hogyha ember vagyok, akkor valami hiányom van. Akkor tönkre megy az életem, akkor én önmagam ellen élek, akkor éppen úgy vagyok, mintha egészségtelenül táplálkozom, vagy agyon iszom magam, vagy kábítószerezek, vagy mindenféle önrombolást fel lehetne sorolni, hogyha mértéktelenül dolgozom, vagy bármi más lehetne sorolni. És a szombat megértésének, a 10 parancsolat megértésének ez az alapja. Ha most tovább megyünk, akkor nyilvánvaló ebből a parancsolatból, ha visszaemlékeznek arra, hogy ez a parancsolat visszautal a teremtésre. És ez nem véletlen. Azért utal vissza a teremtésre, hogy amit az előbb elmondtam, hogy az emberségünk elengedhetetlen része a szombat, ez teljesen világos legyen. Nagyon sokszor van, hogy a szombat ünneplő emberekről úgy néz a társadalom, mintha ezek olyan csodabogarak lennének. Pedig csak emberek. Én nem azért ünneplek szombatot, mert muszáj. Én nem azért ünneplek szombatot, mert ezt a vallásom előírja. A 10 parancsolat egyetlen törvényesen vallásos törvény. Ezt tessék végig gondolni egyszer. Írtam egy könyvet, Gátol vagy Véd a 10 parancsolat, ebben én ezt egész részletesen elmondom. 10 parancsolat nem vallásos törvény. 10 parancsolatra nem úgy nézünk, hogy hát ha ilyen vallású vagyok, akkor ennyit megtartok belőle, ha olyan, akkor meg annyit nem. A 10 parancsolat az a mi erkölcsi életünknek az alapvető tervrajza, ami előbb megvolt, mint ahogy az ember, mert ennek a háznak a tervrajza az előbb megvolt, mint ez a ház, nem? És ha ez így van, és hogyha a teremtés alapján 4. parancsolat a 4. parancsolat, akkor hadd tegyek fel egy nagyon érdekes kérdést. Ugye azt mondtam, hogy van 2 kőtábla, és nagyon jól ábrázolják a zsidó zsinagógákon, lehet látni, a 2 kőtábla összeér, nem? Ez 2 kőtábla az ilyen 2-es kőtábla tulajdonképpen. Az első kőtáblán ugye azok a törvények vannak, amelyek Isten és az ember kapcsolatával foglalkoznak, a másodikon pedig az ember és az ember kapcsolatával foglalkozó törvények vannak. Melyik kőtáblához tartozik a 4. parancsolat? Sugtak, hogy az elsőhöz, és ez egy igaz válasz. De én most kicsit vitatkozom vele. És a másodikhoz is? Miért? Miről szól ez a 4. parancsolat? két dologról szól. Ha tetszettek figyelni, két dologról szól. Tovább megyünk. Ennek a két dolognak a megoldása majd itt lesz, hogy a teremtett világot művelni és őrizni kell, és ezen tessenek gondolkodni, majd rögtön visszatérünk. Mi ez a két dolog, amiről szól? Hát egyrészt a pihenésről, ezt a pihenést idézőjelben mondom, tehát a nyugalom napjáról, erről a különleges napról, ami nem egyszerűen a nyugalom, az nem csak pihenést jelent, az mást is jelent. Majd erről is rögtön beszélünk. És még valamiről szól. A munkáról, nem? Mi az, ami az embert az emberrel összekapcsolja? Pontosan a munka. Héten vizsgáztattam egy csomó szociológust, aki szociális munkával szeretne foglalkozni, és megkérdeztem tőlük, hogy hát mit szeretnétek. És hát mondtak ezt és azt is, és mondtam, hogy vigyázzatok, mert a szociális segély az nem szociális munka. Mondjuk a szociális segéllyel tönkre lehet tenni egy országot. A munkanélkül adott pénz az demoralizál. Ezt tessék végig gondolni. És mert az emberek pénzt akarnak keresni, nem pedig dolgozni akarnak, ezért állunk így. Mert a munkának a lényege az az, hogy én valakiért vagyok, és valamit szeretnék a világban elintézni, ami a másik javára, áldására van. Egy íróasztal mellett ülök épp úgy, mint hogyha, mit tudom én, követ fejtek, vagy falat húzok. És hogyha nyugdíjas vagyok, akkor is én valakiért élek, mert amíg valakiért élek, addig van életemnek értelme. Ha önmagamért élek, nincsen értelme az életemnek. Na most, hogyha tovább megyünk, azt mondja, emlékezzél meg. Dolgok elején nem az ember munkája áll, mégsem, hanem az emberért cselekvő, munkálkodó Isten. Erre emlékezik az ember a szombatban. Vagyis, és ez egy nagyon fontos dolog, nem csak a nyugalomra adott példát Isten, és erről beszél a negyedik parancsolat a teremtéskor, hanem a munkára is, nem? Ugye azt mondja Mózes első könyve, bevégezte a munkát. Sőt, a második teremtés történet, ami ugye a második fejezetben van, mert ez is két metszetben van, elmondja a hat nap, illetve a hetedik nap sorrendjét az első teremtés történet. Utána visszatér az Isten a teremtés történet, és az ember szempontjából mondja el a teremtés történetet egy más metszetben, más képségben. Abban meg az Isten úgy jelenik meg, mint fazekas, aki a földből embert alkot, nem? Úgy jelenik meg, mint egy kertész, hogy az iparos és a földművelő ősfoglalkozást elmondja. Úgy jelenik meg, mint egy kertész, aki ültet egy kertet az ember számára, nem? Isten előtte az emberért dolgozott. Ezért a negyedik parancsolatot ünnepelni csak azt tudja, és csak azt tud visszaemlékezni valamire, és ez egy nagyon fontos dolog, csak azt tud visszaemlékezni valamire, aki tudja azt, hogy előttem ott volt a munkálkodó Isten, aki bevezetett az ő nyugalmába engem, és bevezetett az ő munkájában engem. Hogy rajtam keresztül az Isten a teremtést folytatni akarja, mert azt akarja, hogy műveljem és őrizzem a világot, jobbítsak, a másokért legyek, a másokért végezzem a munkát, és azt akarja, hogy erre a másokért végzett munkára feltöltekezzem minden hetedik nap, minden nyugalom nap. Menjünk most tovább. Miért szent a szombat? A szombat azért szent, mert megszentelni szó azt jelenti, hogy Isten a hatalmába vonta, hatalmába utalta ezt a napot. Épp úgy 24 óra a szombat. Van egy kérdésünk, amire majd vissza fogok térni. csak egy mondatba hagy mondjam, hogy mióta kezdjük éjféltől a szombatot, illetve a napokat. Hát ennek nagyon régi hagyománya van, már római, akik visszamegy, de annyira nem lehetett betartani, még nem voltak órák. A 18. századtól tudtuk körülbelül, hogy mikor van az éjfél, néhány csillagász kivételével, és csak 1882-ben rendelte el egy nemzetközi washingtoni találkozó, ahol a csillagászok megegyeztek, hogy éjféltől számítják a dolgot. Kétféle napszámítás volt. Egyrészt volt, aki naplementétől naplementéig számolt, ezek voltak általában a pásztor népek, ilyen volt Izrael is, és voltak, aki napfelkeltétől napfelkeltéig számoltak, ezek voltak a földművelő népek általában. De ez a két számítás volt. Viszont nagyon érdekes, hogy Izraelben napfelkeltétől napfelkeltéig is számolták a napot, kivéve a hetediket. Azt mindig naplementétől kezdték. Miért? Nek egy praktikus oka van, majd az utolsó előadáson fogok erről beszélni. Hát úgy kezdődik ez egész, hogy én ezt a napot tényleg az Isten és az ember, ember és az ember, ember és a világ kapcsolatára használom, hogy először fizikailag kipihenem magam. Ez nem Istennek van szüksége, erre nekem van szükségem, de ez csak most egy ilyen közbevető jegyzet volt. Térjünk csak ide-vissza. Megszentelni szó azt jelenti, hogy Isten hatalmába vonja. Hogy is van ez a logika? Isten ad. Ugye elmondtam az apodiktikus törvényeknek az alapját. Isten ültetett egy kertet, rengeteg fa volt benne, én nem tudom mennyi. Egyet visszakért. Isten ad nekem napokat, életet. Nem tudom, hogy mennyit. De minden hetediket visszakéri. Isten ad jövedelmet nekem, és ennek az egy tized részét visszakéri a Biblia szerint. Miért? Istennek szüksége van rá? Intézményeket akar ebből létrehozni? Nem. Egyszerűen az embernek van erre szüksége. Isten úgy tervezi meg az embert, hogy az ember, aki két dimenzióba él, nem csak az anyagi világban, ahogy mondtam, hanem van egy spirituális dimenziója, erre a spirituális dimenzióra hova tovább nincsen időnk. Nem ez a 21. századi embernek a baja, hogy elszaladunk magunk elől? Nem érjük utol soha magunkat, így szoktuk mondani? Nem úgy van, hogy az ember állandóan zaklatott lesz, és ezért leszünk neurótikusak? Ma a magyar társadalom 60%-ánál több része neurótikus. Miért? Mert időzavarban vagyunk. Erről már beszéltem. Isten úgy teremtette meg az embert, hogy ott legyen ez a hetedik nap, ami arra szolgál, hogy ezt a másik dimenziót, ezt a spirituális dimenziót erősítjük. Isten elkér egy napot, megszenteli, ezzel a maga hatalmába vonja, és visszaajándékozza az embernek, nem? Ez ennek a napnak a lényege. Ha most tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy szombat és a munka összefügg egymással. A szombat a munka értelmét alapozza meg a számunkra. Azért kéri vissza Isten ezt a hetedik napot, mert nem akarja, hogy robotoljunk, hanem azt akarja, hogy dolgozzunk. A munka, a dolgozni tudás, az több, mint egyszerű robotolás. Nem a géppel versenyezünk, hanem minden munkát, ami emberi munka, azt alkotó módon végzünk. Ezt nem én mondom, hanem a 20. század egyik legnagyobb filozófusa volt, Ludwig Wittgenstein, osztrák, nagyon híres filozófus volt, aki a szombatról azt mondta, a szombat nem csupán egyszerűen a pihenés és kikapcsolódás ideje. Kívülről és szemügyre kell venni a munkánkat, nem csak belülről. És azt hiszem, hogy ez a világhíres filozófus tökéletesen ráérezett a szombat lényegére. A szombatnak az a lényege, ami hat napon át történik, azt egy más dimenzióból, hogy így mondjam, felülnézetbe, vagy kívülről megnézve értékelni tudjuk. Az az ember, aki soha nem találkozik magával, mert elszalad maga elől, az az ember előbb vagy utóbb beteg lesz, egész egyszerűen pszichésen beteg lesz. Ma nagyon sok ember pszichésen azért beteg, mert elszalad önmaga elől. És ezt Isten nem akarja. Ezért Isten azt mondja a 10 parancsolat szívében, hogy neked szükséged van arra, mert ezt a napot megszenteltem, és te is szenteld meg azt. Ha most tovább megyünk, akkor azt láthatjuk, hogy a munkaszünet az tulajdonképpen a munkáért van. De a munkát most ne olyan egyszerű értelembe tessék venni, mint ahogy ezt mi nagyon sokszor mondjuk, hanem a munkát úgy tessék venni, hogy a munka az az emberi élet értelme. Én azért születtem, hogy valami dolgom van a világon. Abban a pillanatban, ha én úgy érzem, hogy nincs dolgom a világon, akkor előbb vagy utóbb elmegyek. Tessék megnézni a mi generációnkat. Én elnézem az osztálytársaimat, 44-en voltunk osztálytársak, csupa fiú. És idén volt az 50. érettségi találkozó. Kik mentek el közülünk? Néhányan balesetben. Ezek tragédiák. De azok épültek le szellemileg minden téren, akik elmentek 60 éves korukba, beültek a fotelba és nézték a televíziót. 2 év, ilyen kúra, biztos, hogy elmegyünk innen a földről. Miért? Az ember átéli, nincs dolgom a világon. Ki az, aki meg tudja őrizni a fiatalos rendületét, akinek dolga van a világban, nem? És ez egy alapvető megfigyelés. Na most Isten ezt belénk építette, ez egy törvény. Azért törvény, mert lényegében ebben a ciklikus változásban van benne a mi életünk. Tulajdonképpen Isten begyakoroltatja minden héten, legalábbis ez az Isten szándéka, és ezt szegi meg az ember, hogy 6 napi munka, utána jöhet a 7. nap pihenése. Na most, ha tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy ez a 7. nap munka az azért van, mert a 7. napi munka az a közösség napja. Ez a 7. nap az nem csak arra való, hogy itt valamilyen rendezvény van, hogy az Isten tiszteletet így lealjasítjam rendezvénynek. Nem ez a lényeg. A 7. napnak abban van a lényege, hogy egy új típusú közösség jöjjön létre. Amikor van időnk arról beszélni, hogy hogy is van, mi is az életem, milyen gondom van, megoszthatom bánatomat, örömömet, gondomat, stb. A másikkal. Tessék megnézni a 21. századi embert. A 21. századi embernek hova tovább nincs ideje arra, hogy ő legyen, maga legyen. Nem véletlen ám ez a plakát, most annélkül, hogy bármi politikát ebbe belekevernék, hogy jöjjön el az én országom. Persze ez a mi atyánk ugye úgy kezdődik, én atyám, ki vagy az én mennyemben. Szenteltessék meg az én nevem, jöjjön el az én országom, legyen meg az én akaratom. Miként a földön, úgy a mennyben is. De az a baj, hogy erre az Isten nem mondja, hogy ámen. Tudnilik, ez az ember ellenes. Miért? Mert az ember az a mire teremtetett, nem? Istennel is csak úgy tudok kapcsolatba jutni, ha valakinek a kezét fogom, nem? Egyedül nem megy. Végképp nem megy egyedül. És mi nekünk pont itt a bajunk. Egy történet, ami eszembe jut, aminek az első sora itt van. Egy indiai bölcs egyszer a tanítványait erről kérdezte meg, hogy mondjátok meg nekem, mi az erő. Bölcsek, tanítványok mind mondtak nagyon nagy bölcsességeket. Lelki, testi erő 1000 példáját. És hosszú-hosszú vajudás után mindig azt mondta a mester, nem. És a válasz, ha 2-3 ember egy akarattal csöndben egy csillagra néz. Ez egy nagyon fontos dolog. A mi életünkben azért van baj, mert mi egymáson akarunk tájékozódni. Holott a tájékozódási pontunk az fönt van. Közös akarattal kellene egy csillagra nézni. Isten a 7. napot ilyen csillagnak szánta. Ha most tovább megyünk, a szombat lényege is ez a csillagra néző közösség. Amikor nem azért vagyunk közösségben, mert a másik, vagy én, vagy ő, hanem kialakul valami mi érzés. Hogy én visszanézek a teremtőig, és elkezdem keresni, hogy ez a teremtő hogy van ma jelen az életemben. arcom előtt a múlt. És erőt kapok ahhoz, hogy a jövőre döntsek. Éppen ezért a szombat a találkozás csöndjének a napja. Nem a kikapcsolódás, hanem a bekapcsolódás napja. És ez nem egyszerű szójáték. A mai embernek az a problémája, minden problémáját is horizontálisan akarja megoldani. Én meggyőzem a másikat, jóba legyek vele, ha nem akar jóba lenni velem, akkor leüssem, tudom én, persze ezt szebben szokták mondani, lehetetlenné tegyem, stb. És elfelejtkezünk, hogy van egy másik erre merőleges irány. És lényegében a 10 parancsolat szívébe, közepébe. Azért került a 4. parancsolat, mert ez nem csak az Istennel való kapcsolatunk összefoglalása, hiszen, hogyha én a szombatnapot megtartom, akkor nem lesznek idegen isteneim, nem veszem hiába az Isten nevét mondjuk imádságba, nem leszek bálványimádó, mert a Teremtő Istent imádom, hanem az emberekkel való kapcsolat annak is ez a lényege. Hogy létrejön ez a felső kapcsolat, így felülről is látom a másik embert. Nem az ünnepel szombatot, aki szombaton nem csinál semmit. Hanem az ünnepel szombatot, aki rájön erre a csendre. A szombat a találkozás napja, az az idő, amikor visszatalálunk, hazatalálunk Istenhez, aki megteremtett minket. Ha szombatban feltöltekezünk Isten csendjével, akkor ez legyőzi bennünk az önző kívánságot, ami minden bűnnek a gyökere. Ez a lényege, ami egész lelki életünknek, hogy ez a győzelem jöjjön létre mi bennünk. Mert hogyha ez a győzelem nem jön létre mi bennünk, akkor baj van. Éppen ezért vissza kell találnunk a csendhez. A csend az nem a némaság csendje. Vissza kell találnunk a beszédes csendhez. Amiben Isten is szóhoz jut. Én azt hiszem, hogy a mai kereszténység nem az a baj, hogy nem eleget imádkozik, hanem annyit imádkozik, hogy nem hagyja szóhoz jutni az Istent. Nem így van? Mert a mi imánkat megfertőzi a miénünk. Akarom, Uram, azt, hogy? Addig mondom az Istennek, még azt nem akarja, amit én. Pedig az Isten azért mondta, hogy engedj el mindent. 6 napon át végezd minden dolgodat, 7. nap az Úrnak, a te Istennek szombatja. Azért mondta, hogy engedj el mindent. Hogy visszataláljunk a Teremtés koronájához, a szombathoz, és a megváltás reménységének a napjához. Ennyi lett volna a mai dolog, de még egy gondolatot, ami előlegezi a jövő hetit, hadd tegyek hozzá. A kísértőnek nem az volt sohasem a szándék, hogy a formát rontsa meg igazán, hanem a legnagyobb kísértés mindig az, hogyha a helyes forma mögé be tudja rejteni a kísértő a helytelen tartalmat. A forma meg tudja ölni a lényeget. Az ószövetségi népnek ez volt a tragédiája. Ézsaiás könyve, ugye közvetlenül a babiloniai fogság előtt azt mondja, hogy bűnt és ünneplést nem szenvedhetek. Szombataitok utálatosok előttem. Miért? Mert megvolt a forma, tartalom nélkül. Ezért vissza kell találni a szombat eredeti tartalmához ma is, ahogy Ézsaiás korában vissza kellett találni, ahogyan Jézus korában vissza kell találni, és ezért mi nem az ószövetségi nép formális szombatját ünnepeljük, hanem a teremtés szombatját az ószövetségi nép tanulságai alapján, úgy, ahogy Jézus ezt megreformálta. Mert Jézus az a szombatünneplés reformátora volt. Ezt kell a következő alkalommal megvizsgálnunk egy kicsit részletesebben, amire sok szeretettel hívok és várok mindenkit. Köszönöm szépen a türelmet, figyelmet. Felséges Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk, te néked köszönjük meg azt, hogy újra és újra a mi emberségünk igazi titkára akarsz elvezetni bennünket, meg akarsz bennünket tanítani arra, hogy ismét hasznos emberek legyünk, a másik ember életét építő emberek. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus nem csak teremtő, hanem törvényadó volt, aki tanított is. Újra és újra megtanított bennünket az emberi élet igazi értelmére, az emberi kapcsolatok titkára, hogy Istennel, világgal, felebaráttal, a másik emberrel kapcsolatban legyünk. Add nékünk a te szeretetedet. Add, hogy úgy tudjunk élni és járni, hogy ez a szeretet rajtunk keresztül terjedje. Ne szeretett fogyasztók legyünk, hanem szeretett termelő. Békességeddel vezess bennünket, és add áldásodat mi ránk. Add, hogy mi úgy tudjunk élni és járni, hogy a te ígét tanít. És adj nekünk bátorságot ahhoz, hogy megpróbáljunk azon az úton járni, amit te teremtettél nekünk, hogy emberek legyünk igazán. Köszönjük, hogy sok mindent megérthettünk. Adj nekünk békét, add áldásodat, szeretetedet, fiadért Jézusért. Amen.
0: 24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

0: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek, az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól, és a Szentlélek Istentől mindörökké. Amen. Szívem egész melegével köszöntöm mindazokat, akik szorgos és fontos elfoglaltságuk mellett is időt vettetek, hogy a képernyők előtt ez alkalommal is Istennek drága ígéjét, a Bibliát tanulmányozzuk együtt. Isten áldjon titeket, és keresztényi szeretettel kívánok mindenkinek békességet Istentől. Tovább folytatjuk az ősrégi történet mai tanulságai sorozatunkat, azt a Biblia magyarázatot, amelyet Jónás próféta könyve alapján tűztünk ki célul. Ma eljutottuk a negyedik tanulmányunkhoz. A negyedik tanulmányunknak címét így fogalmazhatnánk meg. Egy különös fogda tanulságai. Hogy mi ez a különös fogda? És melyek azok az evangéliumi tanítások, amelyek éppen ma és éppen ránk vonatkozóak, hallgassuk meg figyelemmel. A történet így szól. Jónás próféta könyve második része első versétől. Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást. És lőn Jónás a halnak gyomrában 3 nap és 3 éjjel. És könyörge Jónás az Úrnak, az ő Istenének a halnak gyomrából. És mondá, nyomorúságomban az Úrhoz kiálték, és meghallgata engem. A Seol torkából sikalték, és meghallád az én szómat. Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülfogott engem a víz, örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam. És én mondám, elvettettem a te szemeid elől, vaj, ha láthatnám még szentséget templomát. Körülvettek engem a vizek lelkemig, mély ár kerített be engem, hínár szövődött fejemre, a hegyek aljáig süllyedtem alá. Bezárodtak a föld závárjai felettem örökre. Mindazáltal kiemelted éltemet a múlásból, ó Uram, Istenem. Eddig az Istennek ígéje. És hogy ezt a történelmi képet, ezt a bibliai igazságot, milyen szépen és milyen szívhez szólóan és milyen megrendítően állítja elénk nagy költőnk Babits Mihály, azt hallgassuk meg figyelemmel.
1: És így jutott a szörnylét belsejébe, vakringások eleven bölcsejébe, és lakozik 3 nap 3 éjjel a cet hasában, hol éjfél a déllel egyforma volt. Csupán a gondolatnak égre kígyózó lángjai gyulladtak, mint fullat mélyből pincetűz, ha támad. És könyörge Jónás az ő urának a halból.
0: Jónáson végrehajtották az ítéletet. A tengerbe vetett. A tenger kisímult, és a hajó nyugodtan, biztonságosan siklott tovább az utasaival a pogány emberekkel. Akik viszont nagy félelemmel kezdték félni az urat. Kedves hallgatóim, ez ennek az ígerésznek egyik sarkalatos evangéliumi mondani valója. Amikor az ember, aki addig nem ismerte Istent, nem tudott róla, de kapcsolatba jön vele, valamilyen eseménynek folytán, és az ő lelkében félni kezdi az Istent. Ezek az emberek is most már áldozatot mutattak be az igaz Istennek, és fogadalmakat tettek Jónás Istenének. Nagy dolog, testvéreim, elfordultak a bálvány istenektől. És Jónás az igaz Istennek szolgálja, még mindig úgy tűnik, semmit nem tanult. Igen, ma is megismétlődhetik ez a történet, hogy a világ buzgóbbnak bizonyul, imádságosabb szívűnek bizonyul, mint mi keresztények. Ez történt azon az emlékezetes napon, a viharzó tengeren, amikor Jónást a saját kérésére tengerbe vetették. De az Úr, aki a tengert is teremtette, Jónástól sem feledkezett meg. Hiszen ő nem azt akarta, hogy a próféta élete árán szabaduljon megbízatásától, az üzenettől, annak hirdetésétől. Ezért olvastuk, ekkor egy halat rendelt oda az Úr, hogy nyelje le Jónást. És így volt Jónás a hal gyomrában 3 nap és 3 éjjel. Kedves testvéreim, nagyon jellegzetes ez a jónási helyzet. Isten kegyelme Jónáson egy jellegzetesen isteni bizonytalan biztosíték volt. Isten megoldása ott és akkor Jónás számára a hal gyomra volt. Bennünket is. Sokszor ilyen csodával határos módon. Egy kisebb nagy baj által Isten megóv egy nagyobb bajtól, sokszor egy tragédiától. És mi készek vagyunk zúgolódni azért a kis bajért, kelemetlenségért, amely ért. Nem nyílnak meg szemeink, hogy meglássuk, hogy ezzel a kisebb nehézséggel Isten milyen nagy tragédiától védett meg, óvott meg bennünket. Mert a hal gyomra az ember számára nem megoldás. Ezért ez a csoda is, mint minden olyan eset, ahol Isten túllépi a természet megszokott rendjét, törvényszerűségét, ez a hitnek a csodája. Ezért csodálatos dolog a hit, kedves keresztény testvéreim. Mert hitáltal olyan dolgok történnek velünk és általunk, amelyekben Isten túllépi a természeti törvények határait, és így születik meg a csoda az ember életében, vagy az ember életéért. Megkeressük itt a választ arra, mert nem ez itt a kérdés, hogyan élhetett egy ember 3 nap és 3 éjjel a cethal gyomrában. Aki csak ezt keresi, az nagyon keveset keres, és az nagyon keveset értett meg az isteni íge kijelentéséből. Először is Istennél semmi sem lehetetlen. Másodszor pedig annyi példa van erre a tengeri feljegyzések között, hogy valóban megtörtént, hogy így hatalmas halak által elnyelt emberek, matrózok élve kerültek ki napok múltán a kifogott hal gyomrából. De nem ez érdekes most. Nem ez érdekel bennünket, hogy lehetséges-e vagy sem, hogy a természeti törvények ezt megengedik vagy ellentmondanak, hiszen amikor csoda történik az ember életében, akkor az mindig úgy van, hogy Isten túllépi a természeti törvényeket, azokat a törvényeket, amelyeket tulajdonképpen ő, a teljhatalmú, teremtő és fenntartó Isten tart a kezében és irányít. Mit jelent ez a csodás, szokatlan esemény Jónás hite szempontjából? Ez a fontos kérdés. Ez ennek a szakasznak a döntő kérdése. A helyzet bizonytalan. És Jónásnak csak azért nincs oka a nyugtalankodásra, mert Isten kegyelme áll a történések mögött. Igaz, ő ezt akkor még nem tudta, és nekünk az a nagy kegyelem jut ma, hogy az evangéliumokból, Isten ígéjéből, az Ó és az Új Testamentum történeteiből, Isten csodálatos tetteiből mi már tudjuk, hogy a jónási történés mögött Isten kegyelme állott. A hit kockázatvállalása adja ennek a helyzetnek igazi értelmét. Isten ma is és mindig a megváltási terv során így próbálja meg az ember hitét. Nem ad előre biztosítékot. Nem ad előre egy biztosítási kötvényt a kezedbe. Csak azt mondja, menj, vagy jöjj, és ebben az isteni szóban van a hit számára a biztosíték, nem pedig az emberi értelemben és logikában. Biztosított ez az út? Megyek. Bizonytalan? Nem indulok el. Hát így soha nem fogsz Istenhez térni, testvérem. Ha te akarod biztosítottnak látni megtérésed útját, te csak válaszolj Isten hívására, és az útnak előkészítése, és az útnak biztosítása, ez Istenre tartozik. A bibliai történetekből tudjuk azt a megrázóan szép történetet, amikor az ígéret földjének felkutatására kémeket küldenek Kánaánba. Visszatérnek a kémek, gondoljátok, hogy a 10 kém hazudott, nem mondott igazat? Amikor Kánaán földje elfoglalásának nehézségeit ecsetelték, óriások lakják a földet. Sokkal nagyobbak és többen vannak, mint mi. Erről Józsué és Káleb sem mondhatott mást. Csak ennek a két kémnek a vállán ott volt egy hatalmas szőlőkő. Ha az emberek óriások, hát nézzed, Izrael népe, ilyen óriás gyümölcs, ilyen csodavár terájad az ígéret földjén. ők sem mondhatták azt, hogy nem úgy van, ahogy kémtársai beszámoltak erről. Mégis ők azért tudtak többet mondani, mert ők ketten merték vállalni a hitnek kockázatát. Az Istennek útját, amely út minden emberi látszat ellenére megy diadalmasan előre. És ez ma is úgy van. Nem az emberileg biztosított a biztos. Ó, hányszor mentünk már tönkre ilyen emberi biztosítékok nyomán. Azt gondoltuk, bebiztosítottak magunkat, bebiztosítottuk mieinket a jövőre nézve. Egy stabilizáció, és földhöz ragadt szegények lettünk. Egy földrengés, egy tűzvész, egy haláleset, és minden eszményünk, és váradalmunk összeomlott. De ha vállaljuk a hit útjának a kockázatát, ez minden esetben a győzelemhez fog vezetni. Ilyen kockázatvállalás volt a három ifjúnak útja a tüzes kemencébe. Mit mondtak a királynak? Amikor főben járó bűnük miatt, mert nem akarták vállalni a bálványimádást, a tüzes kemencében való kivégzésre ítélték őket. Örökké élj, ó király! Ami Istenünk meg tud minket szabadítani a tüzes kemencéből is. De ha nem tenné, akkor is tudd meg, ó király, hogy mi az ő parancsolatát át nem hágjuk. Ez volt a három ifjú kockázatvállalásának hitútja. Vagy ott van Dániel hűsége, amikor vállalta az oroszlánok vermét, nem tudva, hogy Isten csodát fog művelni, hogy bezárja az oroszlánok száját. A kiéheztetett vadállatok nem támadtak erre az emberre. Miért? Mert az zárta be vérszomjas szájukat az oroszlánoknak, aki az oroszlánokat teremtette. És mint teremtő, rendelkezett velük. Van egy kedves leírás, novella vagy dráma, amely arról számol be, hogy az egyik misszionárus hajótörés szenved a tengere. De nem olyan egyszerű, nem a vihar miatt, hanem a kalózok miatt. Tengeri rablók süllyesztették el hajóját. Azért rablók ide, rablók oda, de úgy látszik, hogy egy csepp emberség mégis volt bennük. Nem ölték meg a misszionárust, hanem a süllyedő hajó egyik gerendáját vették, és a misszionárust rákötözve a gerendára tengerbe vetették. Eredj Isten hírével. Mi történt? Ez a gerenda a hit lehetősége lett ennek az embernek. Kevés volt ugyan ahhoz, hogy a misszionárus számára biztosítsa a menekülést. Ahhoz viszont elég volt, hogy a hullámzó tengeren el ne süllyedjen, és megmenekült. Kedves testvéreim, ilyen gerenda számunkra, keresztény emberek számára Jézus Krisztusnak keresztje. Van egy kedves énekünk, ki Jézus keresztjére hittel néz fel, azon pillanatban üdvötlen. A hit helyzetében mindig az emberi lehetőségeink határait figyelve van ma is egy sereg bizonytalanság. Ahhoz, hogy Jónás hinni tudjon, vállalnia kellett ezt a bizonytalan állapotot. Ezt a bizonytalan biztonságot. Mert a hal gyomrában Isten prófétájának, Jónásnak éppen a biztosított léte szűnt meg. Ezért kérdezi Jónás Babits Mihály szavai szerint a következőket.
1: Én, ki Jónás voltam, ki vagyok már? Ki titkaidat tudtam, mit tudok már? Kényedve hány vett hánykódó vizet, s nyálkás húzzáraiba zárt a cet.
0: Mi volt Jónás számára az egyetlen lehetőség? De imádkozott Jónás Istenéhez, az Úrhoz, a hal gyomrában. Isten sokszor kénytelen a mi lehetőségeinket is leszűkíteni egyetlen lehetőségre. Mert jaj, ha sok lehetőségünk van, a sok lehetőségek közepette veszünk el. Mert itt is igaz az a régi magyar közmondás, hogy sok báva között elvész, meghal a gyermek. Ezért Isten ezeket a lehetőségeket sokszor leszűkíti egyetlen lehetőségre. És azért szűkítette le Jónás esetében, hogy a prófétai megbizatással ellátott ember a szolgálatát el tudja végezni. Azért szűkíti le Isten sokszor a mi lehetőségeinket is egyetlen szűk lehetőségre, hogy ne meneküljünk már Isten elől, hogy tanuljuk meg, hogy szolgáljunk Istennek, mert az üdvösség szempontjából más lehetőségünk, más választásunk nincs. Ez történt a tanítványokkal is, akik a küldetés színteréről, a zsidóktól rettegve bezárkoztak a felházba. A tanítványok számára a felház volt a cethal gyomra. Félelemből zárkoztak be. Kik? Azok, akik később szembe mertek nézni a vadállatokkal, a felbőszült császárokkal, és bátran vállalták a mártír halált Krisztus keresztjéért, hitükért. Miért történt mindez? Mert a felház bezárt lehetőségeik között tanulták meg az egyetlen lehetőséget. Az egyetlen lehetőség számukra a halottakból feltámadt és dicsőségben mennybe ment Krisztus volt. Jónásnak is meg kellett tanulnia ismét Istenhez kiáltani. Amit nem akart megtenni, míg szabad volt, amit megtagadott a hajón, amikor tombolt a vihar, és amikor a pogányok, kiki a maga Istenéhez kiáltozott, amit megtagadott, hogy az ő testvéreiért, embertestvéreiért, felbarátaiért imádkozzon a hajón, most meg kellett tegye itt, ebben a különleges fogdában, ebben a különös börtönben, a Cett gyomrában. Hogyan imádkozott Jónás? Először is a maga helyzetét tárta Isten elé. Ezt nem azért tette, hogy végre Isten észrevegye őt, az ő szenvedő egykori szolgáját, és essen meg a szíve rajta. Tudta, hogy neki semmi érdeme nincs. Tudta, hogy az ő része és érdeme csak az ő orcájának pirulása. Hanem itt Jónás arról vallott, hogy énjének és önzésének biztosítékai vesztek el. Önző volt, és minden biztosítéka ennek az önzésnek oda veszett. Ennek az imának éppen az a tanulsága, hogy az imán keresztül Jónás úgy ébred öntudatra, hogy életében, sorsában Isten kezét kezdi meglátni. Hát ez a mi megtérésünknek is a momentuma. Amikor kezdjük felismerni, hogy Isten volt ebben a próbában, Isten volt ebben a csapásban, Isten volt ebben a történésben, kezdjük felismerni Istennek életeket és történelmet alakító kezét. És Jónás még valamit felismert. Ő ugyan menekült Isten elől. El akart menekülni feladata elől. És most szégyenkezve kell belátnia, hogy Isten viszont nem menekül előle, mint ahogy egykor ő akart elmenekülni Isten színe elől. És mert őszintén imádkozott. Ezért Isten meghallgatta szolgájának könyörgését, imáját, és válaszolt. Úgy, amint ezt a Jónás könyvében találjuk.
1: Szorultságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő válaszolt nekem. A sehol méhéből kiáltottam, és meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál, a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Körülvettek engem a vizek a torkomig, a mélység körülzárt engem. Sás fonódott a fejemre, a hegyek alapjáig szálltam alá, bezárult a föld örökké mögöttem.
0: Jónás itt a hal gyomrában, ebben a bűzös sötétben, vak sötétben, távol mindenkitől, és ebben a fizikai vakságban csodálatos módon látni tanult. Testvéreim, mi is sokszor csak itt, csak ilyen helyzetben tanulunk meg látni. A Jelenések könyvében Isten felkínálja ennek az utolsó keresztény nemzedéknek, Laodíciának a szemgyógyító jött. De nekünk is nagyon sokszor ebben a vak sötétben énünk, önzésünk, bűneink, kísértéseink sötétjében használ csak a szemgyógyító ír. Csak itt tanulunk meg sokszor mi is igazán és tisztán látni. Jónás ebben a vak sötétségben is a látástól vallott.
1: Azt mondtam, elűzöl szemeid elől, csak még egyszer megpillanthatnám szent templomod.
0: Az, ami a halgyomrában történt Jónással, az egy alapvető hitbéli kérdés. Ez a látni akarás. A mai emberének is legnagyobb nyomorúsága az, hogy nem akar látni. Jónás végre eljutott oda, hogy látni akart. Felismerte, hogy ez a sötétség nem hoz semmi változást az ő életében. Ez csak tragédiát, ez csak halál szülel. És Jónás ott ebben a különös fogdában, börtönben, a Cephal gyomrában látni akart. Testvéreim, a mi helyzetünknek is ebben a látni akarásban van az egyetlen kulcs. Amíg nem akar az ember látni, amíg szándékosan becsukja szemét Isten kinyilatkoztatásai előtt, vak marad fizikailag is, és mi még nagyobb tragédia, lelkileg is. Meg kell tanulnunk nekünk is, mint Jónás megtanulta, Isten templomára nézni. Nekünk is csak itt, ebben van a megoldás. Sokszor életünk tengerén, lehetetlen lehetőségeink között hányodva, azért látjuk tragikusnak, rettenetesnek helyzetünket, mert eltűnt szemeink elől Isten templom. Testvérem, mikor láttad utoljára Isten templomát? Nem kívülről, belülről. Mikor hallgattad utoljára Istennek ígéjét? Mikor estél térdre utoljára Istened előtt, és mikor imádkoztál buzgó imádságban Istenedhez? Jónás kívánva kívánta meglátni még egyszer Isten templomát. Te miért mész el annyi közömbösséggel Isten háza előtt? És miért kerülöd, hogy oly ritkán jut időd arra, hogy ajtaját benyissad? Babics Mihály is észrevette Jónás tapasztalatának ezt a lényegét. És nagy költői erővel így fogalmazza meg ezt a jónási helyzetet.
1: Bezároltattál, Uram, engem. Sarak aljába sötétségbe tettél. Ragyogó szemed elől elvetettél. Mindazonáltal szemeim vakodva nem szűnik nézni te szent templomodra. Sóvárt tekintetem nyillát kilőttem, s a feketeség meghasadt előttem. Éber figyelmem erős lett a hitben, akárhogy elrejtőzöl, látlak Isten. Rejteztem én is előled hiába, utánam jöttél tengerviharába. Engedetlen szolgádat meggyötörted, magányos gőgöm szarvát letörted. de mennél csúfabb mélybe hull le szolgád, annál világosabb előtte orcád. Most már tudom, hogy nincs mód futni tőled, s ki nem akar szenvedni, kétszer szenved. De te se futhatsz, Isten, én előlem, habár e halban sós hús lett belőlem.
0: És most tegyük fel a kérdést. Mi lett Jónás jákobi küzdelmének a végeredménye? Mi? Ugyanaz, ami történt Jákobbal, a csalóval, ott Jabbok révénél, amikor elmenekült a szülői háztól, mert megcsalta, mert becsapta testvérét, Józsuét. És lefeküdt, és álmodott, és felébredt, és megrendült, és elmondta a hitvallást ételét, jaj, bizony az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Nem egyéb ez a hely, mint Istennek háza, a mennynek kapuja. És mi történt tulajdonképpen azon az éjszakán? Jákob álmában, látomásában, valóságban harcolni kezdett valakivel, aki rátámadt, úgymondva. És amikor a hajnal közeledett, az időzőjelbe tett ellenfele azt mondta, most bocsáss el engem, mert közeledik a hajnal. És Jákob felismeri, hogy ez Istennek angyala. És akkor ragadja meg igazán utolsó erejét összeszedve, és elmondja az ő döntését, nem bocsátlak el addig, míg meg nem áldasz engem. Jónásban így győzött az Isten. Sokszor a mi életünkben is ez a jákobi küzdelem. Küzdünk Istennel, küzdünk az ő akaratával, harcolunk az ő törvényével, ilyen jónási módon ismétlődik. Legyőz végül is az Isten. Mert emberileg minden reményünk porba omlik. Mégis van mód arra, hogy reménytelenségünkben győzzünk. Legyőzöttségünk nyomorúságában könyörögjük el Jákobbal együtt ma is, testvéreim, átkarolva üdvözítünk lábait mondván, mint egykor Péter a csónakban a Genezáret tavon. Uram, nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz engem. Jónás akkor győzött, amikor a halgyomrában nem az ítéletet, nem a börtönt, nem a fogdát látta, hanem Istennek kegyelmét.
1: De te kiemelted életemet a sírgödörből, ó Uram, Istenem! Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra emlékeztem, imádságom eljutott hozzá, szent templomába.
0: A hit ma is, testvéreim, úgy ér célba, ha megtanul ellátni Isten templomáit. Nem is annyira a kövekből kézzel csinált templomig, mint a mennyei templomig. Ha megtanulunk ellátni addig a templomig, amelynek szentek szentjében ma közben járó nagy főpapunk, Jézus Krisztusunk esedezik mi érettünk. De ez a látás bármennyire is szép, bármennyire is a mennyei templomra vonatkozik, mégiscsak elmondható, hogy ennek a meglátásnak vannak földi vetületei is. Mert ebben a látásban Jónás megtanulta önmagát is másképp látni, másképp nézni, másképp ismerni, mint ahogy eddig látta, eddig nézte, eddig ismerte. Engedetlensége törvényszerűségére is rádöbbent. Elmondta, hogy tulajdonképpen miben is áll az emberi engedetlenség.
1: Akik hiába való bálványokat őrizgetnek, megtagadják hűségüket.
0: Halljátok? Talán azt mondjátok, ó, milyen jó, hál' Istennek, én nem vagyok bálványimádó. Nekem nincsenek hiába való bálványaink. Bárcsak, ne siessd el. Vagyis Jónás, amikor a hűséget megtagadta, hiába volt Isten prófétája, hiába mai nyelvezettel mondanám, hiába vagyok keresztény, ha én megtagadom Isten iránti engedelmességemet, megtagadom Istennek parancsolatát, megtagadom Istennek akaratát, de azzal áltatom magam, én Isten gyermeke vagyok, de a magam törvényei szerint élek. Hát ez történt Jónással. Amikor a hűséget megtagadta, amikor az Isten iránti engedelmességet megtagadta, hiába képzelte magát Isten prófétájának, az Istent sem látta igazán. Ő az Isten neve alatt hiába való bálványt és bálványokat őrizgetett. Kedves keresztény testvérei! A mi mai bálványimádásunk nem abban nyilvánul meg, hogy talán képek előtt hajlongunk és imádjuk a képet, vagy szobrokat imádunk, hanem abban, hogy úgy gondoljuk, hogy Isten olyan kicsi, hogy olyan erőtelen, hogy olyan jelentéktelen, hogy van mód elmenekülni és elrejtőzni az ő színe elől. Mert valljuk csak meg, mennyi mindent el nem követnénk, ha tudnánk azt, hogy Isten hatalmas, ő mindent lát, ő mindent tud. Gondolj csak a magad cselekedeteire. Hány cselekedeted maradt volna el, ha ebben a szent meggyőződésben éltél volna, lát az Isten, ismer az Isten, szemmel követ az Úr. De mint Jónás, mi is erről feledkezünk meg sokszor keresztényi életünkben. S feltesszük a kérdést, mi volt tehát Jónás számára a megoldás? Meg kellett tanulnia ott a furcsa börtönben, a sötét fogdában, a hal gyomrában,

0: hogy ebben a magasztaló énekben, imádságban Jónás öntudatra ébredjen, öntudatra döbbenjen. Azáltal a megvallás által, amelyben megvallja Isten hatalmas voltát. Rá kellett döbbennie a prófétának, hogy nem lehet Isten elől, nem lehet az ő akarata elől, nem lehet az ő parancsolata elől kitérni, elrejtőzni, elmenekülni. Nem lehet Isten küldetését megtagadni. Vagyon azt Babits fogalmazza meg, nem lehet nem menni, ahová te küldtél. Jónás tulajdonképpen a hal gyomrában tanult meg igazán prófétának lenni, és prófétaként cselekedni. Imádságát ezzel a fogadalomtétellel zárja.
1: Teljesítem, amit megfogadtam.
0: A cselekvésre való rádöbbenésnek az volt az alapja, hogy tudatosult benne, ami vele történt, az tulajdonképpen ő érette is történt. Kedves testvéreim, Istennek mai küldetése is érettünk. Nem csak azokért, akikhez küld. Ezért az az igazi szószékszolga, az az igazi ígehirdető, aki minden prédikációját először önmagának írja. Önmagának mondja, saját lelkének prédikál, nem pedig a templomhajónak. Jaj annak az ige hirdetőnek, aki prédikációit a hallgatóságnak szánja, és nem először önmagának. Nekem van szükségem először az ígére, mert én is olyan rászorult gyermeke vagyok az égnek, mint amilyen te, kedves keresztény testvére. És minden ige hirdető meg kell tanulja ezt az aranyszabályt, hogy csak az lehet az eredményes prédikáció, amelyet a prédikátor először önön lelkének mond, és majd csak másodszor a gyülekezetnek. Ezt tanulta meg Jónás. És ezt kell megtanuljuk mi is, hogy a próba, a szenvedés, és sokszor a csapás is érettünk van. A mi érdekünkben engedi meg Isten. Ezt a gondolatot így adja Jónás ajkára nagy költőnk Babits Mihály.
1: Csapkodj hát, csapkodj, ostodozva bölcsen, hogy amit megfogadtam, ne felejtsem, mert aki éltét hazugságba veszti, a boldogságtól magát elrekeszti.
0: És mivel Jónás készen volt most cselekedni, és most eszembe juttatja az egyik nagyon szép ószövetségi hitvallástételnek, fogadalomnak, tulajdonképpen a Mesiásnak szavai. Jövő Atya! A könyvtekercsben írva van felőle. Jövök, hogy cselekedjem a te akaratodat. A te törvényed az én keblemnek közepette. Ez volt Jónásnak legmagasztosabb tapasztalata. Ez Jónás lelkében történt meg. Megtanulta a próféta másképpen látni Istent, mint ahogy eddig látta őt. Hite most már arra is elég volt, hogy imádsága végén így valljon.
1: Az Úr ad szabadulást.

Úr ad szabadulást. A börtön vak sötétjében, a fogda kilátástalanságában el tudod mondani ezt a hitvallást? Az Úr ad szabadulást. Jónás a hal gyomrában elmondta ezt. Tudta hinni, hogy Isten, ha akarja, megszabadíthatja őt ebből a fogdából. De tudjátok, miért volt ez lehetséges? Azért, mert Jónás tulajdonképpen nem a szabadulásban hitt, hanem az Úrban, a szabadító Istenben. Mi sokszor itt tévedünk nagyon, testvéreim. Inkább hiszünk a szabadulásban, mint a szabadítóban. Elképzeljük a megoldást a magunk elképzelése terve szerint, és elvárjuk, hogy Isten az szerint járjon el. Nem, Jónás most már megtanulta. Nem a szabadulásban hitt, hanem a szabadító Istenben. Megtanulta azt, hogy Istennek terve van vele. Ezt kell megtanulnod neked is, keresztény testvérem. Hogy Istennek terve van vele. Miért ne helyeznéd életedet az ő terveket formáló kezébe? Hogy használjon fel az ő neved dicsőségére, a te lelked üdvösségére. Azt írja White Helen, a bűnbánat és Isten megmentő hatalmának elismerése szabadulást hozott. Mi hozott szabadulást Jónás életében? A bűnbánat és Isten megmentő hatalmának elismerése. Mi hoz szabadulást az én életemben? Mi hozhat szabadulást a te életedben? A bűnbánat és Isten megmentő hatalmának az elismerése. Kedves testvérem, börtönben vagy még? Sötét fogdában dergődsz? A cethal gyomrában vagy még? A kilátástalanságok bűnbörtönében? Vagy megszabadultál te is a szolgálatra? Megszabadultál, hogy dicsőítsd életeddel Isten? Megszabadultál azért, hogy szolgálatoddal örvendeztesd meg embertestvéreidet. Mert ha nem, lehetsz olyan igaz, mint volt egykor Jób, de akkor is meg kell tanulnod, mint Jób is megtanulta, hibáztatni magadat és bánkodni a porba. De ha Jónáshoz hasonlóan meglátod Isten templomát, és nem annyira a szabadulásban, mint a szabadító Istenben hiszel, akkor, ha Isten el is visz bennünket olykor-olykor a próbák tüzébe, ezt azért teszi, hogy megtanuljuk Istent közelebbről is ismerni, Istent szabadítóként megismerni. Ez a mai leckénk, ezért imádkozzunk. Ezt a leckét pecsételje meg Istennek szent lelke elménkben és szívünkben. Gyertek, imádkozzunk Istenhez. Imádságot meghallgató Isten, szeretetben oly gazdag mennyei édesatyánk, ismételten könyörgésünk szavát emeljük kegyelmi trónusodhoz, és tesszük ezt üdvözítő Jézus Krisztusunk nevében és az ő golgotai vérének jegyében.
Köszönjük Istenünk a mai tanulmányunknak tanulságait. De bűnbánattal kérünk bocsánatot tőled, ha sokszor azért kerültünk saját engedetlenségünk cethal gyomrába, sötét fogdába, a bűnnek börtönébe, mert engedetlen módon menekültünk előled a szeretetben oly gazdag és megbocsátásban oly kegyelmes Isten elől. Kérünk Istenünk, nyisd meg a mi szemünket, hogy meglássuk a te templomodat. Kérünk Istenünk, adj a mi szívünkbe több vonzalmat és szeretetet a te templomod iránt, a te ígéd iránt, hogy megvalósuljon életünkben Jézus Krisztus főpapi imádsága, amikor azt kérte tőled, atyánk, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Ó, kérünk, ezzel az ígével szabadíts meg minket is engedetlenségünk sötét börtönfalai közül. Irányíts a tekintetünket a mennyei templom felé, ahol drága üdvözítő Jézus Krisztusunk most éppen érettünk jár közben te előtte. Köszönjük ezt a nagy előjogot, köszönjük szemünk megnyílását, köszönjük az igazság felismerését, és most imádkozunk ezért a helyiségért. Ennek a helyiségnek minden lakójáért, ennek a helyiségnek határaiért, amelyet kérünk, hogy őrizzél meg minden elemi csapástól. A helyiségnek lakóit áldjad mennyei áldásod kettős mértékével. A gyermekeket növeljed, a jövő nemzedéket áldjad és őrizzed. A szülőket és nagyszülőket erősítsed és bátorítsad, és mindannyiunk tekintetét fordítsad a te szent templomod, a te szent ígéd, a te szent igazságod, a te változhatatlan parancsolataid felé, hogy életünk és életünk gyakorlata legyen egy tiszta Isten tisztelet a Jézus Krisztus által.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

0: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja Rádió hallgatóit a Lépésről lépésre című műsorunk keretében. Jézus szeretete minden emberre kiterjedt. Szeretete miatt volt képes arra, hogy eljöjjön, hogy ne üljön tétlenül a mennyben, és onnit kövesse az ember nyomorúságát. Helyette eljött, emberré lett, és megváltóként életét adta az emberiségért. Jézus szeretete teljes volt mindenki felé. Az evangéliumok beszámolójából mégis azt látjuk, hogy voltak hozzá közel álló emberek, akikhez különlegesen gyengéd kapcsolat fűzte. Ilyen volt a Betániában élő háromtagú család, Lázár, Mária és Márta családja. Róluk fogunk ma beszélgetni állandó meghívottammal, Filip Lukács Istvánnal, a kolozsvári magyar hetednapi adventista gyülekezet lelkipásztorával, akit újra sok szeretettel köszöntök a stúdióban.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, a meghívást. Szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót.
1: Nagy áldás az, hogy alkalomról alkalomra újabb és újabb epizódról elmélkedünk, tanulmányozunk az Úr Jézus életéből, és köszönöm azt, hogy eljössz és elfogadod a meghívást. Ha a betániai családra gondolunk, Lázár, Mária és Márta családjára, mit tudunk, hol és mikor találkozott Jézus először ezzel a családdal, és mitől volt különleges ez a család? Hol kezdődött, hogyan kezdődött a történetük a Szentírás leírása alapján?
2: Habár az emberek általában Lázár kapcsán az ő feltámadására gondolnak, és ez a legismertebb történet talán a családdal kapcsolatosan, és a legnagyobb csodáját Jézus valóban ebben a családban végezte el. Mégis azt kell mondanunk, hogy az ő kapcsolatuk sokkal régebbi, hiszen Jézus már megfordult ebben a családban. Betánia Jeruzsálemtől nem messze van, ha az Olajfák hegyén átmegyünk, akkor egy néhány kilométerre van Betánia, és ebben a kis faluban, félreeső kis faluban, sőt ennek egy csendes hajlékában, a három testvér hajlékában Jézus nagyon sokszor nyugalmat és békét talált. Állandó vendég volt, állandóan szeretett, szívesen fogadott vendég volt Jézus egy családban, bár csak úgy volna minden családban, minden kedves hallgató családjában is.
1: Hadd idézzünk fel egy rövid részletet egy család életéből. Egyik alkalommal, kimerítő gyalogút után Jézus és tanítványai épp megérkeztek Jerikóból. Márta mindent megtett, hogy kényelembe helyezze őket. Jó háziasszonyként tett, vett, sürgött, forgott, az ételt készítette. Majd Jézushoz fordult a következő panasszal. A Lukács evangélium a 10. rész 40. verse számol be erről. Azt mondja Jézusnak: Uram, nincs-e arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért néki, hogy segítsen nékem. Tehát azt látjuk, hogy Márta egyedül munkálkodott a konyhában, mialatt Mária ott volt az Úr Jézus közelében, jelenlétében, és hallgatta az ő tanításait, vele beszélgetett. A Márta panaszára Jézus szelíd, türelmes hangon így válaszol, ugyancsak a Lukács evangélium a 10. részében olvasunk róla, a 41-42. versben. Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel, de egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik ő tőle. Mit akart Jézus itt Mártának elmondani? Mi az az egy dolog, amit Mária helyesen választott, és amire Mártának is szüksége volt, csak talán elmulasztotta? Mi az az egyetlen dolog?
2: A kapcsolat. a Jóisten az embert és az egész világ mindenséget kapcsolatra teremtette, és abban teljesíti minden teremtett lény, és főként az értelmes teremtett lények a szándékot, amelyre teremtettek, amelyekre a mindenható, a teremtő alkotta őket, hogy megfelelő kapcsolatot tartanak, ápolnak fönn azokkal, akikkel a mindenható Jóisten őket körülveszi. Ha visszaemlékszünk az elhivatásra, amelyet Jézus a tanítványokhoz intézett, különösképpen Lukács evangélium a 3. fejezet 14. versében találjuk a gondolatot, hogy Jézus azért hívta el a tanítványokat, hogy vele legyenek. És Jézus utolsó ígéret ezen a földön, mielőtt a mennybe megy, az, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Tehát az első és az utolsó tanítványokhoz intézett szava, illetve ígérete, kérés és elvárás ez volt, hogy vele legyenek. Vele legyenek, együtt legyenek vele. Tulajdonképpen Mária ezt értette meg, hogy a Jézussal a legjobb dolog, amit tehet, az az, hogy vele van. Hogy együtt vannak. Márta tett Jézusért, Jézus nélkül. Mária viszont hallgatta Jézusnak a beszédét. Vele volt. És ma is, kedves hallgatóink, a legjobb az, és a legsürgősebb az, hogy elcsendesedjünk, érzékeljük Jézusnak a jelenlétét, hagyjuk, hogy az ő gondolatai a miénkek legyenek, sőt, már reggel ez kellene az első dolgunk legyen, hogy ne csak elejébe álljunk és elmondjuk a mi imáinkat, hanem ahogy Ézsaiás proféta könyvében találjuk a Jézusról való proféciát, a messiás proféciát, hogy minden reggel felserkentett őt az Isten, hogy hallgasson. Jézusnak az első dolga reggel az volt, hogy hallgatott. Érzékelt az Istennek a jelenlétét. Most nekünk is ez kellene az első dolgunk legyen, hogy az Isten jelenlétében érzékeljük őt. Még mielőtt valamit teszünk, előbb legyünk ott a megváltóval. És végül, de nem utolsó sorban, hadd jegyezzem meg azt is, hogy tulajdonképpen az emberi kapcsolatainkban is az a legfontosabb. Szaladunk, rohanunk, teszünk, veszünk, mint Márta, de amikor Jézus azt mondja, hogy a jobb részt válasszuk, nem csak azt jelenti, hogy vele legyünk, hanem azt is, hogy az emberekkel is válasszuk a jobb részt, hogy megálljunk és velük legyünk. Kapcsolatra teremtettünk.
1: Tehát a tenni és lenni kérdés között, hogy a lenni a fontosabb ezek szerint, ne elégedjünk meg azzal, hogy teszünk valami jót egymásért, hanem legyünk is egymással. Ne elégedjünk meg azzal, hogy teszünk valamit Jézusért, hanem legyünk Jézussal, ahogy a Márta is Jézus jelenlétében volt, és Jézussal töltött az időt. A bibliai beszámolóban később bánat ülte meg a békés otthont, ahol Jézus megpihenni szokott. Lázárt hirtelen betegség sújtotta, és nővérei üzentek a megváltónak. A történetet a János evangélium a 11. fejezetében találjuk lejegyezve. Ez volt az üzenet, amit küldtek Jézus felé, Jézushoz. Uram, ímé, akit szeretsz, beteg. Ők ott voltak, látták, hogy betegség támadta meg testvérüket, de azt is tudták, hogy Jézus képes mindenféle betegséget meggyógyítani, már volt erre példa korábban. Nagyon természetesnek tűnt az, hogy Jézusnak fordulnak a gond bánat idején. De hadd időzzünk ennél a megfogalmazásnál, akit szeretsz, beteg. Létezik ilyen, hogy akit Isten szeret, az beteg. Nem menti ki őt minden bajból. Aki átadja életét Krisztusnak, nem részesül egy különleges oltalomból, ami megvédi őt mindenféle betegségtől. Nem volt ilyen ígéret az Ószövetség idején, hogy ha a nép engedelmeskedik Istennek, akkor elkerülik őket az Egyiptomban látott betegségek.
2: Isten ígérete áll, és valóban ezek a népet érintő ígéretek fennállnak ma is, hiszen nem Izrael népe őrizte meg az Istennek törvényét, hanem a törvény őrizte meg a népet. Az, hogy nem pusztultak el, hogy a legrégebbi nép, amely létezik ezen a földön, ugye a kínaiak mellett, amely számban összehasonlíthatatlan a kis zsidó néphez, közösséghez viszonyítva, hasonlítva, az is az bizonyítja, hogy igenis a törvények megóvták, megvédték a népet. Isten a népnek adta ezt az ígéretet. Nem feltétlen az egyéneknek is minden esetben. Mi hozzászoktunk talán ahhoz, hogy az individuum a figyelem központja, és valóban Isten minden emberre odafigyel. De arra is figyelnünk kell, hogy ezeket az ígéreteket a nép egészében kapta. És ezen kívül nyilván, illetve ezen belül nyilván voltak olyan személyek, akik szenvedtek Izrael idejében is, voltak királyok, betegek, akik voltak Isten kedves emberei is, akik megbetegedtek, sőt a zsidó nép előtt, ugye, hogyha jobbra gondolunk, akkor azt látjuk, hogy megbetegszik a leghűségesebb embere Istennek ezen a földön, nem érti, hogy miért. Nem is érteti meg vele a mindenható Jóisten, hanem az ő végtelen nagyságát, amikor megmutatja Jobbnak, akkor Jobb elhallgat a kérdéseivel. Rádöbben arra, hogy az Isten annyival nagyobb, mint ő, hogy az ő bölcsesség az ember számára felfoghatatlan. Ezért summázza, hogy a lényeg az, hogy féljük az Istent, bízzunk a Teremtőben, akitől az életet kaptuk. Vagy a bölcs Salamon így fogalmazza, hogy az Isten féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek a fő dolga. De minden kérdést nem tudunk megválaszolni az életben. Csak annyit tudunk, hogy ez a szenvedés soha nem Istentől származik, valamely ellenség vetette el a rossz magot, találjuk a példázatban. Tehát nem Istentől van a szenvedés, de ő megengedi a gyermekei esetében is a szenvedést. És hogy miért, az sokszor nem érti meg Isten gyermeke sem.
1: Említetted az ószövetségi példákat, és többek között Jobot. Eszembe jut az, hogy még próféta is volt, aki betegségben halt meg. Ott van Elizeus próféta, aki nagy csodákat művelt Isten által, vagy Isten művelt által a nagy csodákat. Mégis azt olvassuk életének végéről, hogy megbetegedett egy halálos betegséggel, és ebbe halt meg. Viszont a Lázár esetében Jézus azt mondja a tanítványoknak, küldötteknek, hogy ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék által az Istennek fia. Majd két napig ott marad, ahol addig tartózkodott. Nagyon rejtélyes ez a viselkedés. Így szokott viselkedni Jézus, hogy hívják, a segítségére van szüksége, ő meg helyben áll, nem reagál, mintha nem érdekelni. Látszólag hűvösen fogadta a szomorú hírt, és nem sietett barátja megsegítésére.
2: Igen, ha Jézus szavában bízunk és bízhatunk, akkor nagyon elgondolkoztat ez a kifejezés, hogy ez a betegség nem halálos, és egy néhány nappal később mégis Lázár meghal. Én hiszem azt, hogy az a betegség, amelyben Lázár szenvedett, valóban nem volt halálos. Jézus különben nem mondta volna. És akkor adódik a kérdés, hogy miben hal meg Lázár? Az a betegség nem halálos. És hajlok arra, hogy egy az isteni különleges beavatkozás folytán szakadt meg Lázárnak az élete. Azért, hogy később majd a csoda még inkább felmagasztalja Jézus Krisztus nagyságát és istenségét. Meg is nyugosznak a testvérek, ugye? Ebben a gondolatban, ha Jézus ezt mondta, akkor az úgy van. Szóval itt azért van egy misztérium, amit ebben a történetben, ebben a kérdésben meg kell értenünk. Sokszor az emberek úgy gondolják, hogy egy betegség halálos. Isten meg azt mondja, hogy nem halálos.
1: Köszönöm szépen, hadd tartsunk most egy kis szünetet, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: János Evangélium a 11. rész 7. verse szerint két napi várakozás után Jézus ezt mondja a tanítványoknak, menjünk ismét Júdeába. A tanítványokat meglepi ezzel, és nem értik, miért akar Júdeába menni. Így válaszolnak, Mester, most akarnak vala téged megkövezni a júdabeliek, és újra oda megy? Mi történt, úgy röviden, zárójelként, Júdeában? Mi történt, mitől tartottak a tanítványok?
1: Tehát ugye János evangéliuma úgy szerkeszti meg a Jézus történetet, hogy Jézus felmegy Jeruzsálemben, mint aki Galileában lakik, ugye felmegy Jeruzsálemben, az evangélium zöme Jeruzsálemben, vagy Jeruzsálem körül íródik, és minden alkalommal egy-egy viszály merül fel Jézus és a megromlott vallásos vezető között. Az első, amikor megtisztítja a templomot, utána meggyógyítja a bénát a Betesda partján, a 9. fejezetben a vakot gyógyítja meg, visszaadja a látását, és ezek a jeruzsálemi látogatások egyre hevesebbé tették a Jézus és a vallási vezetők közötti viszonyt. Olyannyira, hogy már meg akarták őt ölni. És a tanítványok tudják, hogyha most Jézus visszamegy, akkor ennek valóban az lesz a kimenetele. Legalábbis ettől tartanak, hogy Jézust megölik. És okkal óvják Jézust, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe, vagy Jeruzsálem környékére, bár ők is szeretik Lázárt, és csodálkoznak is azon, ahogy Jézus viszonyul a Lázár betegségéhez.
0: Egy beszélgetés alakul ki közvetlen ezután a tanítványok és Jézus között, amiben újra előkerül Lázár helyzete. A 11. versben olvassuk, ezeket mondá, és ezután mondanékik, Lázár, ami barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem őt. A következő versekben pedig ezt olvassuk, mondának azért az ő tanítványai, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus annak haláláról beszélt, de ők azt hitték, hogy álomnak alvásáról szól. Mi történt Lázárral a várakozás alatt? Miért mondja Jézus Lázárról azt, hogy alszik, hogyha már halott volt?
1: Valahol az egyik legmegnyugtatóbb kép az ember számára, a halál, az elmúlás fájdalmáról, az, hogy Jézus alvásnak nevezi. Ugye az alvás az a csendnek, a megnyugvásnak a jelképe. De nem feltétlen a végső elmúlásnak. Amíg az ember alszik, addig abból lesz ébredés. Ha a halál is egy álom, akkor abból lesz ébredés. Tehát ez a legmegnyugtatóbb kép, szép volna, ha nyelv használatunkban ez inkább meghonosodna, hogy, vagy inkább használnánk, hogy valaki elaludt, és várja az ébredést.
0: Nagyon szép kép ez, és valóban vigasztaló tudni azt, hogy az, aki meghalt, az megpihent, szokták még mondani, elaludt, és ebből lesz ébredés. Amikor Márta és Mária elvesztette Lázárt annak tudatában, hogy Jézus meggyógyíthatta volna. Nem próbálta ez meg az ő hitüket? És nem próbáltatik meg minden hívő ember hite, amikor elveszítenek egy szeretett családtagot betegségben? Annak ellenére, hogy Jézushoz fordulnak segítségért, annak ellenére, hogy imádkoznak a gyógyulásáért, mégis halnak meg emberek, halnak meg betegek. És ez fájdalommal tölti el az emberek szívét. Nem rendül meg ilyenkor a hívő embernek a hite?
1: A 15. Zsoltárban van egy csodálatos ígérete Istennek. És elmondja, hogy a hívő ember nem rendül meg soha örökké. Nem rendül meg úgy, hogy eldőljön és ne tudjon felállni. Súlyos próbák érik ugyan az embert, de az a tudat és az az ígéret Isten részéről, hogy nem engedi a hívő embert fölöttébb megrendülni, elveszíteni az ő reménységét. Ez a legcsodálatosabb ígérete Istennek. És Jézus nagyon is jól tudja azt, hogy mekkora próbát jelent az ember számára minden egyes próba, főként az elmúlásnak, a halálnak a próbája, a megélése, szerettek családtagok elveszítése. Mindenki mélyen fájdalmat érez, aki szerettét veszíti el. Ezt a fájdalmat Jézus nem ígérte meg, hogy leveszi az emberről. Az embernek szenvednie kell. Szenvedned kell, ezt az ige ilyen hangsúlyosan jelenti ki. Magának a Mesiásnak szenvednie kellett. Így mondja önmagáról, hogy az ember fiának Jeruzsálembe kell mennie, át kell adatnia a vének kezébe, szenvednie kell, meg kell halnia. Tehát a szenvedni kell, ez a bűn történelméhez hozzá tartozik. A szenvedést is sokszor az ember szabadulni akarna. A szenvedés szükségszerűen az ember életének része kell legyen. A szenvedés az egyetlen út, amely által a mindenható Jóisten az ember életében az ő akaratát vissza tudja állítani. Isten nevelő eszközeinek egy része a szenvedés. És ezt megengedte úgy az igazaknak, mint a gonoszoknak a szenvedést. De az igaz embernek ott van az ígéret, hogy nem fog megrendülni felettébb. És a szenvedés közepette is láthatja ezt a gondolatot maga előtt, hogy az Isten megígérte, hogy nem fog szétesni. Be fogja tölteni a küldetését ezen a földön, amire az Isten elrendelte, és megmarad örökké az Istennel. Tulajdonképpen kétféle ember létezik. Van olyan, akinek az élete ebben az ígéretben belekapaszkodik, és olyan, mint egy mennyezetre függesztett tárgy, legyen mondjuk a csillár, amelyet kimozdítanak egyensúlyából, de visszakapja egyensúlyát. Ezzel szemben vannak olyan emberek, akiknek az életük a földhöz van rögzítve, és kibillennek az egyensúlyból, és soha többé fel nem tudnak kelni. És a kérdés az, hogy hova van rögzítve az én reményem, az én hitem, az én bizodalmam. A földiekkel foglalkozok, ez a mai úgynevezett keresztényeknek a legnagyobb tragédiájuk, hogy a földhöz kötötték az életüket. És kevesebben ugyan, de a mennyhez kötötték, az eljövendő élethez az ő reménységüket, és az ilyen nem rendül meg soha. Megélik ők is a fájdalmat. És erről beszélnek Mária és Márta, hogy ők hittek az eljövendő végső megoldásában Istennek.
0: Nagyon szép, hogy ezt a hitet látjuk család életében. Amikor Jézus Betániába érkezett, nem ment a gyászoló családhoz, hanem Márta ment ki a fogadására, és fájdalommal mondta neki, a 21. versben olvassuk szavait: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Majd hozzátette, de most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten. Igazat mondott Márta, valóban így lett volna, ha Jézus ott lett volna, nem halt volna meg Lázár. Milyen Jézust ismert addig, aki a beteget meg tudja gyógyítani, de a halottat nem tudja feltámasztani?
1: Jézus úgy mutatkozik be, hogy ő a feltámadás és az élet. És itt újból a kapcsolatra kell figyelnünk, hogy ahol Jézus ott van, ahol az ő jelenléte állandó, ott maga a halál nem tud uralmat venni. Nem láttunk soha senkit Jézus jelenlétében meghalni az evangéliumokban. Tehát ez nagyon, nagyon elgondolkoztató, hogy annyi minden lezajlik Jézus jelenlétében, de egyetlen ember sem hal meg, ahol ő van. Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, minden bizonnyal. A halál tulajdonképpen az a hely, ahol nincs Isten. Ahol meg Isten jelen van, ott jelen van az élet. És én vagyok az élet. Tehát ahol én vagyok, ott nem lehet halál. Tulajdonképpen ezt mondja Jézus. Nagyon jó teológiai dolgokat fogalmaznak meg ezek a nők. Ugye általában a férfiaktól várják el a nagy teológiai megfogalmazásokat a világban. A férfiak voltak azok, akik az évezredek folyamán teológusok voltak. Viszont itt ez a két nő olyan alapigazságokat fogalmaz meg, hogyha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem meg. Tudom, hogy feltámad majd az utolsó napon. Amely nagyon mély ismeretekről, hitvallásokról tesz bizonyságot.
0: Meglepő, ahogyan Jézus válaszol a Márta kifejezésére, a Márta kijelentésére, és talán a hallgatóink közül sokak számára meglepő, még inkább az, hogy Jézus nem azzal vigasztalta Mártát, amivel ma sokan vigasztalják egymást, hogy ne szomorkodj Márta, mert Lázár a mennyben van, és onnit megboldogultan néz alá a földre, hanem Jézus Mártát a feltámadás vigasztalásával vigasztalja, és azt olvassuk a 23. versben, hogy feltámad a te testvéred. Melyik a jobb vigasztalás tehát annak, aki gyászol? Ha valakinek azt mondják, hogy kedvesed, a mennyben van már, és onnit néz le, megboldogult állapotban, vagy kedvesed fel fog támadni? Melyik vigasztalás biblikus, melyik vigasztalást használjuk, amikor egy gyászoló személlyel találkozunk?
1: Nemrégiben elbeszélgettem egy kedves személlyel, aki elveszített egy szerettét, ráadásul vallásos az illető. És elmondta azt, hogy neki tulajdonképpen ez nyújt vigasztalást, hogy ő azt tudja, hogy ott van valahol az ő elhunyt szerette, és ő ezzel beérte. Tehát ő azt az utat választotta, amelyik számára kedvesebb. És mellőzte az Isten igényének az útját. Tehát vannak ilyen emberek, hogy tulajdonképpen nem azért gondolnak erre a képre, mert biblikus volna, hogy Jézusnál vannak már megboldogultan a szerettei, nem is foglalkoznak azzal, hogy mit tanít a Biblia. Nekik egy kép a fontos, az, hogy ők megvigasztalódjanak ebben a pillanatban. Most az ilyen embereknek nem igazán van mit mondanunk, mint azt, hogy akkor el kell dönteni azt, hogy az Isten igéjét meghagyjuk az életünkben, vagy pedig kitalálunk egy vallást, amiért mi elképzelünk magunknak, és annak az alapján akarunk gondolkozni. Ha viszont mégis az Isten igéjénél maradunk, akkor figyeljük meg, hogy az íge mindenhol a feltámadás reményével bátorít. A Tesszalonikai levél, az első levél, 4. fejezetében Pál apostol arról beszél, és arra inti a keresztényeket, akik eltemették a szeretteiket, hogy vigasztalják egymást a feltámadás reménységével. A feltámadás reménységével. Na most itt azért egy rövid zárlatra is hadd figyeljünk fel. Vannak hitvallások, amelyek beszélnek a feltámadásról. Az egyetemes apostoli hitvallás is arról beszél, hogy Jézus eljön a mennyből feltámasztani a holtakat. Hisszük a testünknek a feltámadását. Akkor miért kell a test feltámadjon, ha amúgy is új testet kap a hívő ember, és amúgy is Jézusnál van? Akkor miért nem találkozik ott az úgynevezett, vagy a hiedelem szerint a halhatatlan lélek a mennyben az ő új testével, és ez az egyesülés által lépjen be az örökké valóságban? Miért kell feltámadjon a test? Tehát itt egy megoldatlan probléma van a teológiai tanításokban, nem megoldatlan ugyan a Biblia számára. Mert a Biblia azt tanítja, hogy a halottak nem tudnak semmit, és a tudat akkor ébred újra, amikor az élet és a test újból találkoznak. Vagy ha úgy tetszik, a lélek és a test újból egyé válik. Tehát a Biblia tanítás ez. és Jézus nem ámíthatta egyébbel, és ezek az asszonyok sem remélhettek egyebet, mint amit az Isten mondott. Most a kérdésem csak az, hogy miben akarok reménykedni. Olyan dolgokban, amelyenek van bibliai alapja, a feltámadásban reménykedek, vagy pedig olyan dolgokban, amelyeket az ember elképzel magának, és amelynek semmi biblia alapja nincsen. Erre az utóbbira viszont azt kell mondanunk Csokonaival együtt, hogy ez földiekkel járt régi tünemény, istenségnek látszó csalfa vakremény, tehát megcsalja az embert ez a fajta reménység, amely nem a Bibliára alapozódik.
0: Márta jól ismeri ezt a bibliai igazságot a halál és feltámadás kérdéséről, mert azt látjuk az ő beszédében, a 24. versben határozottan mondja Jézusnak, hogy tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Tehát Márta tudja, hogy mi történik Lázárral, az ő testvérével, aki meghalt. Hadd kérdezzem, mikor lesz a halottak feltámadása? Mit jelent az utolsó nap, amit Márta is említ?
1: Szintén a Tesszalonikai levélben találkozunk ezzel a gondolattal. A 4. fejezet 15. és 16. verseit hadd olvassam. Ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak, mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával, isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban. Tehát Jézus Krisztus eljövetele, második eljövetele, amikor visszatér az ő dicsőségében, jelenti a halottaknak a feltámadását. Addig szeretteink pihennek a porban. Viszont Jézus eljövetelekor, amikor ő visszajön a maga dicsőségébe ebbe a világba, ahol ő megjelenik, ott maga a feltámadás és maga az élet jelenik meg.
0: Köszönöm szépen, egy rövid zenei szünet után folytassuk a beszélgetést.

0: azzal folytatódik maga a történet, hogy Márta oda hivatja Máriát, majd Jézus kérésére megmutatják a helyet, ahova Lázárt eltemették. Együtt mentek a sírhoz, egy tragikus jelenet volt. Lázárt nagyon szerették, nővérei megtört szívvel síratták. Látván gyászukat, Jézust is megindította az emberi bánat, és a 35. vers azt mondja, hogy könnyekre fakadt Jézust. Hogyan lehetséges ez? Hiszen Jézus tudta, hogy nem sokára feltámad Lázár. Miért sírt Jézus?
1: Tehát valóban nagyon elgondolkoztató ez, hogy Jézus tudja, hogy nem sokára feltámasztja Lázárt, és mégis sír. És meg is jelzik a zsidók, hogy mennyire szerette őt, és arra gondoltak, hogy őt síratják. És Jézus előrelátása alapján tényleg ez teljesen alaptalan, hogy Lázárt síratta volna, vagy akár Máriát és Mártát. Viszont gondoljunk bele a történetnek, menjünk előre egy kicsit a történet végéhez. Jézus elvégzi a legnagyobb csodáját, feltámasztja Lázárt. Azért nagyobb ez a feltámasztási csoda, mint a másik kettő, amit Jézus végzett, a Jairus leánya feltámasztása, ugye az egy szűk körben történt, zárt körben. Sokan megkérdőjelezték, hogy egyáltalán halott volt, vagy nem, meg Jézus támasztotta-e fel, vagy nem, tehát nem volt egy nyilvános csoda. A másik feltámasztás a Naini özvegy fia esetében aznap történt, tehát nyilvánosan történt ugyan, de aznap történt, amikor meghalt a fiatal. Tudjuk ugyanis, hogy a zsidó szertartásban, illetve bevett szokásban aznap temettek, amikor meghalt az illető halott. És elvitatták azt, hogy aznap halt meg, és tényleg feltámadás történt, feltámasztás. Itt viszont egyrészt nyilvános a csoda, rengetegen odajöttek a jeruzsálemi zsidók közül, másrészt már negyednapos Lázár, már szaga van. Tehát ezért a legnagyobb csoda ez. És annak ellenére, hogy Jézus ezt elköveti, a zsidók Jézus megölését tervezik. Most Jézus ezért sírt. Tehát kiválasztott egy nemzetet, egy népet. Elvégzi a legnagyobb csodát előttük. Bemutatja azt, hogy a föld és a halál se tud véget vetni az Isten uralmának. Ő maga az Istennek fia. Ő egy az atyával, együtt végzik el ezt a csodát, az atyától kéri a csodát. És mégis készek megölni őt. Jézus ezt síratja. Ez a dráma vonul végig a szeme előtt. És ma is igazából nem a halottakat kellene nagyon siratnunk, hanem ezt a halálias konokságát, keménységét az emberiségnek, amelyet a Jézus szeretete és csodája nem tud végig feltörni az életben. Néha az élőket jobban kellene siratnunk, mint a halottakat. Ott, ahol Jézusnak ez a hatalma és ereje nem tud helyet találni magának, ott nagyobb a baj, mint a halál.
0: Valóban elgondolkoztató gondolatok ezek, és Jézus jelenléte meg tudja oldani még ezt a szomorú állapotot is, ugye, ahogy megoldotta pillanatnyilag ugye ott az adott helyzetet, de egyesek számára nem tudta megoldani konokságok miatt. A történetben azt olvassuk tovább, hogy amikor a sírhoz érnek, Jézus megparancsolja, hogy vegyék el a követ. Ahogy említetted, Lázár már 4 napja halott volt, majd miután ez megtörténik, Jézus szemét az égre emeli, és így szól: Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Ez volt Jézusnak az imádsága. Milyen imádság volt ez? Hiszen úgy tűnik, semmire nem kéri az atyát. Megköszöni azt, hogy a Jóisten, hogy az atya meghallgatta őt.
1: Ha Jézus ima élete szempontjából kielemeznénk a János evangéliumát, az is feltűnő lenne, hiszen azt látjuk, hogy a János evangéliumában Jézusnak vannak személyes imádságai, ilyen a János 17-ben a főpapi ima, ami hosszú terjedelmes, nagyon sokat mondó, és vannak nyilvánosság előtt elmondott imák, ilyen a kenyér megszaporításakor, ilyen ez az alkalommal is a nyilvánosság előtt. Az ilyen imái nagyon rövidek, tárgyhasszólóak és bizonyságtételiek. És tulajdonképpen Jézus ezt az imát nem az atyának mondja el, hiszen valószínű, hogy ő vele már az előző napokban átbeszélt az egész történetet. Ez bizonyságtételi módon mondja el, hogy köszönöm, hogy te meghallgattál engem, vagyis, hogy vegyenek tudomást erről a feltámasztás által a zsidók, hogy az, aki előttük van, az Isten választotja, az Isten szentje, akit az Isten küldött, akit meghallgat, és akiben, hogyha reménykednek, ha meghalnak is élnek. Én vagyok a feltámadás és élet, ha valaki hisz én bennem, meghal, de még mindig él, mondja Jézus Krisztus. Tehát ez önmagáról és az atyáról való kapcsolatról szól ez az imádság.
0: Majd azt olvassuk, hogy amikor ezeket mondá, fennszóval kiállta, Lázár, jöjj ki! János evangélium a 11. rész 43. versében. Újra egy meglepő felszólítással találkozunk. Ha Lázár a mennyben lett volna, mint ma a keresztények között sokan hiszik, hogy a halott a mennybe megy, nem azt kellett volna, mondja Jézus, hogy

0: homiletikai megfigyelést is a történet kapcsán, és pedig azt, hogy nevén szólítja Lázárt. És valaki ezt úgy értelmezte, hogyha Jézus ekkor nem Lázárt szólítja, hogy Lázár, jöjj ki, nem ejti ki a nevet, akkor az összes halott kijött volna a sírból, és valóban Jézus, amikor a végső feltámadás alkalmával annyit fog mondani, hogy halottak, támadjatok fel, akkor mindazok, akik Jézus Krisztusban hittek, feltámadnak az ő szavára.
1: Lázár föltámadt, kijött a sírból, Jézus parancsára levették a köteleket róla, amivel be volt kötve, borítva. Hogyan fogadták az emberek ezt a csodát? Jobban hittek Jézusban? Többen hittek benne, mivel most előttük bebizonyította az ő istenségét és nagy hatalmát? Segített a hitetlen embernek, hogy higgyen ez a hatalmas csoda?
0: Az utolsó verse János Evangélium a 11. fejezet 45. versében a történetből megfogalmazza azt, hogy sokan hittek azért ő benne a zsidók közül. Tehát ez a nagy csoda mégis sok ember számára hitet gerjesztett. Mindenkit elgondolkoztatott. Jézus csodája az olyan jellegű, hogy nem lehet előle kitérni. Tehát ő feltámasztotta a holtat. Ezzel nem lehet ne foglalkozni. A kérdés csak az, hogy ennek nyomán az ember mit tesz, hisz, vagy teljesen elutasítja Jézust észszerűtlenül, és választja a hitetlenségnek az útját, ahogyan egyesek tették. Emlékezzünk a János evangéliuma megírásának a céljára. János azért írta meg az evangéliumot, így fogalmazza az írásának végén, hogy ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyetek az Isten fiának nevében, és hitáltal életetek legyen ő benne. És most ez a nagy kérdés, hogy 2000 év után, ahogyan a feltámadás valóságát végighallgattuk, és nyilvánvalóan a hit az gerjedt a mi szívünkben, mit teszünk ezután? Hiszünk Jézus Krisztusban, az Isten fiában, aki életet adott Lázárnak is, aki életet tud adni nekünk is, vagy pedig a hitetlenség útjára indulunk el. Aki a hitetlenség útján indul el, nem azért teszi, mert nincs elég oka a hitre, hanem azért, mert Jézus Krisztust, az Istennek fiát az ő életében úrként és királyként nem akarja befogadni. Aki pedig hisz Jézus Krisztusban, az befogadja őt úrként, királyként, erőként, hatalomként az ő életében. És ugyanazt az erőt és ugyanazt az élményt élheti meg, amit Lázár megélt, hogy Jézus Krisztus ő benne élő valóságként feltámasztja a szunnyadó erőket. Ahogy az Efézusi levélben Pál apostol fogalmaz, hogy ti is holtak voltatok a ti bűneitek miatt, de megelevenedtetek együtt a Krisztusban. Ez már most lehetséges, hogy megelevenedjünk együtt a Krisztusban. A Lázár feltámasztása mi feltámasztásunknak az előképe kell legyen. Aki hisz én bennem, azt mondja Jézus, ha meghal is, él. Ha meghalt is, már a lelki dolgaiban, vonatkozásaiban, akkor is, ha Jézus Krisztusba veti az ő reménységét, akkor él. Bízunk Isten fiában, hogy életünk legyen ő benne.
1: Valóban erre a bizalomra és erre a hitre van szükségünk mindannyiunknak. Jézus parancsára azt láttuk, hogy Lázár előtt a sírból, nem betegen, nem legyengülten, nem remegő végtagokkal, hanem mint élete teljében levő férfi, nemes férfi korának erejében. A szemtanúknak a szava is elállt a csodálkozástól. A nővérek visszakapják testvérük életét. Szemükben örömkönny. A barátok örvendeznek, átölelik egymást. Újra együtt a család. Ez a történet előrevetíti figyelmünket arra az ígéretre, amikor ugyanez a tapasztalat meg fog ismétlődni Jézus dicsőséges második eljövetelekor. Amikor a sírok újra megnyílnak, és a megváltott halottak előjönnek azokból, családok egyesülnek majd. Az arcokon öröm és boldogság

sugárzik. Attól a naptól kezdve örökké együtt lesznek. Isten országában nem fogja elválasztani őket hirtelen halál, hanem örökké élnek, boldogan. Kedves rádióhallgató, ha az ön családjában is gyászos lepel fedi lelküket, az elhangzott történet után forduljanak Jézushoz, aki most is megvigasztalja önöket, és egy nap, a feltámadás napján örömteli viszontlátásban részesítheti. Köszönöm szépen a kedves figyelmüket, köszönöm István a beszélgetést. Istennek áldását kívánom a te életedre, szolgálatodra, ugyanakkor minden kedves rádióhallgató életére. Jézus nem sokára eljön, nem sokára újra látjuk szeretteinket. Maranatha, jöv el Uram Jézus, a viszonthallásra.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg? Ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Örömmel köszöntöm újra a kedves nézőket és a kedves hallgatókat a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában. Mit teszik a jövő generációja? Ez a mai adás kérdése. Amikor a gyermekek táplálkozásáról beszélünk, sokszor azonnal a cukorra, a gyorsételekre vagy a vitaminokra gondolunk. Pedig a kérdés ennél sokkal tágabb. Az étkezési szokásokat nem csak a testet formálják, hanem a családi légkört, az érzelmi kapcsolatokat, és hosszú távon a gyermek önképét is. Ma egy olyan generáció nő fel, amelyet egyszerre vesz körül bőség, reklámzaj és állandó inger áradat. Mindeközben sok család próbál egyensúlyt találni a rohanás, az időhiány és az egészséges életmód között. De vajon mitől lesz egy gyermek kapcsolata egészséges az étellel? Hol kezdődik a jó példa? És mit lehet tenni akkor, amikor a környezet szinte mindenben az ellenkező irányba húz? Ezekről a kérdésekről beszélgetek ma kerekasztal vendégeimmel, akiket nagyon nagy szeretettel köszöntök újra. László Anita, Szilágyi Karola és Rémán Enikő dietetikusokkal, táplálkozási szakértőkkel beszélgetek ma. Örülök, hogy újból itt vagytok a stúdióban, és hogy folytathatjuk a beszélgetésünket.
1: Mi is örülünk.
2: Köszönjük szépen a
1: nézőket és hallgatókat.
0: Legutóbb a várandóság ízeiről beszélgettünk. Próbáltuk boncolgatni azt a témát, hogy milyen felkészülni a várandóságra, milyen szerepet kell vállaljon ebben a nő, milyen szerepet kell vállaljon ebben a férfi, és hogy mennyire befolyásolják az életmódbeli változtatások a várandóság egészségének a kérdését. Ma azonban tovább haladunk időrendi sorrendben, és a gyermekekről fogunk beszélni, arról, hogy mi az, ami egészséges számukra, mi az, ami nem egészséges számukra táplálkozási szempontból, és a téma kapcsán indításként megfogalmazok 4 bevezető kérdést, amire nagyon rövid válaszokat várok vissza. Aztán ezután rátérünk még az elmúlt adásra egy picit, hiszen a szoktatásról egy néhány perc erejéig elbeszélgettünk, de még van néhány részlet, amit kifejezhetünk és megoszthatunk a nézőkkel és a hallgatókkal, és utána visszatérünk konkrétan a gyermekek táplálkozására. Úgyhogy kezdem is az adást és a kérdések és a válaszok sorozatát a kvíz kérdésekkel, így nevezem őket. És az első ilyen kvíz kérdés a következőképpen hangzik. Több kárt okoz a túlzott cukorfogyasztás, vagy a folyamatos szülői kontroll?
2: Én úgy gondolom, hogy egyik se túl pozitívum, de inkább, hogyha az egyiket ki kellene választom, akkor a folyamatos szülői kontroll.
0: Kellene szigorúbban szabályozni a gyermekeket célzó élelmiszerreklámokat?
1: Határozottan igen.
0: És van-e összefüggés a képernyőidő és a túllevés között?
1: Van.
0: Gyerekeknél is és felnőtteknél is?
1: Van, sajnos nálunk is.
0: És a negyedik kérdés, a gyermekek azért tesznek rosszul, mert nem tudunk főzni, vagy mert nincs időnk együtt enni?
1: Szerintem itt mindkettő hangsúlyos.
0: Köszönöm szépen, hogy ilyen röviden válaszoltatok ezúttal ezekre a kérdésekre. Most már részletesebben fogunk beszélgetni arról, hogy mit teszik a jövő generációja, de ez igazából onnan indul el, amikor a kisbaba megszületik, és anyatejre van hagyatkozva, vagy az anyának a bölcsességére és a táplálkozási választásaira. És itt még egy néhány percig szeretném, hogyha koncentrálnánk először az anyára, arra, hogy mire van szüksége az ő testének, annak érdekében, hogy a regenerálódás jó legyen az ő életében, hiszen a szülés egy olyan esemény a nőnek az életében, ami igénybe veszi a testét. Hogyan tud a nő regenerálódni szülés után? Mik azok a faktorok, amik segíteni tudnak rajta ilyen téren?
1: Úgy gondolom, hogy a szülés az legyen az spontán módon történő, vagy császármetszés, mindenképp egy óriási dolog a nő életében, és ilyenkor nem csak egy új élet jön a világra, hanem az anya szervezetében is akkora a változások történnek, amik azelőtt nem voltak jellemzőek, egy teljesen új állapotról beszélünk, és főleg amiatt is, mert ilyenkor indul el a tejtermelés is. Tehát azelőtt ez a várandóság időszakában nem jellemző, illetve csak nagyon kis mennyiségben, hogyha beindul a tejtermelés, de azoknál, akik túl vannak a szülésen, az, hogy a szervezete elkezdi az anyatejet termelni, ezzel azt jelenti, hogy bizonyos tápanyagokat, illetve folyadék mennyiséget be kell vinni a szervezetbe, annak érdekében, hogy ez zökkenőmentes legyen. Tehát nem elég az addig bevitt mondjuk vízmennyiség, vagy egyéb teák, hanem itt sokkal többről van szó. A másik dolog, hogy a fehérjeigény szintén magas marad, amiatt is, hogy a regenerációs folyamatokat segítsük vele, és az anyatejnek is megfelelő összetétele legyen. Itt, ahogy a múlt adásban is talán egy mondat erejéig volt szó az egészséges zsírokról szintén, és ne feledkezzünk el a kalóriamennyiségről sem, ami szintén még egy plusz néhány száz kalória annak érdekében, hogy az anyatej termelést fedezze, ezt az energiaköltséget, ami ezzel jár. A másik rész az pedig a pihenés. Tehát erről sajnos olyan kevésszer esik szó, és nem elég hangsúlyos az anyák életében, akik frissen adtak életet egy gyereknek, hogy igenis ebben az időszakban nagyon fontos az, hogy ki tudja pihenni magát, ami, ha tényleg őszinték vagyunk, nagyon nehéz, mert ott van egy síró baba, aki nem alsz át az éjszakát, oda kell arra is figyelni, egyéb fájdalmak vagy gyógyulás folyamat van, ami miatt lehet, hogy nem zavartalan a pihenéssel, lehet, hogy emellett ott vannak akár a nagyobb gyerekek is, akikre szintén kell figyelni, a háztartás és egyéb tennivalók, amik nem könnyítik meg a friss anyukáknak az életét. És emiatt fontos szerintem az is, hogy a partner, a férj az, hogy áll hozzá, és a családnak a többi tagja. Ugye régen nagyon szép szokás volt, hogy vittek ételt olyankor az anyának, és ezáltal biztosították azt, hogy tudjon pihenni, és a pihenés többek között nem csak a regenerációhoz járul hozzá, hanem a megfelelő mennyiségű tejtermeléshez is. Tehát fáradtan, stresszesen, nem úgy működik a tejtermelés, ahogy ezt elképzeltük, és ezért fontos, hogy az anyának ezeket a megfelelő körülményeket megteremtse a szűkebb család, főként, mert ők tudnak ehhez hozzájárulni, annak érdekében, hogy a baba is jól legyen, és az anya is. És nagyon érdekes módon a babák nagyon rá vannak hangolódva az édesanyákra, és érzik azt, amikor stresszesek az anyák, amikor nincs türelmük, amikor már elegük van mindenből, és amikor fizikai fájdalmaik is vannak, és ezért fontos az, hogy tényleg az anya ilyen szempontból vigyázzon magára azokat a például, hogyha szülés után vérzés, nagyon mennyiségű vérzés is előfordul, akkor a vasraktárakat is visszatöltsük ezáltal, a megfelelő antioxidánsokban gazdag étrend jellemző legyen továbbra is, tehát nem csak a várandóság hónapjaiban is, hanem a szülés után is, annak érdekében, hogy azok a negatív hatásokat lehessen semlegesíteni, és elinduljon újra a felépítése ennek az egészséges anyai szervezetnek.
0: Egy nagyon érdekes dolgot mondtál még az elmúlt adásban, és az az volt, hogy a csecsemők megszoknak bizonyos ízeket már az anyaméhben, abból adódóan, ahogyan táplálkozik az édesanya. Hogyha valaki nagyon rendetlenül, nagyon egészségtelenül táplálkozik, lehet ez már egy probléma, ami felüti az orrát, amikor egy szülő nem a csecsemőt, hanem a már nagyobb gyereket egészségesen próbálja táplálni. Lehet ez egy kiinduló pontja a mai beszélgetésnek és a mai témának?
1: Igen, abszolút így gondolom. Ezt nem tudták mindig, a tudósok sem. Nemrég, hát az elmúlt években mutatták ki ezeket az összefüggéseket, hogy igenis, amit fogyaszt az édesanyja, azok a, akár brokkoli, káposzta, stb., azokat könnyebben elfogadja majd a gyerek, amikor a hozzátáplálásról lesz szó. Ezekkel az ízekkel már találkozik az anyaméhen belül, és... Ugyanez van például sajnos, hogyha a negatívokat akarjuk említeni, a cukormennyiséggel is, tehát ez is hat a gyerekre, és nem is gondolnánk, de akár évekkel később is megnyilvánulhatnak olyan étkezéssel kapcsolatos viselkedései a gyereknek, ami ide vezethető vissza. Tehát nagyon-nagyon nem mindegy az, hogy milyen minőségű ételeket visz be az édesanyja a várandóság és a szoptatásnak az időszakában. És egyaránt.
0: Szakmátokból adódóan láttok ti egy gondot a gyermekek táplálkozásában, ami egyre jobban fokozódik, vagy súlyosbodik?
2: Nagyon sok gondot láthatunk szerintem. Tehát onnantól kezdve, hogy ugye a kutatások is kimutatták, hogy a gyermekeknek az étkezésének lassan az 50%-a ultrafeldolgozott élelmiszerekből származik. Innentől kezdve a válogatóság, úgymond a szülők nem figyelnek eléggé oda a gyermek táplálkozására, nagyon sok problémával találkozhatunk.
3: Igen, főleg szerintem ez is, hogy nem fogadják el, hogy a zöldségeket, indulhat akár az anyuka hasiából.
1: Így az egész, hogy nem volt elég változatos az étkezése.
3: Sokkal könnyebben elfogadják az édességet, a ropikat, mind főleg a zöldségeket, legalábbis így a...
1: És maga az, hogy hogyan kezdjük a hozzátáplálást, ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi az, amivel megismertetjük az első években, mert sokkal könnyebben fogadja, ugye ő nulláról indul szinte, és amit akkor bemutatunk neki, és megkóstoltatjuk vele, azt még könnyebben elfogadja, mint később, amikor minden új ételtől vonakodik, és visszautasítja, és lehet, hogy sokat gyára fogadja csak el, hogyha elfogadja, mint abban az időablakban, ami a legelején adott.
0: Ebben az időszakban érdemes inszisztálni a szülőknek különböző gyümölcsökkel, zöldségekkel, hogyha a gyerek visszautasítja?
3: De igen. Sok-sok türelemmel, más formában, esetleg más alakban.
1: Játékosan. Szintén a kulcsa szerintem, hogy megkedveltessünk bizonyos alapanyagokat, élelmiszereket a gyerekekkel.
0: Mi az a tévhit, amit gyakran hallotok a szülőktől, és a gyermekek táplálkozását érinti?
3: Én is ettem cukrot, bocsánat. Én is ettem cukrot, mama, hogy adott nekünk cukrot, és nem lett semmi probléma.
1: Nem is halltál bele. Nem vagyunk
3: túl súlyosak. Tehát, hogy ilyen úgymond tévhitek szerintem elég gyakran előfordulnak.
0: Mi egyéb szokott még előfordulni?
2: Én ezzel szoktam sokszor találkozni, hogy nem probléma, hogyha nem eszik zöldséget, mert pótolom vitaminnal az étkezésében.
0: Uh-huh. Anita, te mivel szoktál találkozni?
1: Olyanokat is sajnos sokszor hallok, hogy kicsit megvonom tőle a gyümölcsöket, nehogy zsírmáj alakuljon ki a gyerekek esetében. Hmm. Van egy ilyen nagyon komolyan vett tévhit egyesek által, hogy azért csak nagyon-nagyon korlátott mennyiségbe fogyasszanak a gyerekek gyümölcsöt, mert az még zsírmáját okozhat.
0: Régen azonban sokkal kevesebb volt az elhízás, és annak ellenére is, hogy szegényebbek voltak a körülmények, tehát nem volt bőség, mint a jelen időben. Ma több az információ, lehet rengeteg fajta gyümölcsféléből, rengeteg zöldségféléből válogatni, főzni, elérhetőek, nagyon sok bolt van a közvetlen lakóhelyeinken is, és ott van az információ is, amit említettem. miért történt ez a változás a rossz irányba, és nem a jó irányba?
2: Szerintem ide is a nyugati életmód és az étkezés rakta rá a bélyegét arra, hogy nagyon könnyen elérhetőek a cukorban, zsírban, sóban gazdag élelmiszerek, és lassan olcsóbban elérhetőek, mint az egészségesebb élelmiszerek. A szülőknek ugye nincs idejük főzni, mert szerintem nem feltétlenül a tudásról van szó, mert meg kell értsük azt, hogy egy egészséges ételt egy pár perc alatt is összeállíthatunk. Nem kell ahhoz bonyolult ételekre gondoljunk. Valószínűleg az, hogy ugye nagyon mozgásszegény életmódot folytatunk, és folytatnak a gyermekek is, nagyon sok órán keresztül ott ülnek az iskolába, a szülők féltik a gyermekeket engedni, gyalog menni, tehát vagy autóval, busszal közlekednek, a táskák nehezek, tehát én nem mondom, hogy nincsenek reális kifogások arra, hogy egyre mozgásszegényebb az életmódjuk. Ugye délután nagyon későn érnek haza, az őszi-téli időszakban már sötét van, nincs hova kiengedni őket játszani, ahhoz, hogy a szülő úgymond rááldozzon időt ebbe a nagy forgalomba, főleg ami Kolozsváron van, nem könnyű beiktatni a rendszeres mozgást a gyermek életébe. Plusz nagyon sok stresszt éri a mai gyermeket, és ezek mind-mind olyan tényezők, amelyek hozzájárulnak ehhez az életmódhoz.
1: És akkor itt kapcsolódnék még én is bele azzal, hogy a szülői példa és a közös étkezések. Tehát volt az, hogy ugye lehet, hogy nem tudnak főzni, vagy nincs idejük főzni, de van a másik része is, hogy nem töltenek elég időt a gyerekekkel, példát mutatva. Tehát sok anyuka, aki mondjuk elviszi dietetikushoz a gyereket, kér a gyereknek tanácsadást, viszont ő úgy ki akar maradni ebből, hogy majd a gyerek szépen normalizálódik a testsúlya, ők köszönik, nem kérnek belőle. Holott ez egy családon belüli folyamat, tehát nem az van, hogy akkor szegény gyereket akkor fogyókúráztatjuk, vagy tőle megvonunk mindent, és közben mi nyugodtan malszoljuk a csokit esténként, érzelmérvés vagy egyéb okok miatt. Tehát nagyon fontos az, hogy igenis rendszeresen üljünk le a gyerekekkel együtt, és együnk olyan ételeket, amik a testet is táplálják, és legyen egy egészséges kapcsolata annak a gyereknek az étellel. Ne azt lássa például, hogy a szülő is időközönként fogyókúrázik, vagy ellenségként tekint az ételre. Nem kell démonizálni se bizonyos ételeket, mert akkor, vagy megtiltani túlságosan, mert akkor ez azzal társul, hogy nagyobb vágy lesz iránta, és ezért én mindig azt mondom, hogy a végletekig azoktól óvakodnunk kell, mert azok olyan hatással járnak, amik nem feltétlenül előnyösek a gyereknek a táplálkozása szempontjából. Viszont a példamutatás és az egészséges étkezési szokások, viselkedés, hozzáállás, az nagyon fontos szerintem abban, hogy a gyerek megfelelően étkezzen.
0: Mit okoz hosszú távon az olyan mondat, ami a szülők részéről hangzik el, hogy ha jó leszel, akkor kapsz édességet?
3: Hát már gyerekkortól megszokják azt, hogy ugye olyan, mint egy prémium, valahogy úgy tekintenek arra, hogy ügyes vagyok, finomat kapok, vagy ha... És egy idő után ugye egy ilyen rossz kapcsolat tud kialakulni az étellel, vagy akár megvonnak tőle valamit, ha nem eszed meg a leves, nem kapsz édességet. Tehát ugye a leves, a zöldség, akkor ugye rossz irányba társítják valahogy azt, ami esetleg nem tűnik annyira finomnak. Úgyhogy valahogy mindegyiknek meg kellene legyen a helye a tányéron, ne legyenek ezek a nagyon nagy különbségek akár.
1: Ne alakuljon ki ez, hogy jutalom vagy büntetésként tekint az ételre. Mert akkor itt már az érzelmi többlet is ott van, ami, ami már nem csak egy testi szükségletnek a kielégítése, hanem ez már sokkal több, többet jelent, és emiatt felértékelődik az adott étel, vagy akár annak a negatív hatása, következménye, és ezért ez már sokkal veszélyesebb.
2: És a jövőben bármilyen jó dolog fog történni, akkor jutalmazásként fogja megélni, és megtörténhet az is, hogy ez egy nagyon rossz szokássá fog kialakulni. Tehát minden, hogyha valami jó dolog történt a munkahelyen, akkor annak is az eredménye az lesz, hogy valamilyen cukros, finom étellel fogja jutalmazni magát felnőtt korában. És tudjuk, hogy a legnehezebb, amin változtatunk, azok a berögzött szokások gyermekkorból. Uh-huh. Tehát ezért nagyon fontos a kommunikáción felül, tehát hogy a szülő kommunikáljon a gyermekkel, de a példamutatás az, amit csinál a szülő, azt fogja a gyermek is, az lesz neki a normális, az a normalitás.
0: Mit tegyen a szülő, ha a gyermek csak 4-5 fajta ételt hajlandó megenni? és azok sem biztos, hogy az egészséges kategória, lehet, hogy gyors kajákat kedvel inkább, és a 4-5-ből 2 olyan, ami egészséges.
2: Én azt gondolom, hogy legyen türelmes nagyon. Nagyon fontos, hogy ne mindig dőljünk be a gyermek a igényeinek, úgymond. És például, hogyha szereti, van az a 4-5 étel, amit mondtál, hogy esetleg szeret, akkor próbáljunk belecsempészni, hogyha szereti a csirkehúst, akkor abba legyen 90% csirke, abba a fasírba 10% brokkoli, vagy 5% brokkoli, tehát ilyen apró lépésekkel, cselekkel indítani, ami ugye nem szép a szülőtől, de hosszú távon hasznos lehet. Nagyon sok türelem kell, és legalább 10-szer, 15-ször fel kell kínálni azt az élelmiszert. Tehát mondjuk azt a brokkolit, egy brokkoli fasírtként, egy brokkoli levesként, egy nagyon sok fajta képpen kipróbálni, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy periódikusan a gyermek elé tárjuk. Tehát hónaponta, 2 hónaponta egyszer, de anélkül, hogy nyomást gyakorolnánk a gyerekre, mert hogyha észreveszi a szülőn, hogy érzelmileg tudhatni a szülőre azzal, hogyha nem eszi meg azt az ételt, akkor megtörténhet az is, hogy kipróbálja játszani majd a jövőben, és egy bizonyos zsarolást, érzelmi zsarolást próbál a szülő felé tárni.
0: Hogyha a szülő ebben az esetben, amikor a gyerek nem eszi meg az ételt, azt a stratégiát alkalmaz, hogy majd megeszi, amikor éhes lesz. Ha ezt a stratégiát alkalmazza, ez egy jó dolog, vagy nem? A szülő részéről helyes, vagy sem?
3: Szerintem nem a leghelyesebb. Nem biztos, hogy enni fog később. Tehát, hogy főleg, ha nincs, amiből válogatnia.
1: És ehhez megint társul egy olyan negatív érzés, ami akár a szülő-gyerek kapcsolatba is éket verhet, és úgy érzi, hogy akkor most számon kérik, vagy büntetik, vagy... Mm-hmm. Tehát nem ez az egészséges hozzáállását támogatja a gyereknek az étkezéshez. És azért tudnunk kell, hogy ezek a válogatósabb időszakok, vagy korlátozottabb, sokféleségű ételbevitel, ez jellemző a gyerekkornak bizonyos periódusaira, ez teljesen normális, akkor van ezzel gond, hogyha ez hosszú távon fennmarad, amikor már esetleg hiánybetegségek lépnek fel, vagy akár elhízás, vagy egyéb a testi következményei vannak, de ehhez valóban több időre van szükség, nem csak átmeneti néhány hónap, és ilyen periódusoknál az a fontos, hogy Karola is mondta, hogy fokozatosan próbáljunk belecsempészni akár az ételekbe, és hogy többször kínáljuk, és mindig ott legyen a konyhába, az asztalon, a hűtőbe, és csak találkozzon, nem is kell megkóstolja, de lássa, tudja azt, hogy igenis ez a családi étkezésnek a része. Lehet, hogy én most nem kérek belőle, de lehet, hogy mondjuk 3 hónap múlva, ha még mindig lesz az étlapunkon, az otthoni étlapon ilyesmi, akkor megkóstolom. Uh-huh. Vagy a testvérek hatására is nagyon sokszor ez alakulhat, hogy hát a tesóm megeszi, akkor nem lehet olyan rossz, kóstolja meg én is.
0: Ezek olyan trükkök voltak, amiket a szüleink alkalmaztak talán, vagy lehet, még most is alkalmazzák, mert nem volt más mód, ahogyan rávegyenek bennünket, hogy együnk. Azonban vannak olyan trükkök, vagy tanácsok, amelyek kevésbé ártalmasak, és jobban rá tudják venni a gyermeket, hogy egészségesen táplálkozzon.
2: Én úgy gondolom, hogy nagyon jó variáns lehet meseszerűen bevonni a gyereket az étkezésbe, és mindenképpen megnézni, hogyha egy gyermek azelőtt megevett valamit, és attól a naptól kezdve már nem eszi meg, akkor leülni és megbeszélni vele, hogy miért nem. Azért, mert éppen a legjobb barátja az iskolában, az óvodában nem eszi meg azt az ételt, vagy látott egy rajzfilmben valamit, ami miatt nem eszi meg, mert nagyon-nagyon sok esetben arra a konklúzióra juthatunk, hogy ez történik. És hogyha időben, még akkor időt fordítunk arra, hogy megbeszéljük ezt, és a gyermeknek a szintjén, amelyen ilyen éppen van, elmagyarázni, hogy milyen egészségügyi pozitívumot hozhat a szervezetének az a bizonyos élelmiszer, akkor nagyon sok esetben korrigálhatjuk ezeket a problémákat.
1: És erre vannak ilyen kis könyvek is akár, amik különböző gyümölcsök, zöldségek, egészséges életmódról mesélnek a gyerekeknek, és ezekből érdemes felolvasni, vagy vannak ilyen a bélflórával kapcsolatos, a bélbaktérium, jó bacik, rossz bacik, és akkor, hogy mi mire való, és ezeket érdemes szerintem a szülők eszközként felhasználják, mert egyhogy fejlesztik a gyerekek biológiai tudását is, de hozzájárulnak ahhoz, hogy a ételekhez való viszonya és a gyereknek megváltozzon. Mert valóban ez fontos, hogy kiderítsük, hogy milyen okok állnak amögött, hogy a gyerek valamiből nem kér. És sajnos olyan eset is volt, hogy a gyereket megbélyegeztek amiatt, mert egy nagyon egészséges ételt vitt uzsonnára, vagy 10 óraira, az óvodába, vagy iskolába, és a többi gyerekek, mivel nem ehhez voltak szokva, úgy kinézték, hogy de, az micsoda, az mi az a trutyi ott, vagy mi az a furcsa színe barnába kenyér, vagy az a krém nem olyan élénk színű, mint például egy
0: üzleti.
1: Igen, egy üzleti, vagy nem annyira színes. És ezek a gyerekben nagyon mély nyomot tudnak hagyni, és ezeket tényleg meg kell beszélni. És akár nem csak a gyerekkel, hanem a pedagógusokkal, és azokkal, akik felnőttek és körülötte vannak, hogy ezt a helyzetet lehessen úgy kezelni, hogy ne azt eredményezze, hogy a gyerek a jövőre nézve többet azt az ételt nem kéri, szégyenli, és inkább visszahozza, ki se bontja az uzsonnás dobozát. Igen.
2: És amit még hozzátennék, hogy még egy nagyon jó csel lehet, hogyha bevonjuk őket a vásárlásba, bevonjuk őket az ételkészítésbe, tehát nagyon hasznos alkalmazni azt, hogy rendben, te nem kell egyél ebből, de akkor kérlek szépen segíts anyának, hogy készítsük el együtt, vagy a gyermektől megkérdezni, hogy mit enne meg szívesen, és akkor mondjuk válasszon hozzá egy olyan élelmiszert, mondjuk az 5-ből, amit mi szeretnénk, hogy kipróbáljon.
0: A vásárlás kapcsán még felmerül az bennem, hogy általában az egészségtelen kategóriájú ételek nagyon színesek, nagyon kívánatosak vizuálisan a gyermekek számára. És volt is egy rövid, vagy egy kérdésnél egy rövid válasz, mégpedig az, hogy a reklámipar ilyen téren jó lenne, ha egy kicsit szűkítve lenne a mozgástere. beszélhetünk egy kicsit erről is, hogy hogy tudjanak ellenállni ennek a szülők, amikor még nincs leszűkítve a mozgástere a reklámiparnak, bármit bevethetnek, bármit rátehetnek a tasakokra, ami vonzóvá teszi a gyerekek számára az egészségtelen ételt is. Ez ellen a szülő mit tehet?
2: Eldönteni már otthon, hogy hány dolgot vehet a gyermek, hány dolgot tehet be a kosárba, mert az, hogy egyet se, azt úgy nagyon drasztikusan hangzik, és nem hiszem, hogy a beépíthető a mindennapokba, és együtt megbeszélni, hogy az az ételcímke esetleg mit tartalmaz, hogyha több mint három dolog van az ételcímkén, amit nem értünk, akkor esetleg nem megvásárolni.
0: Az hasznos, hogyha ezeket a zöld, piros, sárga, talán ti tudnátok megmondani, hogy mik ezek, azok alapján, hogy a pirosat látnak, akkor az olyan élelmiszer, amit nem szabad megvenni. Kérlek, mondjatok többet, hogy mik ezek a színek.
3: Szerintem picit itt is megvan bélyegezve az étel valahogy. Habár egy irányt adhat, de ez picit, ez is egy kis bélyegzés.
0: Tehát ez sem egy egészséges gondolkodásmód, hogyha... De elmagyarázzatok kérlek, hogy mire utalok, mert jobban el tudjátok mondani, hogy mi ez a kategorizálás szín szerint.
1: Bizonyos szempontok alapján a különböző bolti élelmiszereket besorolták olyan kategóriába, hogy pirostól zöldig, a piros jelenti az a nagyon egészségtelen, és van sárga, narancssárga, és a zöld az, ami egészséges. És én például azt vettem észre nagyon sok esetben, hogy nem teljesen objektív ez a kategorizálás, tehát nagyon nem egy nagyon precíz alapja van ennek, és sok olyan élelmiszer, amiről én azt gondoltam, hogy na, ez biztos egy sárga lenne, legalább zöld volt. És elcsodálkoztam, hogy akkor tényleg mi alapján? Tehát ezt én nem úgy láttam értelmét, hogy akkor ez egy biztos alap, hogy akkor ezután ami zöld, az biztos jó az egészségesnek, ami piros, azt félre kell tenni. És itt is olyan relatív ez az egész, hogy attól függ, hogy épp mennyi volt az előző adag piros vagy sárga, vagy mit vittünk még be aznap, mi az, ami annak az illetőnek még belefér, milyen állapotokban van. Tehát nagyon összetett a kérdés, és mégis egy ilyen egyszerű jelzőlámpa módszerrel szerintem nem lehet jól eldönteni azt, hogy akkor most mi az, amit ezek közül megvásárolunk. Viszont, hogyha a jelzőlámpánál maradunk, akkor vannak bizonyos élelmiszer kategóriák, tehát nem egy konkrét termék, hanem egy kategória, amiről azt mondjuk, hogy na, hogyha piros, akkor ezt lehetőleg kerüljük, hogyha narancssárga, akkor még néha belefér, és hogyha zöld, akkor abból bármilyen mennyiségben lehet. Tehát én ezt inkább így tudnám elképzelni, hogy könnyebben lehet alkalmazni, hogy például zöldségek, gyümölcsök, az a zöld kategória. Bizonyos, kevésbé feldolgozott termékek, teljes körülsük ennyire ez az. Ebből már ez ilyen sárga, narancssárga, hogy ott már a mérték számít inkább. És aztán van a piros, az a túlcukrozott üdítők, és a többi, amiről jobb, hogyha lemondunk.
0: Hogyha 3-5 ételt ki kellene vegyetek a gyermekeknek az étrendjéből, amit gyakran fogyasztanak ők, akkor mi lenne az a 3 vagy 5 étel, vagy termék?
1: Én a cukros szénsavas üdítőket mindenképp kivenném.
0: Az már egy a listán.
2: Energiaitalok.
0: Már második.
2: A chipsek, snackek, az ilyen nagyon transz zsírokban gazdag élelmiszerek.
0: Harmadik.
3: Hát ugyanígy az ilyen nagyon cukros édességek, zselék, meg ilyen különböző, nem is tudom, szopokák, cukorkák, ami szinte csupa cukor.
0: Negyedik, és még egyet, vagy ha van, akár még többet is lehet.
1: Én ezt a kakaó borítású cukrot, vagyis maga a mai csokikat venném ki, mert annak semmi köze már az igazi csokihoz, inkább cukor, csak egy kis kakaó van meghintve. Az tényleg nem tartom annak, hogy hozzájárul bármilyen módon a gyerek egészségéhez.
0: Nagyon sok kérdés van még, és az időnk az gyorsan halad előre. Nem is tudom, melyiket tegyem fel nektek következőként. Még akár a gyümölcslevekről is tehetünk egy említést. Sok szülő egészségesnek vallja a gyümölcsleveket, amiket a boltból megvásárol. Ez is az üdítőital kategóriába tartozik? Hogyha ti elemeznétek, akkor erről mit mondanátok? Ezt is levennétek az opciók közül?
3: Hát inkább igen, mert a rost szegények most nem tiltanám el, de hogy megértetném a gyerekkel, hogy miért jobb ugye a gyümölcsöt fogyasztani, azzal ellentétben, hogy megisszuk a, nem tudom, egy liter narancslevet.
1: És itt is vannak fokozatok, azért nem mindegy, hogy valami például még tartalmaz valamennyi rostot, valami tartalmaz hozzáadott cukrot, még amellett, hogy a gyümölcs édes is, valamihez még vitaminokat is hozzáadnak, vagy ásványanyagokat, és a mérték, tehát az, hogy egy kis pohárral egy nap elfogyaszt, azzal még nem tesz olyan rosszat, mint hogyha naponta víz helyett ezt fogyasztaná. Úgyhogy itt is a mennyiségek, az, hogy milyen összetevőket tartalmaz, 100% gyümölcslé, vagy esetleg valami gyümölcs ízű lé. Na, itt ezeket szerintem fontos figyelembe venni.
2: És hogy milyen fizikai aktivitása van utána, hogy esetleg utána leül és nézi a tévét, vagy kimegy egyet sportol, és én még azt is figyelembe venném, hogy ezzel megpróbálja helyettesíteni a gyümölcsfogyasztást. Igen, hát ez hiszen. Egy, nagyon sok szülő azt gondolja, hogy nem gond, hogyha nem evett gyümölcsöt, mert úgy is vettem neki gyümölcslevet, és hát bajban, hogy egyáltalán nem ugyanaz a kettő.
0: A gyerekeknek az éhségérzete változott az idők során?
1: Azt mondjuk, hogy nagyon sok inger éri mostanában őket, ahhoz képest, hogy mondjuk 20-30 évvel ezelőtt milyen volt a kínálat, és miket próbáltak hozzá társítani, mert sokszor nem is maga az étel az, ami vonzó a gyerek számára, vagy akár a felnőttek számára, hanem az az élmény, az a hozzákapcsolt érték, eszme, és egyéb dolgok, ami miatt választja azt az adott terméket. Lehet, hogy a kortársaknak a hatása érződik abban. Itt már nagyobb gyerekekről van szó, de még már akár kisiskolás korban is érződik az, hogy menő dolog azt fogyasztani, amit a többiek is, és az, amit lehet, hogy ő jobban szeret, de a többiek úgy óckodnak tőle, akkor inkább nem választja, és arra vágyik, vagy azt kéri a szülőktől, amit lát a többiektől. Nagyon meghatározó tényleg az, hogy egy közösségen belül milyen értékek vannak, és a gyerek hova tartozik, és kiknek akar megfelelni. És a másik dolog, hogy ez a sok adalékanyag, ízfokozó, édesítő, ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy lehet, hogy nem is annyira éhes az a gyerek, de egy ilyen függőség, egy vágyakozás, sóvárgás van benne az az étel iránt, amiatt, mert ugye a élelmiszergyártók ezt jól tudják, és nagyon sok esetben sajnos kihasználják, hogy ilyen adalékanyagokat tesznek az ételekbe annak érdekében, hogy az a vásárló visszatérjen, és többször is az ő termékeiket válassza.
0: A testképzavarok ebben a korban előfordulhatnak már. Előfordulhat az is, hogy a szülők példáját nézve, akik vagyokuráznak, hogy valamit változtatnak a étrendjükön, ez befolyásolja azt a képet, amit a gyerekek kialakítanak a saját testükről.
3: Igen, főleg, hogy anyukát, ugye te is említetted, egy időközönként látja, hogy diétázik, vagy attól függ, hogy milyen influencereket követnek, és ott mindig ugye ezt a perfekt képet látjuk. Úgyhogy ezért is fontos, hogy nagyon-nagyon jól vizsgáljuk meg, hogy ki az, akit követünk, vagy ki az, akit követ a gyerekünk, hogy ne legyen később ebből probléma. Ha esetleg azt látjuk, hogy el vannak dugva édességek, az megint egy másik kategória, vagy hogy esetleg nem fogyassza el, amit mi pakoltunk neki. Mert pont azt szeretné, hogy mit tudom én, lefogjon egy pár kilót. De nagyon fontos itt szerintem a kommunikáció a gyerekszülő.
1: Meg hogy ne tekintsen az adott gyerek ellenségként a saját testére, vagy bizonyos ételekre. És nagyon sok szülőben tévhitek vannak, ugyanúgy, hogy a kenyérhízla, vagy a gyümölcsről is mondtam az előtt, és hogyha ezeket továbbadja a gyereknek, akkor benne is ezek lesznek, és nem biztos, hogy utána néz, hogy tényleg ennek van valamilyen alapja, valami magyarázata tudományosan megállja a helyét, és ezt tovább viszi magában, és néha tudat alatt is visszautasít olyan dolgokat, amik az egészségére szolgálnának, vagy elfogad olyanokat, amik pedig károsak számára, csak azért, mert nem elég tájékozott, vagy erről például a családban nem beszéltek, vagy mindig azt tartották, hogy nem számít, hogy milyen egészséges fogy, a lényeg, hogy karcsú legyél, és ez a mérce. Holott nem csak arról szól, nem csak az egészséges, aki vékony, hanem itt nagyon sok szempont hozzájárul még.
2: Már kisiskolás kortól találkozhatunk mindenféle étkezési problémával és testképzavarral, és mindig, amikor megkérdezzük a gyermeket, hogy van-e a szűk vagy a bővek családban valaki, aki diétázik, aki egy picit másképp eszik, én soha nem találkoztam olyannal, hogy azt mondja, hogy nincs. Tehát mindig visszavezethető valahova, és amikor elkezdenek nagyobbak lenni, ugye akkor a baráti körre, vagy ahogy a lányok is mondták, akkor mindenképpen esetleg a médiába, az Instagram, TikTok, amit követnek, arra visszavezethető. És az a probléma, hogyha valami érdekel minket, és egy pár másodpercet megnézzük az Instagramon, vagy a TikTokon, egy bizonyos témában legyen az étkezés, akkor még több ugyanabban a témában levő klippet, videót tár fel nekünk, és hogyha például étkezési problémával, akkor eljuthatunk addig a pontig, hogy azt hiszük, hogy teljesen normális, és mindenki úgy csinálja, mivel az algoritmus olyan videókat hoz nekünk. Ezért én úgy gondolom, hogy a szülőknek nagyon fontos néha lecsekkolni azt, hogy a gyermek milyen tartalmakat követ, és milyen tartalmakat néz.
1: Igen, ez a buborék effektus, hogy egy idő után egy buborékba kerülsz, és mind csak olyan tartalmak jönnek feléd, amikre egyszer rákerestél, vagy amik érdekelnek, és tényleg azt hiszed egy idő után, hogy ez a normális, nincs más vetülete a világnak, és mindenki ezt csinálja, és ezért valóban nagyon fontos az, hogy a szülő utána nézzen ezeknek a dolgoknak. És én még azt tudnám javasolni akár a különböző egészségügyi szakembereknek, hogy igenis merjenek jelenlétet, konzekvens jelenlétet vállalni ezeken a felületeken is, mert tévhit van, nagyon sok van, nagyon sok álszakember van, és kevesebb olyan tényleg megbízható szakember van jelen következetesen ezeken a felületeken, akiktől tanulni lehet. És akár saját magunkra utalva dietetikusokként fontosnak tartom azt, hogy igenis kis oktató videók, vagy történetek, vagy gyakorolnak nagyon ügyes tartalmai vannak, hogy ezeket igenis merjük felvállalni, és a szülők, gyerekek szem elé tárni, mert fontos, hogy ezekről is beszéljünk, és ne csak a különböző influencerek irányítsák azt, hogy nekik milyen a fogyasztói szokásaik vannak, és milyen élelmiszerek kerülnek a mindennapi asztalra.
4: Ha egy-egy változtatást kellene javasoljatok egy család étkezésére, ami kiegyensúlyozottabbá tegye a gyermekek táplálkozását, vagy javítsa, akkor mi lenne az az egy változtatás, amit tanácsolnátok? Így sorra kérlek, hogy tanácsoljatok bennünket.
3: Fordítsanak több időt szerintem erre, akár az előkészületre, mondjuk hétvégén, a többi, a hétnek a hátralevő napjaira, hogy picit könnyebb legyen, és ne ugye a mindennapokba beleöljük magunkat, mert nagyon könnyű úgymond elveszni. Szerintem, hogyha ezt így valahogy beprogramozza az ember magának, akkor sokkal egyszerűbb lesz.
4: És a felkészülést lehet így elképzelni, hogy leírom akár napi szintre, hogy mik azok az ételek, amiket szeretném, ha inkább az édesanyjára gondolok, amit szeretne az édesanyja, hogy fogyasszon a család, és akkor ehhez vásárlólistát ír, vagy akár milyen részletekbe lehet itt menni.
3: Erre gondoltam én is, tehát hogy effektív a vásárló listától azt is együtt megbeszélni, hogy ahogy Karola is említette, fontos, hogy a gyerek is be legyen vonva, aztán meg elmegyünk vásárolni, és kigondoljuk a következő hétre, hogy akkor nem tudom hányféle proteinforrásunk legyen, vagy milyen gyümölcsöket vegyünk a hétre, milyen kis snackeket pakoljunk magunkkal, mert nem tudom, hétfőn és csütörtökön sportra megyünk, hogy ugye ne essünk bele abba a csapdába, hogy majd az úton gyorsan valami kifliszerűt bevágunk, hanem arra is úgymond készüljünk fel előre, akár valami magvakkal, és mondjuk egy almával, már is egy jobb opció lehet, vagy egy kis muffint megkészítünk hétvégén. Tehát ilyen kis apró részletek, de ami hosszú távon segítség lehet, akár az anyukának is, mert sokkal könnyebb, ugye, mint hogy csak megkérdezett, hogy na mit főzzek, mit süssek, és mindenki azt mondja, hogy mindegy, de a gyereknek az egészségére is nagy hatással lehet.
1: És gyerekek olyan jó partnerek tudnak már lenni, kezdve attól, hogy ők rajzolják rá a gyümölcsöket a bevásárlólistára, aki például nem tud még írni, de már aki megtanult írni, az is nagyon szívesen ráír néhány dolgot, csak hogy érezze, hogy ő is hozzájárult valamivel. És ez a közös kertészkedés akár, ha erre van lehetőség, vagy a bevásárlás után az otthoni előkészítés, hogyha nem is konkrétan a főzés, de legalább bizonyos gyümölcsök, zöldségeket megmosni együtt, hát fölvágni, persze itt is a gyereknek az életkora függvényében, de egy salátát összeállítani. Ezek mind olyan dolgok, hogy gyerekek nagyon szeretik, minél színesebb legyen, és lehessen kombinálni olyan összetevőkkel is, amik például nekik nagy kedvenceik. És a maga a bonyolultabb rész, ez a főzés, sütés, hát olyan jó dolog beöltözni, a kis kötényt fölvenni, és néha több maszattal jár, és időben is nem a szülő jár jól, de az az élmény, amit ezáltal biztosítunk a gyereknek, szerintem az nagyon meghatározó arra nézve, hogy hogyan fog viszonyulni bizonyos ételekhez, az étkezéshez, és mennyire szeret majd ő is arra adni, hogy igenis elkészíti a saját ételét, és nem csak gyorsan valahol onnan megvásárol egy kész ételt.
2: Én azt gondolom, hogy onnantól kezdve, hogy elhatározzuk, mert ugye rá kell készülni arra, hogy megfogadjon a gyermek, és onnantól kezdve, hogy elhatározzuk, az egészséges táplálkozás az egy normalitás kellene, hogy legyen. Tehát amikor már megszületik a gyermek, stb.,

0: kell összeállítson egy tányért, milyen nagyon könnyed variánsokat tud elkészíteni. Érdemes a konyhát is úgy kialakítani, hogy gyerekbarát legyen. Most már nagyon sok eszköz van arra, hogy a kicsik is nagyon könnyen el tudjanak készíteni egy számukra tápláló dolgot. Természetesen így óvodástól értem, nem kisebbre, és hogy számukra ez természetes legyen. Tehát ne legyen olyan nagy súlya, mint a mi generációnknak. Mi még azt kérdezzük, hogy ez vajon egészséges, ez vajon tápláló a szervezetünknek? Nekik ez már egy nagyon folyékony dolog kellene, hogy legyen.
1: Örülök, hogy veletek beszélgethettem ma is, és az elmúlt alkalommal is, hiszen nem csak dietetikusokként képviselitek ezeket a témákat, hanem anyukáként is, és nagyon örülök neki, hogy azon túl, hogy szakmai gondolatokat hozzákapcsoltatok a tanácsokhoz, gyakorlati megfogalmazásban is kitértetek bizonyos megoldásokra, a szülők bizonyos kérdéseire és problémáira. Köszönöm szépen, hogy segítettetek nekünk, és nagyon nagy szeretettel visszavárlak még a stúdióba.
2: És köszönjük.
0: Nagyon szépen köszönjük a meghívást.
1: Köszönöm önöknek is, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Ma arról beszélgettünk, hogy mit teszik a jövő generációja, illetve arról, hogy mit ehetne, mi lenne jó számukra, mi lenne egészséges számukra, és hogyan lenne egészséges számukra étkezni. Amennyiben tetszett a beszélgetés, meghívom önöket, hogy legközelebb is kapcsoljanak a Speranza Reménység TV csatornájára, és kövessék a Reménysugár műsorát. De ma most itt elbúcsúzunk önöktől, és minden jót, sok egészséget kívánunk a viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.
3: 87. Zsoltár. A Kórá fiainak zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírus, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől. Mindez, mind amaz ott született, és ő, a felséges, erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felelj nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett.

0: Itt a Reménység Hangja Rádió. Adásainkat naponta 16 és 17 óra között, valamint este 22 és 23 óra között hallgathatják a 88,3 MHz-es frekvencián.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A következő 60 percben bibliai ABC sorozatunkat hallgathatják meg. Előadó Faragó József lelkész.

Egy néhány gondolat erejéig szeretnék visszaemlékezni arra, amiről tanultunk a Szentírásból. Ugye tanulmányoztuk Jézus Krisztus imájából, a mi atyánkból a második kérelmet, amelynek az volt a, hogy is hangzik a második kérelem? Jöjjön el a te országod. Mit is tanultunk, hogy hány országról beszél nekünk a Szentírásban Jézus Krisztus? Kettőről. És melyik az a két ország? Az egyik a kegyelem ország, kegyelmi országa, a másik pedig a dicsőséges országa. A kegyelmi országát Jézus Krisztus hol akarja felállítani? Tehát hol akarja felállítani Jézus Krisztus a kegyelmi országát? Bennünk, a szívünkben, és ha mi együttműködve, szeretett kapcsolatban élünk Jézus Krisztussal a földi életünk idején, és felállítja bennünk, a mi szívünkben Jézus Krisztus a kegyelmi országát, akkor leszünk az ő dicső országának örökösei, amikor majd nem sokára eljön. Azonban, ha mi nem működünk együtt Jézus Krisztussal, és nem engedjük meg neki azt, hogy felállítsa a kegyelmi országát a szívünkben, akkor is lehetünk Isten országának örökösei? Nem. A mai témakör, vagyis a következő kérelem a mi atyánkban az új élet alapja, azonban nézzük a magát a kérelmet, hogy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Azonban mielőtt annak a kérelemnek, tehát a harmadik kérelemnek a tanulmányozásába kezdünk, szeretném egy néhány gondolat elejéig visszaidézni az első és a második kérelmet. Hogyan talált visszhangra az ember szívében, hogyan talált visszhangra a mi szívünkben az, hogy szenteltessék meg a te neved? Merem remélni, hogy bennünk felébredt a vágy, hogy mi Jézus Krisztussal együttműködve, hátralevő életünkben egy életcélunk van, és egyet kérhetünk Jézus Krisztustól naponta, és kérünk is tőle, az pedig az, hogy drága jó Istenem, segíts meg nekem, én szeretlek téged, hogy én megszenteljelek téged a földi életemben, engedelmes, téged szerető élettel, hogy cselekedjem a te akaratodat. Utána a kegyelem és a dicső országa, amiről az előbb említést tettünk, és a harmadik kérelem, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ezért nézzük, elemezzük magát a kérelmet először, és utána más bibliai igék segítségével törekedni fogunk megvilágítani magát ezt a kérelmet. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben megvan, ugye, úgy a földön is. Hát az első nagy kérdés a harmadik kérelemmel kapcsolatban, kik azok, akik fenn a mennyben cselekszik az Isten akaratát? Az angyalok és az el nem bukott bolygók lakói, akik hűségesek maradtak a mindenható teremtő Istenhez. Ám azonban a kérelemben az áll, hogy Istenem, mindannyiszor, amikor a mi atyánknak ezt a kérelmét elmondjuk, akkor lényegében ezt mondjuk el. Istenem, ahogy a mennyei angyalok és a más bolygók lakói cselekszik a te akaratodat fenn a mennyben, úgy ki az, aki kész cselekedni az Isten akaratát itt a földön? Mert az angyalok a mennyben teljesítik Isten akaratát. De itt azt mondja a Jézus Krisztus, hogy ahogy a mennyben az angyalok cselekszik a te akaratodat, úgy a földön is legyen meg a te akaratod. De ezen a földön ki fogja cselekedni az Isten akaratát? Ki? Az angyalok? Más bolygók lakói? Kedveseim, maga az imádkozó, aki imádkozza a mi atyánkot. Azt mondja el Istennek, hogy Istenem, ahogy a te angyalaid fenn a mennyben teljesítik a te akaratodat, kérlek téged, segíts meg nekem, hogy én is ezen a földön cselekedjem a te akaratodat. Ezért hangsúlyozzuk, mióta megkezdtük tanulmányozni a mi atyánkot, hogy a mi atyánkot nem csak imádkozni kell.
a mi atyánk szerint élni kell. És látjuk, hogy ebből a kérdésből is ugyanez senki. Tökéletesen ez. Tehát Jézus Krisztus, amikor ezt kimondja, akkor arra tanít bennünket, hogy mi, amikor imádkozzuk, akkor mi egy bizonyos értelemben kérelemmel is fordulunk hozzá, hogy Istenem, segíts meg cselekedni a te akaratodat itt a földön nekem, ugyanúgy, ahogy a te angyalai cselekszik a te akarat fenn a mennyben, de ugyanakkor ígéretet is teszek az Istennek, hogy Istenem, ahogy a te angyalai cselekszik fenn a mennyben a te akaratodat, én is ígérem neked, hogy én is ezen a földön cselekedni akarom a te akaratodat. Kedveseim, szoktunk mi erre gondolni? Én úgy gondolom, hogy nagyon kevés keresztény ember gondol rá. De ma azért tanulmányozzuk, hogy érezzük meg a mi atyánknak a komolyságát, a főmondani valóját, és hogy a számunkra ezentúl ne csak a szánkkal mondjuk ki, hanem a mi életünkben legyen látható az, amit szánkkal kimondtunk. Az első három kérelem bizonyos értelemben egyben tartozik. Eddig nem is említettük a mi atyánknak a vázlatát. Hány testi kérelem van a mi atyánkban, és hány lelki kérelem? Gondolkodjának el! Nagyon precíz pontossággal meg tudjuk állapítani magából a mi atyánkból. Azonban nézzük meg az első három kérelemnek az összefüggését. Az első, idéztük a Szentírásból, Péter apostol leveléből, hogy a jó élet, az Istent megdicsőítő élet, a Krisztusban való jó életetek, így hangzik szó szerint a Szentírásban. Tehát az a jó élet Krisztusban annyit jelent, hogy mi összhangban élünk Isten akaratával, amiről majd fogunk tanulmányozni. A második kérelem arról beszél, ha várom Isten országát, akkor készülök is a vele való találkozásra. Mert például van rokonunk Amerikában, vagy gyerekek kindolgoznak Németországba is, hazatelefonálnak, hogy kedves édesanyám, jövő héten szerdán érkezünk, ez pedig valahol szombat este van. És akkor mit csinál az édesanya? Jaj, de boldog vagyok, hogy jön haza a lányom, meg a vejem, meg jönnek az unokák, de milyen boldog leszek, és egészen szerdáig még meg nem érkezik, érkeznek a gyerekek, csak karbatöt kézzel ül és örvendezik. Ugye így szoktak az édesanyák várni a gyereküket. Hanem tűvé teszik a házat, sütnek, főznek, takarítanak, mindent, hogy mire a gyerekek hazaérnek, a rég nem látott drága gyerekeim, akkor minden ragyogjon, minden a legjobb ételek legyenek, tehát készülnek. Így van? Hát, hogyha mi mondjuk, hogy jöjjön el a te országod, akkor mi mit teszünk lényegében? Csak mondjuk, vagy pedig készülünk is a vele való találkozásra. Tehát Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelére. És a harmadik, életem célja cselekedni az Isten akaratát a földön. Hadd mondjam el, a vázlatát a mi atyánknak. Van három kérelem az elején, és utána van még három kérelem a másik felében. Ha mi, akik kérjük a mi atyánkban ezt a három dolgot, lényegében egy ígéretet is teszünk, hogy Istenem, én meg akarom szentelni a te nevedet, én készülni akarok a te országod számára, és én cselekedni akarom a te akaratodat, ha mi ezt a három feltételt teljesítjük, akkor a három utóbbi kérelem, amely a mi atyánkban található, kérelmet, amely a mi atyánkban található, Isten is betölti felettünk. Ennek a fordítottját is szeretném elmondani, és az ellenkezőjét. Ha mi ezt a három feltételt nem teljesítjük, tehát nem szenteljük meg az Isten nevét, nem készülünk a vele való találkozásra, nem cselekedjük az Isten akaratát itt a földön, akkor az utóbbi három kérelmet Isten nem fogja betölteni rajtunk. Márpedig nagyon elgondolkodható az, hogy mennybe juthat-e az az ember, aki a mi atyánk három kérelmét nem teljesíti. Igen vagy nem? Szó sincs róla. Ezért, kedveseim, vaj, ha a Szentlélek Isten segítene mindannyiunkat abban, hogy mi komolyan vegyük a mi atyánknak a tartalmát, és éljünk úgy, ahogy a Szentírásban Isten mondja. De most, mi az Isten akarata a Biblia szerint? Tehát először talán így tenném fel a kérdést, hogy hol található az Isten akarata.
Hol találhatjuk meg? Honnan tudjuk meg, hogy az Isten akarata? Mi az Isten akarata? Honnan tudjuk megállapítani magunknak azt, hogy mi cselekedjük-e az Isten akaratát, vagy pedig egyházi rendelések szerint élünk? Honnan tudjuk meg? Egyszerűen a Szentírás szava, Szentírásból, ha mi olvassuk a Szentírást, akkor mi magunk megállapíthatjuk azt, hogy mi teljesítsük-e, cselekesszük-e az Isten akaratát, vagy pedig nem. Úgy élünk-e, hogy Isten a Szentírásban meghagyta, vagy pedig egyszerűen mi vallásos emberek vagyunk, de egyházi rendeleteket tartunk be. Tehát először is mi az Isten akarata a Biblia szerint? Ezt kell tisztáznunk, majd a következő, hogyan nem lehet követni az Isten akaratát. Lényegében az egész Biblia tanulmányozásunk ebből áll, látni fogjuk, hogy mi az Isten akarata, tehát a Biblia szerint, nem az egyházak tanítása szerint. Mert kérem, ahány egyház van, annyiféle tanítás van az Isten akaratáról. Márpedig Istennek csak egyféle akarata van, és az egyféle akarat pedig kifejezetten csak a Bibliában található meg. Tehát ez az egyik gondolatkör, ami bennünket különösen érdekel. És a másik pedig az, hogyan nem lehet követni az Isten akaratát. Sőt, hogyan nem lehet megtudni az Isten akaratát. Mert vannak emberek, akik nem ott keresik az Isten akaratát, ahol van, és nem úgy keresik, ahogy az Isten a Szentírásban számunkra meghagyta. Hogyan valósulhat meg az Isten akarata valamennyünk életében? Ez a három kérdés képezi, vagyis alkotja a mi tanulmányunkat. Mi az Isten akarata a Biblia szerint? Hogyan nem lehet megtudni az Isten akaratát? És hogyan valósulhat meg az Isten akarata az ember életében? Tehát ugye első kérdés, amit tisztáznunk kell, mi az Isten akarata? Tessalonikai első levél 4 rész 3. versében egyszerűen ezt mondja el Isten szava, mert ez az Isten mije? Akarata a ti szentélétetek. Melyik a mi atyánknak az első kérelme? Szenteltessék meg a te neved. Hogyan tudjuk mi megszentelni az Isten nevét? Mi az Isten akarata? A ti szentélétetek. Hát ennél a szónál azért szeretnék időzni. Sajnos évszázadok során hatalmas devalvációt élt meg ez a szó a kereszténységben, hogy szent. Általában egy-egy bizonyos vallásos szemét az emberek, pontosabban az egyház vezetői, avatnak szenté, mikor? Haláluk után. A Biblia szerint pedig egészen más. Isten azt mondja, hogy ez az Isten akarata, hogy ti szentek legyetek. Nem azt, hogy valaki bennünket szenté avasson a halálunk után, hanem ebben az életben legyünk szentek. De mit is jelent ez a szent szó? Ha kezünkbe veszünk egy képet, és azon egy bizonyos bájos személy van rajta, és még a feje körül ott van a glória, az oreol, akkor mit mondunk, hogy az milyen kép? Hát mit teszi azt a képet szenté? Azt, hogy oda van egy kör rajzolva? Általában a köztudatban ez él. A Biblia szerint a szent szónak egész más a jelentése. És azért időzök ennél az egy szónál, mert kedveseim, szeretném, hogyha semmi nem marad meg a mai témakörünkből, de ez az egy dolog maradjon meg szívünkben. És mi az? A Biblia szerint a szent szó annyit jelent, hogy én ezt a képet elkülönítettem valaki számára. Például a gyerekemnek akarom adni ezt a nagyon szép bibliai jelzőt egy bibliai szöveggel. És amikor jön, akkor azt mondom neki, hogy fiam, ezt a jelzőt neked szenteltem. Szoktuk ezt mondani? Mit jelent az, hogy neked szenteltem? Már régen elvitte volna valaki más, vagy többen is szerették volna ezt elvinni, de én ezt félretettem, elkülönítettem számodra, ugye? Ezt a Biblia jelzőt neked szenteltem. Tehát a Biblia szerint, amikor Isten szava ezt mondja, hogy mert ez az Isten akarata, a ti szentélétetek, az azt jelenti, hogy mi szenteljük magunkat oda, különüljünk el a bűntől, a rossztól, a csúnya szavaktól, az áprehendálástól, a mindentől, ami egyszerűen nem tartozik egy keresztény életéhez, és mi
Szenteljük magunkat oda a mindenható Istennek. Határozzuk el a mi tudatunkban azt, hogy éljünk az Isten örök szava szerint. Majd utána a zsidókhoz itt levél 10.36-ban ezt olvastuk, az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Kedveseim, tessék csak megfigyelni, miről van itt szó. Minden ember, aki vallásos, elnyeri az Isten ígéretét? Nem. Hát akkor mi áll első helyen? Tehát az Isten akaratát, ha cselekedjük, akkor elnyerjük az ígéretet. De hogyha ennek az ellenkezője van, hogy én tudom, hogy mi az Isten akarata a Biblia szerint, de én nem vagyok hajlandó azt cselekedni, akkor is elnyerem az ígéretet? Tudjuk-e elhatározni azt magunkban, hogy Istenem, ha ez ennyire halál komolyan tárad elénk a Szentírásban, akkor arra kérlek, hogy segíts nekem meghozni azt a határozatot, hogy márpedig én mától kezdve a te akaratodat cselekedjem. Úgy, ahogy te meghagytad a Szentírásban. 1 Péter 4.2-ben többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljetek le testi életetek hátralevő idejét. Tehát az az ember, aki megszívleli Istennek ezt a célkitűzését, hogy mi szenté legyünk, elmondtuk, hogy mit jelent a szent szó, és ezért készek vagyunk cselekedni az Isten akaratát, akkor egyszerűen Isten azt mondja el számunkra, többé ne emberi vágyak, hanem Isten akarata szerint éljetek. Mikor? Éljétek le testi életetek hátralevő idejét. Kedveseim, készek vagyunk-e mi megszívlelni Istennek ezt a felhívását? Mert elmondhatjuk egy-egy előadás végén, hogy ez nagyon szép volt, vagy nem volt olyan szép, és elmehetünk haza. De a Biblia tanulmányzásnak nem az a célja, hogy mi elmondjuk, hogy szép vagy nem szép, hanem hogy az Isten üzenetét, amelyet Isten meghagyott a Szentírásban, azt megszívleljük, magunkévá tesszük, vagy nem. Ezen dől el mindannyiunknak az örök élete, vagy örök kárhozata. Az ember rendszerint mást akar, mint Isten, és itt kezdődnek a gondok. Tudom én, hogy mi az Isten akarata, nagy részünk tudja azt, hogy mi van megírva a Bibliában, csak az a kérdés, hogy mi akarjuk-e azt, amit Isten akar, hogy mi készek vagyunk-e cselekedni az ő akaratát. Saját akaratunkkal kell megküzdenünk. Ez egy óriási valami, és szeretnék itt nagyon sok elmondani, ami az akaratot illeti. Isten akaratának megismerésére van legelőször szükségünk. Jézus Krisztus ezt mondta, János evangélium 7. része írt, jegyezte fel. Felele nékik Jézus is mondta, ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti-e tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok. Tehát mit mond Jézus Krisztus? Ha valaki cselekedni akarja, ha valaki elhatározza magában, miután megértette a Szentírásból az Isten akaratát, akkor egyszerűen azt mondja, hogy én nem csak tudni akarom az Isten akaratát, hanem cselekedni akarom az ő akaratát, és azt megismerheti a Szentírásból mind jobban és mind tökéletesebben. Hol található tehát akkor az Isten akarata? Az első kérdésre szeretnénk most egymondatos választ adni. A 10 parancsolatban és az egész Szentírásban. Tehát az első helyen áll az Isten akarata kifejezése a 10 parancsolatban. Ezért azt jelenti, hogy ha mi a menny országának örökösei akarunk lenni, akkor az Isten 10 parancsolata szerint kell élnünk, de nem úgy, ahogy az egyház a katekizmusában található, hanem úgy, ahogy a Bibliában, mert tudjuk azt, hogy a kettő között különbség van. Olvassuk el a Bibliából a 10 parancsolatot, és kérdezzük meg magunktól, hogy úgy élünk-e, vagy pedig nem. Isten így teremtette az embert, hogy az akarat az értelem alá legyen helyezve. Mivel láttuk, hogy mi az Isten akarata, láttuk, hogy hol található meg az Isten akarata, ezért most az akarattal szeretnénk foglalkozni, mert kedveseim, nekünk mindennel könnyebb megküzdeni, de az akaratunkkal legnehezebb. Van egy jó mondás, könnyebb tanácsot adni, mint kalácsot, igaz? De megfigyeltünk-e valamit? Amikor eljön valaki hozzánk, és mi elmondjuk, ellátjuk őket jó tanácsokkal.
De vajon mi is cselekedjük mindazokat a jó tanácsokat, amivel ellátjuk a másik embert? Én nem tudom. De nekünk az akaratunkkal van a legnagyobb probléma. Mert hadd tegyem fel a kérdést, hogy ezt úgy közösen együtt beszéljük meg. Ki a mi legnagyobb ellenségünk? De ahol csak felteszem a kérdést, mindenhol azt a választ kapom, hogy a sátán a mi legnagyobb ellenségünk. De kivel tudunk mi legnehezebben megküzdeni? Magunkkal. És mi az, amivel nehezen tudunk megküzdeni? A mi akaratunk. És egy bizonyos időt szeretnék az akaratnak szentelni. Tehát említettük azt, hogy Isten úgy teremtette az embert, és ez egy nagyon fontos tudnivaló, hogy az akarat mi alá lett helyezve? Az értelem alá. Azonban a bűn ezt megrontotta, az értelem igen ritkán tudja irányítani az akaratot. Pedig figyeljük meg, hogy hogy vagyunk teremtve. Minden emberi test hogy van megalkotva? Mi van bennünk a legfölül? Az értelem, igen. És tessenek megfigyelni, hogy Isten ami fizonómiánkkal hogyan akar bennünket tanítani. Az értelem alatt van a szem, a fül, az orr és a száj. Így van. Isten arra tanít, hogy az értelem alá kell helyeznünk ezeket a szerveinket, és akkor boldog emberek leszünk. De ez a legnagyobb, legnehezebb elérni. És ezért is találjuk Róma beliekhez írott levél 7. rész 23. versében, Pál apostol saját küzdelmét írja le, és azt mondja, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az én elmém törvényével, és engem rabul áld a bűntörvényének, ami az én tagjaimban van. Kedveseim, amikor egy ember olvassa a Szentírást, és megérti azt, hogy mi az Isten akarata, akkor kivel kell neki megküzdenie? Hol van az ellenség? Mit mond ma a Szentírásban? Isten szava. Saját magával. Én most már megértettem, hogy mi az Isten akarata, és itt azt olvassuk, hogy az elmém törvényével én ellene akarok állni a tagjaimban levő törvénynek, tehát a bűnnek, de azt mondja, hogy ez rabul áld a bűntörvényének, ami az én tagjaimban. Én nem vagyok képes megküzdeni, és ezért nekünk szövetségest kell keresni. És ki az, aki felkínálta magát, hogy kész nekünk segíteni ebben a magunkkal vívott csatában? Hát ki az? Olyan sokszor ismételtem, lehet, hogy gondolták akkor, hogy miért beszélek állandóan, 5-6 egy előadásban hangsúlyoztam, hogy Krisztus mi bennünk. Ez a győzelem titka. Ezért, mert magunkat nem tudjuk legyőzni. Minden vallás ennek a diszharmóniának, ennek a belső küzdelemnek a megszüntetésére törekszik. Ahogy látni fogjuk, még a pogány vallások is ennek a diszharmóniának a megszüntetésére törekszenek, csak figyeljük meg, hogy mennyire nem úgy, ahogy el lehet érni a célba. Például nézzük a keleti vallásokat. Azt mondják, itt most különösen a hinduizmusról beszélek, az akarat annyira megromlott, hogy azt meg kell semmisíteni. Ez az egész hinduizmusnak az alaptanítása egy mondatban. Mit kell megsemmisíteni? Az akaratot. Mégpedig hogyan? Meditálással. Tehát meditálással az értelmet kell erősíteni, az akaratról pedig teljesen le kell mondani. Ez a hinduizmusnak a tana. Ezért van olyan sok baj a világon, mert az ember nem tudja magát megüresíteni a saját akaratától. Ez a hinduizmusnak a tana. Látni fogjuk majd, hogy mennyire nem lehet így célba élni. Mondjon le arról, hogy létezik. Ez a hinduizmusnak a tanítása. Ha ezt eléri, akkor a nirvánába, a nem létezésbe kerül. Hadd mondjak el, tartottam egy városban egy sorozatot, és eljárt egy fiatal házaspár, a férj jogász, nagyon komoly értelmiségi, mind a két személy, és a rokonai voltak kint Németországban, akik elfogadták a hinduizmust, és mindenáron a rokona rá akarta beszélni, hogy ő is fogadja el a hinduizmust, és mondjon le Isten szavának a követéséről. Ő pedig elkezdte tanulmányozni a Szentírást. És megértette azt, hogy mi az Isten akarata, és ő elhatározta, hogy Isten akaratát cselekszik. És amikor hazajött nyáron a rokona, és azt mondja, na akkor elfogadod a hinduizmust?
Azt mondja, tudod mit? A hinduizmus azt tanítja, hogy az embernek ki tudja, hogy hány élete van. Tehát tanítja a reinkarnációt. És mivel a hinduizmus azt tanítja, én nekem akkor a te szerinted úgy is lesz még más életem, ráérek még majd akkor elfogadna a hinduizmust, de a Szentírásban Isten nekem azt mondja, nekem egy életem van. És ebben az én egy életemben Jézust akarom követni. Hadd kérdezem, helyes határozatot hozott-e ez a jogász? De most milyen határozatot hozunk mi? Mi is meg tudjuk-e hozni azt az határozatot most, hogy Istenem segíts meg, hogy én mától kezdve a te akaratodat cselekedjem, mert én tudom azt, hogy nekem csak egy életem van. És ha ebben az életben cselekszem a te akaratodat, akkor örök élet részese leszek, ám ha nem, akkor mit ér a földi életem? Semmit. Ezért a hinduizmus ezt tanítja, a keleti vallások szerint az akaratot teljesen meg kell semmisíteni. Ahogy majd látni fogjuk, hogy mennyire nem egyezik meg ez a Bibliával, mert emlékezünk az első kijelentésre, hogy amikor Isten teremtette az embert, akkor mit mi alárendelt? Mit mi alárendelt? Az akaratot mi alárendelte? Az értelem alá. És kedveseim, sajnos a kereszténységben van egy bizonyos hinduizmus. Mert sokan komoly hívő keresztény emberek cselekszenek dolgokat, de nem tudják, hogy miért. Nem tudják, hogy miért. Éppen ezért nagyon is szükséges, hogy mi tisztázzuk az Isten akaratát, és hogy hogyan tudjuk megvalósítani azt. Más válaszok is vannak, különböző filozófiai irányzatok, amelyek többek között így hangzanak. Nem az akarattal van a probléma, hanem az értelemmel. Hát, kedvesém, ez a filozófiai irányzat micsoda? Teljesen ellentétes annak, amit a hinduizmus mond. Mert a hinduizmus azt mondja, hogy az értelmet kell erősíteni, és az akaratot kell megsemmisíteni. Jött a racionalizmus, és elkezdte tanítani azt, hogy nem így van, hanem az akarattal van a probléma, nem az akarattal van a probléma, hanem az értelemmel, és tehát nem baj, hogy nincsen meggyőződésem, csak akarjak. Megvan ez a kereszténységben? Ahogy említettem, részben igen. Nem lényeges az, hogy én tudjam, hogy mit miért kell tenni, az én egyházam ezt így tanítja, és én ezért ezt így teszem, és azért, mert az én egyházam ezt mondja, és én így teszem, ezért a mennybe jutok. Kedvesem, hol van ez megírva a Bibliában? Sehol. Tehát mi az Isten akarata? A ti szentélétetek. Tehát az nekem tudnom kell, hogy mi az Isten akarata, és amikor tudom, hogy mi az Isten akarata, akkor leszek képes különbséget tenni a jó és a rossz között. Egyik este fiatalokkal itt beszélgettünk, kint az utcán, fagyoskodva, és felmerült egy nagyon, nagyon egyszerű kérdés, és ezt a kérdést szeretném most önöknek is megemlíteni. Például mindannyian bankárok vagyunk. És hogyan tudjuk felismerni, hogy melyik a hamis bankó? Mi szükséges ahhoz, hogy felismerjük a hamis bankót? Elmondok két lehetőséget. Minden hamisítványnak a jelét ismernünk kell, minden hamisított pénzt, falszifikált pénzt ismernünk kell, vagy pedig tökéletesen kell ismernünk az igazi pénzt. Kettő közül az egyik pontos, tessenek gyorsan mondani a választ. Melyiket kell tökéletesen ismerni? Az igazi. Nos, kedveseim, mi szükséges, hogy mi ismerjünk minden hamis tanítást, vagy pedig tökéletesen ismerjük az igazi tanítást? Igaz? Tehát akkor figyeljük meg, hogy ezek a kereszténységben megtalálható filozófiai irányzatok mennyire bibliaellenesek. Tehát nem baj, hogy nincs meggyőződésed, csak akarja cselekedni a jót. Elég, ha akarom a jót. Például Kant is ezt mondta el, nem az értelem a legfontosabb, hanem az erkölcsi meggyőződés. Mert az értelem az perifériális dolog. Kedveseim, figyeljük meg, hogy amikor Jézus Krisztus az apostoloknak megadta a misszió parancsot, pont az ellenkezőjét mondta el. Jézus Krisztus így mondta el, elmenvén, vagyis menjetek el, és tanítsátok meg az embereket, mind arra, amit én parancsoltam néktek. Hát kedveseim, ez micsoda ez? Érzelem vagy értelem? Tanítsátok meg. Értelem.
Itt nem akaratról van szó még. Először értjük meg. Például, tehát értsük meg, hogy mi az Isten akarata. Mert amikor megértettük, csak azután leszünk képesek cselekedni az Isten akaratát. Például, csak egy példát hozok fel. Soha nem fogom elfelejteni. Egy nagyon jó barátom él a Dunához közel, és egyszer ott voltam náluk, és beszélgettünk is. Azt kérdeztem, hogy Balázs, így hívják a barátomat, te meg vagy keresztelve? Azt mondja, hogy igen. Honnan tudod? Azt mondja, édesanyám mondta. És akkor kérdeztem tőle, hát te nem voltál ott? Kedveseim, honnan tudják önök, hogy meg vannak keresztelve? Ott voltunk? Én is meg vagyok csecsemőkorba keresztelve. És miért nem tudjuk? Megtörtént-e az, amit Jézus Krisztus mond, hogy menjetek és tanítsátok meg az embereket, és amikor az emberek elhiszik azt, amit én mondok, akkor utána kereszteljétek meg, úgy, ahogy Jézus Krisztus is 30 éves korában megtette azt. Amikor tisztázódott, amikor az ember megértette, mi az Isten akarat. Veszük észre, hogy mekkora ellentét van a bibliai tanítás és a gyakorlat között? Értsük, hogy mennyire lényeges megismernünk az Isten akaratát. Tehát a fő dolog az, Kant is és ezen irányzat alapján, hogy akarjak. Ez nem helyes. Azonban sajnos mégis mindinkább terjed. Nem kell nekem éppen mindent tudnom. Másik, értelem is az akarat viszonya. El kell fogadnom, amit fölöttesen mond. Hadd mondjam el, hogy ez az elv az 1400-as években látott napvilágot, mégpedig a jezsuita rend felállításakor. És most próbáljuk végigkísérni. El kell fogadnom, amit fölöttesem mond. Akaratomat összhangba kell hoznom felettesem akaratával. Hát kedvesem, engedjék meg, kinek az akaratával kell nekünk összhangba hozni a mi akaratunkat? A felettesünk akaratával, lelki előjárónk akaratával, vagy Isten akaratával? És mennyire ez van? Olyan sok embertől, egyik osztálytársam, aki egy szélsőséges egyháznak a tagjává lett, és amikor bizonyos dologról beszélgetünk a Bibliából, beszélgettem vele, akkor is, amikor látta, hogy ő teljesen nem úgy hisz, ahogy Isten a Bibliában mondja, akkor tudják, hogy mit mondott nekem? Majd elmegyek, és az én lelkészemtől megkérdezem, hogy ő milyen magyarázatot ad erre a kijelentésre, a bibliai kijelentésre. Hát mondtam neki, hogy ne haragudj. Isten megmondja neked világosan és érthetően. De mivel te nem úgy cselekszel, nem úgy élsz, ahogy Isten mondja, mész a lelkészethez, hogy az magyarázza meg, hogy hogyan kell kiforgatni, és nyugtassa meg a te lelkedet és a te lelkiismeretedet, miután a Szentlélek felébresztett. Hát kedveseim, kihez kell? Kinek a szava fontosabb? És most nagyon, nagyon kemény leszek. Az enyém, vagy az Istené? Istené. És hogyha én, mint lelkész, nem azt tanítom, amit Isten a Szentírásban meghagyott, először ezért Isten fog felelősségre vonni, sajnos ezzel sokan nem törődnek, és jó magam is, mint lelkész, nem fogok Isten országának örököse lenni, sőt, bűnhődök az önökért, akiket félrevezettem, mert nem úgy tanítottam, hogy a Szentírásban van írva. Ezért egy lelkészen, amikor tanítja az ígét, akkor óriási felelősség nyugszik, és nem fogadhat el ilyen elveket, amelyekről még beszélgetünk. Akaratomat és értelmet össze kell törnöm. Hát ezt a Bibliában Isten sehol nem mondja. Sajnos, ahogy említettem, ebben az irányban gazdagon, bőséggel megvan, úgy kell gondolkodom, ahogy felettesem gondolkodik. Hadd kérdezzem, kedveseim, hol van itt a szabad akarat? Van? Itt nincs. És Isten megadta ősszüleinktől kezdve minden embernek a szabad akaratot? Hát akkor keresztény elődeink veszik el tőlünk az ő téves, bibliaellenes tanításukkal? Megint azért mondtam ezt, hogy gondolkodjunk, értsük meg, hogy Isten akaratának a cselekvését csak kifejezetten a Szentírásból érthetjük meg. Tehát mindkettőt meg kell semmisíteni ezen irányzat szerint, az a fontos, amit a hatalom, pontosan a felettesem, az előjáron mond. Hadd mondjam el, hogy ez terjed jelen pillanatban leggyorsabban a világon. Te neked nincs mit gondolkodnod, nem kell neked a Bibliát olvasnod, elég az, amit én, mint előjáró lelkészet neked mondok. Hát kedveseim, ez nem így van megírva a Szentírásban. Jézus személyesen mondta azt, hogy tudakozzátok az írásokat, mert abban van a ti örök életetek. Mit mond ezekről a kérdésekről a Biblia? Nézzük tovább.
az emberi értelem meggyengült. Ezt mondja a Szentírás. Meditálással értelmet kell erősíteni, mondja a hinduizmus. Nem értem, de amit mondanak, azt tegyem. Hát ez teljesen bibliaellenes. Az akarat kormányozhatatlan is, kedveseim, ezt jól jegyezzük meg. A Biblia szerint az emberi értelem meggyengült, az emberi értelem, az emberi akarat pedig kormányozhatatlan. Senki közülünk nem tudja irányítani magát. Miért? Mert lényegében mindannyian bűnben születtünk, mindannyian bűnre való hajlammal vagyunk tele, és nekünk nincs erőnk megzabolázni az akaratot. Ugye nem is mondom ezt a másik tévtanítást, ami itt előttünk van. Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést. Kedveseim, ki az, aki meg tudja erősíteni a mi bűn által tönkretett akaratunkat? Isten. Nem egy emberrel találkoztam már, de csak egyre utalok. Egyik faluban, itt Bácskában találkoztam egy emberrel, aki mikor megértette a Szentírást, akkor a Szentírás igazságát, akkor elkezdett sírni. És tudják, mit mondott? Én úgy szeretem a jó Istent. Én tudom azt, hogy egy részeges ember nem tud bejutni a mennybe. Én most már úgy lemondanák az italról. De nincs akaraterőm. Képtelen vagyok akarni a jót. És kedveseim, nagyon sok ember van itt, ilyen ember a Földön. És tudják, hogy mit mondtam neki? Erre van megoldás, ha ön vágyudik megszabadulni attól, amiről meggyőződött, hogy kizárja a mennyből. És azt mondtam neki, én hajlandó vagyok önnel együtt bőjtölni és együtt imádkozni, hogy Isten adjon önnek erőt, hogy ellen tudjon állni, és hogy megerősítse az ital által elgyengült akaraterőt. És Isten megadta neki, és Isten adott neki erőt. Az az ember olyan boldog volt. Azután, amikor ezt megkapta Istentől, még több mint 20 évig élt, de az az ember annyira szerette a jó Istent, mert ő személyesen megtapasztalta, hogy Isten beteljesítette ezt, amiről itt szó van, hogy Isten az, aki munkálja benned mind az akarást, mind a cselekvést. Isten megerősíti bennünk bűn által meggyengült akaraterünket, és erőt ad, hogy mi cselekedjük az Isten akaratát. Tehát a Biblia szerint sem az akaratot, sem az értelmet nem kell megsemmisíteni, hanem akkor mit? Változtatást kell az értelemben. Kedveseim, úgy, hogy mennyire ismerős ez a kijelentés, hogy ne haragudj, meggondolatlanul szóltam, és véletlenül jött ki ez a csúnya szó a számon. Ismerős ez a mondás? Hát kedveseim, hadd mondjam el önöknek, hogy miért jön ki az a csúnya szó a szánkon. Azért, mert lehet, hogy 10-20 vagy 40 éve már gyakorta kimondjuk. És most hogy tudunk ettől megszabadulni? Csak is Isten tud bennünket megszabadítani. Rómabeliekhez írott levél 12. rész 2. versében ugyanezt tessenek megfigyelni, hogy Isten mit mond a Szentírásban. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el, hol a ti elmétek megújulása által. Mit akar Isten legelőször mindannyiunknál, ha mi kérjük az ő segítségét? Mit akar megerősíteni? Az elménket. Mert az elme az állandóan kószál, hogy így mondjam. Még álmunkban is dolgozik a kis agy. És ezért vannak az álmok, és így tovább. Tehát azt mondja, hogy változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istenek jó, kedves és tökéletes akarata. Kedveseim, amikor egy emberrel találkozom, és azt mondja nekem, hogy hát nézze, mindegy az végsősorban, hogy hogy szolgálunk Istennek, csak valahogy szolgáljunk. Akkor tudják, hogy mindig ez a szöveg jut eszembe. Az az ember, akinek mindegy, hogy hogy szolgál Istennek, az letisztáztatja elméjében, hogy mi az Isten akarata. Igen vagy nem? Nem tisztázta le. Az ilyen embernek csak segíteni kell, hogy ő megértse, hogy mi az Isten akarata, mert ezzel nincs tisztában, mert amint megismeri, megírja a Szentírásból az Isten akaratát, mit? Hogy mi az Istennek micsoda? Jó, kedves és tökéletes akarata, teljesen másképp kell gondolkodni. Egyetlen egy Isten akaratát ismerő ember nem mondja ki azt, hogy mindegy, hogy hogy szolgálunk Istennek.
hanem azt mondja, hogy igen, én olvasom a Szentírást, én látom azt, hogy eddig sok mindent nem jól tettem, és én látom, hogy mi az Isten akarata, és ezentúl nem az emberek akaratát akarom teljesíteni, hanem az Isten akaratát. Tehát az akaratot rendeljük alá Istennek, vagyis Isten tanításának. Értelem hat az akaratra, és Isten segítségével legyőzi azt. Na ez a győzedelmes keresztény életnek a titka. Mi? Az, hogyha mi értelmünkben megértettük, hogy mi az Isten akarata, Istentől erőt kérünk ahhoz, hogy mi legyőzzük a mi bűnös akaratunkat, a bűnt szerető akaratunkat, és Isten segítségével megvalósítsuk az Isten akaratát. Ez a keresztény élet győzelmének az egyetlen útja és módja. Ebben a pillanatban elmondom, ami eszembe jutott. Amikor bejártam a Szentföldet, 3 hétig tanulmányúton voltunk Egyiptomban és Izraelben, és épp az utolsó repülőgéppel tértünk haza Kairóból Belgrádba, pontosan június másodikán, mert június 1-én hozták ránk az embargót, és a mi repülőnk volt az utolsó repülő az embargó megkezdésekor, aki megérkezett Szurcsinyra. És egy nagyon kedves ismerősöm várt akkor a röptéren. És a következőket mondta. Ugye, te már biztos szent ember vagy, mert te zarándokoltál. Mit válaszolnának önök, ha egy ilyen kérdést tennének fel önöknek? 3 hétig ott jártad a Szentföldet, ahol Jézus Krisztus jár. Te már szent ember lettél. Mit válaszolnának? Igen vagy nem? Nem. Azzal, hogy az ember elmegy és bejárja a Szentföldet, semmi nem változik jellemében. Ki az az egyetlen, aki meg tudja változtatni a mi bűnös természetünket? Jézus Krisztus. Tehát sok imával sem tudjuk megváltoztatni. Jézus Krisztus, emlékeznek, olvastuk, Jézus Krisztus azt mondta, hogy ne legyetek sok imádók, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok imádságukért hallgatatnak meg, így nem lehet győzni. Győzni egyedül Isten segítségével lehetséges. És hogyha mi kutatjuk a Szentírást, és a Szentírás olvasásával Isten megerősíti a mi értelmünkben a vágyat a jó cselekvése után, és kérjük Istent, hogy adjon erőt, hogy akaratunkat, a bűnös akaratot legyőzzük, akkor ezt győzelemre jutunk. Ez vezet az igazi keresztény élethez. Nézzük tovább a Biblia szerint, hogyan állnak a dolgok. Próbáljuk megbeszélni közösen együtt, hogy melyiket tennék önök az első helyre. Tehát van értelem, akarat és érzelem. Melyiket tennék önök az első helyre? Az akaratot, az érzelmet vagy az értelmet? Valaki az értelmet, valaki az akaratot. Az érzelmet? Az érzelmet tennénk első helyre. Van, aki az értelmet tenni az első, van, aki az akaratot, van, aki az érzelmet. Jézus Krisztus mit mondott? Menjetek el, az apostoloknak mondta, és azóta mindenkinek, aki szereti fel a barátját, és hiszi az is teljes Isten igazságát, hogy menjetek el, és tanítsátok meg őket. Kedveseim, hogy olvastuk az előbb? Megpróbálom gyorsan visszalapozni. Hol kell, hogy történjen a változás? Az értelemben. Tehát először mit kell tisztázni magunkban? Tisztáznunk kell azt, hogy mi az Isten akarata. És azt hol kell tisztani? Tanítsátok meg őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Tehát ezért, amikor itt van ez a három, a Biblia szerint, Jézus tanítása szerint az értelem kell, hogy legyen a... Értelmünkben kell először tisztázódnia az Isten igazságának is. Amikor ez megvan, akkor ott van a másik. Mivel kell megküzdenünk, miután megértettük az Isten akaratát? Akaratunkkal, mert akaratunk ellenünk áll. És természetes, hogy megvan a helye az érzelemnek is, de csak a harmadik helyen. Kedvesen, figyeljük meg, hogy vannak keresztény vallási irányzatok, vidékünk is, akik extázisba esnek. Csak az érzelmekre építenek. A bibliai kép az ez, ahogy itt láttuk.
Nézzük tovább tehát, mi az Isten akarata? Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Mit szeretne Isten? Hogy hány ember, mit akar ő, hogy hány ember üdvözüljön? Hány?

Nem tudod-e, hogy hogy fogom én megmenteni az én életemet? Mivel kicsiny ez a város, itt Coárnak hívták, ha én oda megyek, ott én megmenthetem az életemet, de ha én a hegyre megyek, akkor ott nem biztos, hogy megmentem az életemet. Kedveseim, nagyon sok őszinte, komoly, mélyen istenfélő keresztény ember Lót módjára gondolkodik. Isten megmondja a határozatutat, hogy hogyan győzhet, de ő kijavítja Istent, és azt mondja, hogy te nem tudod, hogy én hogy győzök, majd én megmondom neked. Ne tegyük ezt, szívleljük meg, mert csak akkor üdvözülünk, ha mi akaratunkat Isten akarata alá rendeljük. Tehát Isten akarata az önző emberből igaz ember legyen, Isten mindenkivel szeretné megosztani az örök életet, de az tőlünk függ, hogy mi akarjuk-e azt, amit végsősorban Isten akar. Nézzük tovább az Isten akaratát, mert ez az Isten akarat, és ti szenté létetek, foglalkoztunk elég sokat már ezzel, a szent szó nagyon le van járatva, ezt is megbeszéltük, tehát, hogy a szent szó az annyit jelent, hogy elkülönített. Engemet nézzék, és személy szerint ezt magamról is elmondhatom, engemet nem érdekel, hogy az emberek mit mondanak rólam. Engemet az érdekel, hogy Isten mit mond rólam. Jól gondolkodom? De általában az emberek hogyan gondolkodnak? Hát, hogyha én elhatározom, hogy én cselekszem az Isten akaratát, hát mit fog szólni a szomszéd, a rokon, az ismerős? És kedveseim, hát végsősorban a szomszéd, a rokon, az ismerős, az tud örök életet adni, vagy Isten? Kérem? De akkor számunkra mi a döntő? Az, hogy mit fog mondani a rokon, a szomszéd, az ismerős, vagy az, hogy mit fog mondani Isten? Igaz? Legyen meg a te akaratod. Hogyan, mikor valósul meg a Isten akarat a mi életünkbe? Ha mi hajlandóak leszünk cselekedni az ő akaratát. Tehát a Biblia szerint azt teszi az embert szenté, ha értelmével keresi az igazságot, és amit megért, az elfogadja és gyakorolja. Kedveseim, nagy részük háziasszonyok. Tud-e egy háziasszony mindenki szája íze szerint levest főzni? Nem. Akkor most ugyanezt a szót fogom használni. Kinek a szája íze szerint éljünk? A lelki előjárok szája íze szerint, az ismerőseink szája íze szerint, vagy Jézus Krisztus tanítása szerint? De kedveseim, amikor azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, akkor kinek az akaratáról van szó? A szomszéd akaratáról, a lelkész akaratáról, vagy Istenéről? És milyen ígéretet adunk minden egyes alkalommal, amikor mi mondjuk a mi atyánknak ezt a kérelmét? Istenem, én a te akaratodat akarom teljesíteni. És kedveseim, el tudjuk-e ma este, amikor itt nyugovóra térünk, amikor leborulunk az ágyunk mellé és imádkozunk, el tudjuk-e majd ma este mondani azt, hogy Istenem, én sok mindent cselekedtem eddig az életemben, de segíts meg engem, hogy mától kezdve a te akaratodat cselekedjem. El tudjuk ezt mondani? De ne csak mondjuk, valósítsuk is meg. És akkor Isten erőt fog adni arra, hogy mi ellenálljunk Sátán minden kísértésének. Jézus Krisztus Máté evangélium a 29. versében, 5 rész 29. versében ezt mondja, ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt, és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, sem hogy az egész tested a gehennára vetessék. Lehet, hogy sokszor elolvastuk már ezt a Biblia, Jézusnak ezt a kijelentését, de mit jelent? Tehát azt jelenti, hogy ha megbotránkoztat a kezem, akkor fogjam a nagy kést és vágjam le. Vagy ha megbotránkoztat a szemem, akkor fogjam az ujjammal és vágjam ki, vagy menjek el az orvoshoz és vetessem ki a szememet. Ezt jelenti ez? Ezt jelenti? Hát kedveseim, hadd mondjam el azt, hogy könnyebb levágni a kezünket, mint akaratunk felett győzni. Könnyebb kioperáltatni a szemünket, mint az akaratunkkal megvívni. És Jézus Krisztusnak egy meghatározott célja van ezzel, csírájában fújtsd el magadban a rosszat. Kedveseim, mindennyiunkban ott van a bűn, születésünknél fogva. Így van? Na most, ki képes nekünk segíteni abban, hogy a bűnt elfojtsuk. Mi magunk

Hogyha meghívjuk Jézus Krisztust az életünkbe. Igaz? Tegyük ezt. Szeretnénk győzni. Én nem tudom, most engedjék meg, hogy egész nyugodtan egy nagyon komoly kérdést feltegyek mindannyiunknak. Van-e közöttünk olyan ember, aki szeretne örök életet nyerni? Mindenki? Hát ez nagyon jó. Hát ez valóban boldoggá tesz. Én ezt hittem, mielőtt megkérdeztem volna, de elmondom, hogy miért kérdeztem meg. Mert hogyha nem ez volna a szívünk vágya, ma sem ülnénk itt. Így van? Lehet, hogy van valamilyen film, ami folyamatos, és azt néznénk kell. Miért tettünk félre minden munkát? Azért, mert szeretnénk üdvösségre jutni. Tehát akkor hogy jutunk üdvösségre? Legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Kész vagyok-e én, készek-e önök cselekedni az Isten akaratát, ahogy azt Isten a Bibliába kinyilatkoztatta. Itt a döntés. Igen vagy nem? Odaszánjuk magunkat a jóra, és amikor ez megvan, akkor az akaratunk felett képesek leszünk győzni. Ne félelemből szolgáljunk Istennek, ne érdekből, hanem szeretetből rendeljük alá magunkat Isten akaratának. Ez a győzelem titka. Szeretném itt Jézus Krisztus szavait, Gecsemáné kertyi imáját olvasni, és egy kicsi előre menvén, arcra borul a könyörgvén mondván, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Mit kért Jézus Krisztus az Atyától? Atyám, ha van lehetőség, add, hogy nekem ne kelljen kínom a poharat, ne kelljen ezt a szenvedést elszenvednem, mert Jézus Krisztus emberi természete visszariadt a haláltól, és hogy a magára vette az egész emberiség bűnét, és a bűn el fogja választani Jézus Krisztust az Atyától, de mégis mit mond? Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Kedveseim, ki tudjuk-e mondani az imának ezt az utolsó mondatát? Atyám, ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Ki tudjuk mondani magunkban ezt az imát? Ha igen, akkor győzelemre fogunk jutni. Tehát mi nem Isten akarata. Ugye ez volt az utolsó szó, és ez itt szeretnék. Ahol a Biblia kinyílik, így soha nem tudjuk meg az Isten akaratát, és ezt ne is gyakoroljuk. Én látom azt, hogy oda teszik az asztalra, na és ahol kinyílik, ott Istenek üzenete van. Hát engedjenek meg, hogy a Biblia oldalán minden oldalán van Istenek üzenete. Mert az egész Szentírás Isten kinyilatkoztatása. Tehát a Biblia nem varázskönyv, ne alkalmazzuk ezt. Másik jel. Istenem, hogyha akarod, hogy az a virág holnap este ne abba a sarokba, a sarokba, a jobb sarokba, ha a te akaratod az, hogy én ezt így és így tegyem, akkor az mennyi kerüljön át oda. Hát ne így keressük az Isten akaratát. Ez nem Isten akarata. Amit Isten kijelentett, arra ne kérjük az Isten akaratát. Bálám esete egy óriási tragédia, akinek Isten elmondta, hogy ne menjen el azokkal, akik hívják őt, de ő mégis újból kéri, mi az Isten akarata, és Isten aztán végül azt mondja, hogy menjél. A Bibliában találjuk meg az Isten akaratát. Mint a mennyben, úgy a földön is, záró mondat. A mennyben mindenki teljesíti Isten akaratát. És Isten készségesen segít cselekedni az Isten akaratát a földön. Akarjuk-e cselekedni az Isten akaratát? Igen? Ha igen, akkor hajtsunk fejet, és ezt mondjuk el közös imában együtt. Drága jó Istenünk, szerető Atyánk, nagyon szépen megköszönjük neked, hogy te elénk tártad, hogy mi a te akaratod. Köszönjük, hogy megértettük a mi Atyánknak ebből a kérelméből, hogy nem csak szavakba kell kérnünk ezt, hanem ahogy angyalait cselekszik a te akaratodat a mennyben, segíts meg, áldott égi Atyánk, mindannyiunknak, akik most itt vagyunk, hogy mától kezdve mi is cselekedjük a te akaratodat itt a földön. Köszönjük, Istenünk, hogy ebben megsegítesz. Adj erőt alárendelni a mi akaratunkat a te akaratodnak, hogy így győzelemre jussunk. Ezt kértük te tőled, drága jó Istenünk, megváltó Jézus Krisztusért, hallgasd meg imánkat kegyelmedből. Amen.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban, hall csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néked hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Aszáfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené le.

0: találkozás Jézussal.
1: A Biblia hitelessége és a mai ember. Egy olyan dologgal szeretném önöket, benneteket megismertetni, ami nagyon sokaknak biztos, hogy nem újdonság. Ki ne hallott volna az összeesküvés elméletről? Biztos vannak olyanok, akik hallották már ezt. Mindjárt elmondom, hogy mi. Divatos, tetszetős dolog, kívánatos belső és értéktelen tartalom jellemzi. Hogy honnan indul ez egészen a korai történelmünkből. 1969 volt az emberiség egyik legnagyobb kihívása, amikor embert küldtek a Holdra. Neil Armstrong a Holdra lépés pillanatában egy szállóigévé vált mondatot mondott. Kis lépés, ami az emberiség számára hatalmas lépés. Akik a történelmet figyelemmel kísérik, ismerik ezt a szállóigévé vált mondatot. Ez ma már történelem, de vajon igaz volt-e a Holdra szállás? Igaz volt-e az a mondat, amit Neil Armstrong elmondott? Néhányan azt mondják, hogy bizonyítékok vannak, ami a Holdra szállás mellett szól, például elhelyezett lézer tükrök vannak, amelyek kiváló műszerekkel bemérhetők, így a Hold föl távolsága bármikor mérhető. Mivel valakinek el kellett helyezni ezeket a tükröket, így ez bizonyítja, hogy mégiscsak emberek jártak a Holdon. Ezek egy érvek kategóriájába tartozó dolgok. Természetesen nem sokkal a Holdra szállás után megjelent néhány próbálkozás, már 1970